0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Általában hűvös idővel tiszta égbolttal indult a napunk, kihirdette az ellenfő a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javak védelmét célzó törvényt, és Luka Niculescut bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán tegnap este. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Maros megyét is érinti a Halmi határátkelőnél kirobbant korrupciós ügyben indított nyomozás. A DNA hétfőn 6 megyében összesen 96 helyszínen tartott házkutatást. Az akció Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyét érinti. Magánlakásokban és két közintézménynél tartottak házkutatást. A nagyváradi DNA által vezetett vizsgálat szerint 2025-ben és 2026-ban több határrendőr és vámhivatalnok szolgálati kötelezettségeik teljes közben pénzösszegeket fogadott el különböző személyektől a Szatmár megyei Halmi határátkelőnél. Kihirdette az államfő a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javaik védelmét célzó törvényt. A jogszabály módosítja a barna medvék kezelését szabályozó 2021-es sürgősségi kormányrendeletet, és célja az ember-medve konfliktusok, valamint a károk és a közkiadások csökkentése. A törvény szerint 2026-ra országosan 859 medve kilövését határozták meg megelőzési kvótaként, további 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A két évnél fiatalabb bocsokkal lévő nőstények elejtése tilos. Luka Niculescut bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő tegnap este. Az elnök szerint a külügyi államtitkárnak van a legnagyobb esélye parlamenti többséget maga mögé állítani. Luka Niculescu az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, és közreműködésével mintegy 100 jogszabályt fogadott el a parlament pártok közötti egyetértéssel. Az államfő szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége a költségvetés kiigazításához és a 2027-es büdzsé kidolgozásához. Egy parlamenti többség kialakítását tekinti elsődleges feladatának Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatásához. A külügyi államtitkár a pártokkal egy reális kormányprogramról is egyeztet, felelős közpénzgazdálkodást, kiszámítható gazdasági feltételeket, valamint a beruházások és reformok felgyorsítását ígéri. Luka Niculescu az OECD csatlakozást Románia egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja nevezte, és úgy fogalmazott, eljött az építkezés ideje. 6 ember meghalt és 59-en megsebesültek, köztük 3 gyermek, miután az orosz erők irányított légibombákkal támadták ma éjjel Harkivot. A 3 bomba a város Szlobicki kerületében ipari területet és egy lakóépület környékét találta el. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat és legalább 20 magánautó megrongálódott. A kialakult tüzek csaknem 15 000 négyzetméteren pusztítottak. A sérült gyerekek közül egy 11 éves lány ellapota súlyos. Általában hűvös idővel tiszta égbolttal indult a napunk, később a sok napsütés hatására az évszakhoz képest melegebb lesz a délutánunk. A nap második felében ugyan felhők érkeznek, de csapadék nem várható. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Marosvásárhelyen most 4 fok van.
0: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: Október 6-a van, kérem szépen, egy csodálatos kedd, és most már együtt, egy stúdióban. Jó reggelt, köszöntünk mindenkit, és ez a Hármas Szabály.
1: Jó reggelt, drága Szilárd, Berecki Szilit hallottátok Sájpsi Szentgyörgyről. Itt van Nagy Endre is, én Máté Kincső, mindannyian hárman, egy helyen, egy bokban, minden jó lesz, csodás ez a kedd.
2: Annyira őrült ez a kedd reggel, hogy itt még a németek is spanyolul dalolnak és ablatyolnak. Reiner Zonneveld és Gordo együtt. Itt a Loco Loco, rüljetek meg velünk 11-ig.
3: Ez a Hármas Szabály.
4: A maga nemében pár.

0: Jó reggelt mindenkinek, még egyszer, és újra, és folyamatosan, és a következő 4 órában, ameddig csak lehet, ugyanis 7 óra elmúlt, most már 9 perccel, és itt vagyunk veletek, szól a 3-as szabály, most már egy stúdióban, úgy szeretem ezeket az alkalmakat, és nagyon szeretem, hogy egyre több ilyen alkalom volt az idén. Sőt, ez nem volt helyes magyarul, hanem hogy sok ilyen alkalom volt az idén. Ez a nyáron, ami már október, ugye ez a harmadik.
1: Legalább nem azt mondtad, hogy sok ilyen alkalom lesz tavaly.
0: Igen, például.
2: Az is valami, hogyha a ragzás és az időbehelyezés már működik ilyenkor
0: reggel. Majd kávé után.
2: Nem kaptál még kávét? Nem,
0: kollégát? Nem főzött.
2: Milyen rossz házigazda vagy?
1: Azt mondja a másik, kapcsolt mikrofonnál, mikor itt készülődünk, hogy ő 8-ig nem kávézik.
2: Ez valami, nekem derogál reggel 8-ig a kávé sztori, vagy
0: mi? Nem, így szoktam meg. Hát ez most ilyen reggel otthon futás van, úgyhogy nem lehet.
3: Nem főzött kávé.
0: Most megérkeztem, így nem tudtam honnan, mit csinálják 8-as szünetbe, érted?
1: Ja,
0: és annyira meg kialakult a rendszer, kezdek megöregedni, 30 felett már nem így megy egyszerűen, hogy hát most 7-kor, most meg 8-kor, most aztán ki tudja, megvan 8-as szünetnek ez a rituália, ha máskor nem lenne, mit csinálják. Megéheznék hamarabb, és akkor nem 9-kor
2: lennék. Én ezen meg mindig csodálkozom, és nem nagyon tudok betelni vele, meg békélni se, ezt is bevallom neked. Derekasson, hogy te odahaza reggel indulás előtt nem iszol kávét, ráadásul, ha jól tudom, itt a konkrét tőszomszédságunkban vagy elszállásolva, itt sem adnak kávét korán reggel, vagy hogy?
0: Hát ott mondjuk ilyen porkávé volt, úgyhogy inkább tudtam, hogy Endre itt olyan finom kávét főz bent.
2: És akkor meg nem kérsz, akkor meg utólag hangosan rinyálsz a mikrofon,
0: vagy mi? Nem rinyáltam. Csak azt mondtam, hogy még nincs meg az első kávé. De nem, ez csak viccből mondtam, hogy nem főzött Endre.
1: Mondtam már, hogy nincs tej.
0: Hát valamit láttam úgy, a tűtőbe.
1: Na ez nagyon jó.
2: Azt ne nézd meg közelebb.
1: Az pont egy valami.
0: Na de várjál, akkor van egy jó hírem saját magamnak. Ugyanis a szállásra tegnap este vacsorának vettem egy kicsi ilyen feles tejet. Uh-huh. És abban maradt még egy decicske. Úgyhogy szünetbe.
2: Mész át, hozod a tejcsit.
1: Akkor mi volt, hogy este elolvastad magadnak a mesécskét, a meleg tejcsikét megkészítetted?
0: Hát igen, megnéztem a meccset, de ugyanaz.
2: Engem is érdekel ez, hogy melyik az a vacsora felhozatal, ami tejt kíván maga után.
0: Vannak ezek az instant zapkásák.
2: Jaj, te zapkás. Te zapályhet reggelizel és zapkását vacsorázol?
0: Nem zapályhet reggeliztem, mostanában még nem reggeliztem. Igen, de estére úgy megkívántam valami édeset, akartam menni, és megláttam az üzletbe, és ez ilyen nagyon jó. Tudod, felkevered, és aztán utána megkeményedik meg mindenféle. Csak nem volt mikró, ezért a tejet úgy tudtam megmelegíteni, hogy amúgy egy tálkába beleraktam, és beletettem meleg vízbe.
2: Nem már! Tehát forró vízbe áztattad a tálkát, benne a tejjel. Ez nagyon jó, én itt szoktam hűteni, amikor valamit túl hideg, vagy túl meleg lesz, igen.
1: Ha lett volna a fürdőkád, akkor játszottál volna ilyet, hogy akkor a vacsorád a kis kacsa, beütél volna a forró fürdőkádba, és úszott volna addig, ameddig felmelegedik.
0: Igen. Na, de ennyi.
2: Na, de jól érzed-e magad itt?
0: Persze,
2: hoztál egy kicsi meleget nekem, úgy tűnik.
0: Tényleg?
2: Esküldted, hogy ma reggel nincs olyan hű, de rettenetesen vacogós hideg, bár tény, hogy a torokfájásnál ez nem most nem szoroz, de köszönjük szépen a Vásárhelyi plusz 2 fokot, ide három székre is ráfér. Milyen komoly terveid vannak ugyanakkor az itt léted alkalmában?
1: Hát azt mondja, hogy a turista. Melyik múzeumot fogod meglátni?
2: Nézd a Csernátoni falu múzeumot, megnézed-e?
0: Persze, igen. Még mit ajánlotok? Milyen programokat ajánlotok?
2: Akkor, hogy haza is beszéljek, mehetünk egyet Vargyas irányába is megnézni a barlangot, ami véletlenül se humorodal, másik csak Orbán Balázs barlang.
0: Igen.
2: Endre, dobjál be valamit te is a közösbe.
1: Be tudok dobni a közösbe egy nagyszerű látnivalót, örök muzeális érték nem változik, útjavítás van Dánoktól Csernátonig. Gyönyörűen ki van bójázva, világít a sötétben, még van szemafor is, hogy a félsávon legyen közlekedés, ilyet szerintem ritkán látsz.
2: De megmutathatjuk az új bicikli utat is, az itt van csak egy köpésre az Olt utcában.
0: Na, ez az Olt utca, ez itt a szomszédban?
2: Igen, az másik és Olt utca.
1: Itt van egy köpésre, azt tudjuk, hogy kincső mennyire tud köpni ezt a
0: gyakorlatban.
1: 0-30-54-88-88 nagy a jókedv. Még nagyobb lesz a jókedv, hogyha játsztok velünk fekete-fehér ebben az órában, regisztrálni lehet. A lista az folyamatosan bővül.
4: Mindenről dumál.

0: Nincsen. Csak szeretnék szólni, nincsen.
1: Mi?
0: Hát hajnalig még van idő, azt mondták, de most már nincsen. Most már itt a hajnal, és nem csak hajnal, hanem Marika is itt van velünk, úgyhogy jó reggelt, vidám őszi napot kívánok nektek szeretettel. Hát drága Marika, neked is, illetve Simon megjelent. Kicsit aggódtunk Simon érted a tegnap, csak szeretnénk szólni. De most nagyon kedves volt, mert szólt, hogy szeretnék szólni, hogy péntektől egy hetet nem leszek, mert 6 napos Szabin leszek csütörtökig.
2: Ez de jó. Tehát eljutottunk oda, hogy nem csak mi jelentjük be, hogyha nem vagyunk egy hetet, hogy ne aggódjanak a hallgatóink, hanem működik ez oda-vissza is ezek szerint.
0: De valóban, hát,
2: nem tudom, Simon, hallgattad-e vissza a tegnapi műsort, azt se tudjuk, hol voltál, de egész komolyan aggódtunk érted.
1: A következő szint az lesz, hogy nem csak, hogy bejelentik, hogy egy hétig nem lesznek, hanem elkéreznek.
2: Nagyon jó.
1: Mint a iskolában. Tanítanéni, holnap az van, hogy a szilvaszedés van, spálinka főzdébe kell utána menni.
0: Hát, még egyből nem szabad menni szilvaszedésre.
1: Hát a tavalyik, most visszük az ideit, leszedjük, és akkor cseréljük a hordókban, tudod.
0: Üha. Na hát jó, oké.
2: Milyen komoly procedúrája van.
0: Nagyon, nagyon. Úgyhogy csinálunk egy táblázatot, mindenkit a hallgatók közül beírunk, és akkor bejegyezzük, hogy mikor mely szabadságra jönnek, érjük számon.
2: Így, tehát hogyha eddig az úgy mondtuk, és annak neveztük, hogy ugye névsorolvasás, korán reggelent a hármas szabályban, akkor ez ilyen osztálylétszám figyelés lesz.
0: Jelenlét ív.
2: Jelenlét ív.
1: Olyan lesz, mint a munkahelyen, hogyha ketten valakik egyszerre mennek ki szünetre, az gyanús lesz. Hova mentek? Eltűnnek egy hétre, de Erika Simonnal eltűnnek, mind a ketten magyarországiak. Nem, egyik németországi, de találkoznak közöttek. Szóval érted?
2: A Balatonnál randíznak egyet. Ha már Erika, mondjuk el, hogy ma reggel is olyan csodás pirkadatos fotográfiát küldött nekünk, hogy az ő szemszögéből nézve, illetve az ő lencséjén keresztül vizsgálva a világot, egészen szép ez a, nem tudom, őszi, kicsit későn ébred már a nap típusú reggel, úgyhogy köszönjük szépen. Hozzáteszi azt is egyébként, hogy szép jó reggelt, fiatalok, millió puszi a 12. kerületből.
1: Így van, és jött nekünk egy Jónás, nézzétek meg, Ferenc írja, ha jól tudom, igen, azt írja, jó reggelt. Nyár végén egy másik rádiócsatornán a kedvenc rádiós műsor van ilyen? Műsorvezetőim elmentek szabadságra. Átkapcsoltam rátok azóta, aztán mikor ők visszaálltak dolgozni, én maradtam veletek. Megcsaltam őket veletek. Azóta is titeket hallgatlak. Sőt, a tegnap egy órára visszakapcsoltam rájuk, így most titeket csaltalak meg velük. Fordult a kocka, írja Ferenc, persze, smiley-val, meg mosolyogva. Ferenc szóljál a plébánosnak, hogy mikor Johnny mész, aznapra ne tervezzen egyebet, mert nagyon sok bevallani valód van.
2: Hát ez már az ilyen klasszikus édes hármasos felállás, nem?
0: Igen, tehát
2: akkor
0: igen,
2: hogy leszünk ezután, Ferenc? Azt tisztel. Ez le. Mert így, hogy országvilág füle hallatára te ezt most bevallottad, muszáj valamilyen úton, módon pontot tenni. Pontosan. A történetre.
0: Önök a családi titkok műsorát hallották.
2: Ludovik üzenetét olvastuk?
0: Nem.
2: Ludovik, jó reggelt kívánunk neked is, mert hogy azt írja nekünk, hogy Pálinkás, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve itt van Anikó is, aki azt írja, sziasztok, szép kedreggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen csodálatos napotok.
0: Így van, Istét is köszöntjük, aki áldott szép reggelt kíván nekünk, aztán Rokmolac is annyit ír, hogy jó reggelt, úgy látszik most nehéz a kávégépes ébredés.
2: Ez rosszabb szokott lenni.
0: Igen, illetve Jocó is kellemes napot kíván. Szavaztok mindenkinek, aki itt van velünk, 0735488888, ide írhatok SMS-t, illetve regisztrálhatok a játékunkra, Fekete-Fehér Igenemre. Sőt, 10 nap múlva születésnapja van a Rádió Gagának, éppen ezért ma elkezdjük a játékokat.
2: De nagyon
0: mi van ma,
2: Endre?
0: Ilyen tiszta hangod
2: iregekre. Igen, figyelj ide.
1: Mert ittam kávét, nem úgy, mint egy.
2: Ja. Na ez az lesz, mekkora nagy pozitív hozadékai vannak. Endre, mitől vagy ilyen lelkes, hogy játszhatunk?
1: Én nagyon örvendek ennek a szülinapnak.
2: Miért?
1: Mert minden szülinap jó.
2: Mert az ünneplés önmagában jó, de tudod, kacsintok nagyokat, hogy vedd észre, mert hogy nyereményeket adhatunk a hallgatóknak.
1: Ja, nyeremények vannak, sőt, elmondjuk aztán, olyan vagány nyeremények vannak, és főnyeremény is olyan van, hogy csak na, egészen Isztambulig lehet buszocskázni, de erről majd még beszélünk, és minden részlet érkezik. Addig is figyeljétek a telefon, mert aztán majd mindjárt fekete-fehér igennem.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

meg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Rikki Lee és az I Follow Rivers, 7:30, addig követte a folyókat, szerintem a tengerparton van azóta is, mert mint jól tudjuk, ugye, minden odajukat ki, közben kedves, itt van, jó reggelt kíván, boldog, szép reggelt, ezen kívül azt írja Gyuri, jó reggelt, sziasztok, október 23-án megyek 14 nap Szabira Erdélybe, és leszek 8 napot, Gyuri, látogass meg bennünket is.
1: Figyelj, drága Gyuri, van egy csomó stúdiónk, ahová beköszönhetsz, sőt, arra buzdítunk téged is, apropó, mindjárt fekete-fehér, igen, nem, hogy regisztráljál, lehet nyersz gaga bögrét, és akkor már okod, indokod is lenne beugrani valamelyik stúdiónkban. Jó reggelt, sziasztok, üdv, írja közben nekünk a Laci, illetve Hunor a következő üzenetet küldi. Jó reggelt nektek, ennél jobb hír egy keddi reggelen, hogy egy napon van a születésnapom a Rádió Gagával. Szép napotok legyen, vagy szép napot nektek, írja Hunor. Hát mindenek előtt boldog szülinapot Hunornak.
2: Így van, azt akartam kérdezni, hogy Hunornak akkor ma van a születésnapja? Mert ebből nem jön le az SMS, a rádiónak október 15. Ezt tudjuk, hogy október 15 a rádiónak a születésnapja, 27-dik. Ha Hunornak ma van, attól beleesünk a 10 napba, de akkor Isten életesen, drága Hunor.
0: És nem kérdezzük meg, hogy neked is 27-e vagy nem. De mindeközben.
2: Igen, így van.
0: Válaszolt Simon, de igen. Jó. Tegnap szabad napom volt, de köszi, hogy van, akinek hiányoztam. Azt írja, hogy de TikTokon belelestem egy kicsit.
1: Ó, nagyon jó.
0: Nem az élet értelmében, hanem az adásban.
1: Nem, valószínű a műsorban. Igen, csak az a baj ezzel a felállásra, drága Sima, hogy közben mi meg ilyen nagyon erős hiányérzettel maradtunk tegnap 11 óra magasságában, hogy ugye elment 4 órányi műsoridő, sehol egy Simon, sehol egy croissant, sehol egy kávé.
0: Én is voltam már.
1: Ugye, én is megszomlasztam.
0: Nem ettem emoji croissantot.
1: Na látod, totot. És a itt a Rockmalac küld nekünk egy fotót, ahol egyébként a kávé főzőgépe látszik, és egyértelművé tette számukra, hogy kifogyott belőle a víz. Hozzátéve a következő üzenetet, igazad van, Szilárd, kicsit szűkszavú voltam ma reggel, oka van, kávét főztem, de úgy érzem, a mai nap inkább szép voltam, mert 10 percig álltam a kávéfőző előtt, azon elmélkedve, hogy miért nem jön a kávé. Azt hiszem, ma nem én leszek a legélesebb kés a fiókban.
0: Cserébe lehetsz a legnyikorgósabb fiúk a konyhában.
2: De szerintem Rokonac az a tipikus ilyen nagyon mackós reggeli ember, tudod, aki egy hudiba így bebújik, és akkor így az első órában nem lehet számítani, hogy áll 10 percig a kávéfőző előtt, hogy rohadjon meg a víz, hogy most fogyott el, és akkor egy csomó minden ilyenkor összegyűl.
1: Erről egy óvatos kis rövid vitát azért indíthatunk. Én nagyon nem így képzelem el Rockmalacot, hogy hudiba bújik bele.
2: Ha mi a ing, vagy
1: mi? Egyszer a sogatyás a rácnak képzelem.
2: A munkahelyén?
1: De munkahelyén nem, ez neki. Otthon van. Ez otthon van, figyelj, szerintem igen.
0: Otthon ilyen puccos géped van?
2: Mit dolgozol?
1: Rockmalac, ez a céges kávéfőzőt látjuk, vagy az otthonit, szerintem akkor induljunk innen.
0: Meg aki fogy az otthoniból, miért nem az a reakció, hogy drágám?
1: Hát valószínű, drágám még alszik, hát csak nem költi fel.
2: Onnan gondolom, hogy céges, hogy Rudolfos a csésze. Tehát otthon egy ébesző ember rég októberben nem veszel egy Rudolfos csészét.
1: Hát ha az van elől a csészés polcon.
2: Hát nem, akkor otthon megkeresed, mert otthon megvan a saját csészét. A munkahelyre bemész, jobbik esetben ott is megvan, ha valaki nem vette el. Ha elvette, akkor az elsőt kiveszed, jelen esetben egy Rudolfos gyönyörű szép csésze.
1: Na nem tudom, ezt a kört akkor gyere tisztázz le nekünk, drága Rokmalac, hogy hol, mi, merre, hová, hogyan.
0: Nekem az a kérdésem ezzel, hogy ha valaki nem tud rájönni arra 10 perc alatt, hogy nincs víz a kávégépen, szerinted az megnézte, milyen bögrét vesz a polcra?
2: Mondjuk ez igaz.
1: Én ezért merem megkockáztatni, hogy otthon van, igen. Közben Imola is beköszön hozzánk, a reggeli indító írja nekünk, és egyébként egy gyönyörű szép fotót küld, kis dísztök, őszi hangulatú dekoráció, kávés csésze egész pontosan, és hozzáteszi, hogy szép jó reggelt, hogy vagytok, csodás keddi napot kívánok nektek. Hát jól vagyunk, kedves Imola, köszönjük szépen kérdésedet.
2: Így van, még Margitnak az üzenete idefér gyorsan, jó reggelt, a pecs szedés, ezt nem nekem találták ki, nagyon fáj a vállam, így a Margit, hát ő legalább megvan. Maradjunk ennyibe, hogy legalább megvan. Köszönjük szépen, az SMS-eket írhattok még, de most játszani fogunk egy fekete-fehér igennemet, úgyhogy gyorsan még regisztráljátok, ha lehet.
3: Mindenről dumálunk.

0: bimbe bele vinni.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urs zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
7: Akkor irány a Camos Shoes. Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
6: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát.
7: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
6: Várunk a Camo üzleteiben.
7: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
6: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
7: Camos Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
8: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
9: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeri ipari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruteri@hochland.com e-mail címre.
12: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
13: Marosvásárhely, készen állsz az adrenalinra.
14: Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Drift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
15: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömbbe.
14: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transil Stadion parkolójában.
15: Ezt érezni fogod.
14: Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
19: ismét lágerek és új

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Na kérem szépen, akkor egy fekete-fehér igen nemet még mielőtt a nagy szülőnapi játékunk elindulna, azért játszodjunk, úgyhogy keresünk magunknak egy ellenfelet, lássuk, ki lesz ő.
3: Hát ha minden igaz, akkor Sándor van itt velünk a vonal túlsó végén. Haló, szia, jó reggelt, kedves Sándor!
4: Szép, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Szia, hogy indul a kedd? Mi a reggeli rutin nálatok? Már mindenki ébren, gondolom, főleg te.
4: Így van, a gyermekek elő vannak készítve, indulunk óvodába, iskolába, és én megyek hozzátok a szomszédba, mert ott dolgozok mellettetek a szomszédba.
3: Na, az ott mellettünk, mit jelent? Sepsiszentgyörgyi stúdió, Vásárhelyi stúdió, Gyergyóicsiki?
4: Sepsiszentgyörgyi.
3: Ó, nagyon jó, akkor javallom, hogy most gyere, mert látod majd élőben Szilit.
2: Igen, csak egy hologram.
3: És mit dolgozol egyébként itt a szomszédságunkban?
4: A polgármester igazán.
3: Jaj, nagyon szuper. Akkor a jó hír itt mellettünk mindjárt. Balra. Na, de a jó hír, kedves Sándor, hiszen ugye fekete-fehér igen nem ügyben zargatunk, hogyha ezt a kört most jól viszed, és megnyered a gaga bögrét, akkor útközben munkába menet egész pontosan el is tudod venni a nyeremény bögrédet. Ehhez viszont első körben az kellene, hogy azt hiszem új kört indítunk, válasz, hogy kivel szeretnél játszani.
4: Nagyon nehéz lesz ez a választás, tehát annyira rutinos játékosok vagytok, hogy így kívülről úgy tűnik, hogy nagyon
3: kezdes. Sándor, ez nem olyan, mint az iskolában, hogy nyalizással sokra néz. Na, viccelődünk, de mondd, hogy kivel játszana.
4: Legyen Endre.
5: Mind ügyesek vagytok, de legyen Endre. Világos, jó, rendben, Sándor. Nézzük meg, hogy megy ez. Jön egy visszaszámlaló, utána egy perc kizzadunk, jó? Külön-külön.
4: Jó van.
1: 3, 2, 1, start!
5: Sándorral játszunk, aki zörget. Mit zörget?
4: Itt van mellettem az egész családom, és éppen a reggeli kakaós csészét mozította meg itt Almában a nagyobbik fiam.
5: Mindenki kakaózik reggel?
4: Persze. Illetve csak a két fiú. Van egy 7 éves fiam, és egy 3,5 éves fiam.
5: Isten éltessen.
4: Neked, Endre? Köszönöm.
5: Nekem gyerek?
4: Hogy indul a napod?
5: Jaj, a nap az már régen indult igazából. Már a forgalmi korlátozásnál a dánokon néztem, hogy nehéz nap lesz ez.
4: Sokat ingázol reggelente?
5: Mindig ugyanaz a táv.
4: Honnan jársz?
5: Csernátomból.
4: Messze van Csernátom?
5: Nincs, 30 kilométer sincs összesen. Neked időben mennyi az ingázás, Sándor?
4: Körülbelül 5 perc.
5: Azt nem lehet megmondani. Yes. Ez szándékos volt már a végén, nem legyen.
3: Igen. Nagyon jó. Ez egy baromi jó játék volt. Én azt kell mondjam, olyan feszült csendben figyeltünk itt Szilivel, hogy hopp, mi lesz. Sándor, hamar átved lettél újságírónak. Hát ezt baromi ügyesen csináltad.
5: Én nagyon éreztem ezt, hogy ki voltam kérdezve. Meg is lepődtem, nem tudom, hogy kell válaszolni. Mindig én kérdezem.
3: Nagyon ügyes voltál, és hogyha tényleg ott van az egész család, akkor most újongva rajonghat mindenki. Hiszen gratulálunk, meg is nyerted a gaga bögrét, és akkor ahogy predesztináltuk a dolgokat, jövet várunk szeretettel, ugorj be a stúdióba, vedd is át, jó?
2: Na, várunk szeretettel.
5: Szuper, várunk mindenkinek, nagy örömödben még egy extra kakaót. Köszi, hogy itt voltál, sziasztok, szép napot.
4: Köszönöm a játékot is, hogy itt
3: tartott, sziasztok. Köszönjük, szia.

0: Szívből gratulálunk még egyszer Sándornak. Én az előbb egy kis zakatolást hallottam zene alatt. Azt hittem már ide is ért Sándor, hogy átvegye a bögré, de lehet meg egy kicsit kell várjunk rá. Gyere, gyere!
1: Meg kell így egyszer a kakaós kávját. Ő is ügyesen, és aztán majd utána, amikor majd dolgozni a munkát, nem szabad elsietni, helyet kell adni másnak is. Úgyhogy regisztráljátok még, mert kezdődik a szülinapi játékunk.
2: Így van, arra érdemes csak egy név, telefonszám és a megye, ahonnan hallgatok, és már is rajta vagytok a nagy születésnapi, egyáltalán nem meglepetés parti listán, de várunk szeretettel. 8-kor hírek mindjárt a Gagán, utána jövünk és folytatjuk a mait.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
10: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
11: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss Vármezői piszta.

0: kosárda, ahol jó megpihenni.
1: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
2: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
3: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük.
5: Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé.
4: Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
5: Mikrokreditlám.ro.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
9: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Általában hűvös idővel tiszta égbolttal indult a napunk. Luka Niculescu-t bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő tegnap este, és az agy működésének kutatásáért három tudós kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Megváltozott a közlekedési lámpák működése Marosvásárhelyen a Kálvárián, az Alexandru Papiu Ilarián utca felől a december 1 sugárút irányába. A sugárút felé haladva a jelzőlámpa ezentúl lehetővé teszi a jobbra és a balra kanyarodást is. A polgármesteri hivatal arra kéri az autósokat, hogy körültekintően közlekedjenek, figyeljenek az új lámpajelzésekre és az útburkolati jelekre, valamint fokozott óvatossággal haladjanak át a kereszteződésen. Luka Niculescu-t bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő tegnap este. Az elnök szerint a külügyi államtitkárnak van a legnagyobb esélye parlamenti többséget maga mögé állítani. Luka Niculescu az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, és közreműködésével mintegy 100 jogszabályt fogadott el a parlament pártok közötti egyetértéssel. Az államfő szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége a költségvetés kiigazításához és a 2027-es büdzsé kidolgozásához. Az agy működésének kutatásáért három tudós kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat, Karl Deisseroth, Peter Hagemann és Georg Nagel az optogenetikával és a fényérzékeny ioncsatornákkal kapcsolatos felfedezéseikért részesülnek az elismerésben. Az általuk úttörőként fejlesztett módszer lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktiválásának be- és kikapcsolását az élő agyban. Az eljárást ma már világszerte alkalmazzák laboratóriumokban. A három kutató 12 millió svéd koronán osztozik. A díjat december 10-én adják át. Ma dél körül jelentik be a fizika, holnap a kémia, csütörtökön pedig az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét. Két tengerész életét vesztette, 11-et pedig kimentettek, miután feltehetően dróntámadás ért egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A hajón tűz ütött ki, a kapitány megsérült. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint két orosz drón támadta meg a kukoricát szállító teherhajót. Az incidens az osztrák OMV Petrom Pescarus olajplatformja közelében történt. Románia 1-0-ra kikapott Svédországtól a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén, így negyedik találkozóját is pont nélkül zárta. A bukaresti mérkőzés egyetlen gólját a 13. percben Viktor Gyökeres szerezte. A románok a szünet után több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak egyenlíteni. Románia így pont nélkül továbbra is sereghajtó a csoportban, és két fordulóval a vége előtt 4 pont a hátránya az osztályozót érő harmadik helyhez képest. Novemberben Lengyelországot kell legyőznie, hogy megőrizze bennmaradási esélyeit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén Nagyszombaton. Az első félidő gól nélkül zárult, majd az 52. percben Tóth Milán megszerezte első válogatott beli gólját. Az ukránok a 83. percben egyenlítettek, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált, ugyancsak először a nemzeti csapatban. A magyar együttes ezzel visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért, és pontos 3 pontot szerzett. Márko Rossi csapata november 14-én Grúziában folytatja. Általában hűvös idővel tiszta égbolttal indult a napunk, később a sok napsütés hatására az évszakhoz képest melegebb lesz a délutánunk. A nap második felében ugyan felhők érkeznek, de csapadék nem várható. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Marosvásárhelyen most 5 fok van.
10: Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány percet, az azt jelenti, hogy indul ebben az órában már nyereménnyel íresben a születésnapi játékunk, mert 27 éves a Rádió Gaga, ebben az órában a Steffi Transcom felajánlásával egy vagány csaptelepet lehet nyerni, csak fel kell venni a telefont, és jót kell kívánni szülinapra.
1: Így van, és hát nem csak jót kívánni, hanem el kell mondani, hogy mi lenne az az ajándék, amit a rádiónak adna az illető hallgató, úgyhogy várjuk a telefonálást, Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvia mikrofonnál.
2: Így, és csatlakozik a csapathoz most Vastag Csaba és Vastag Tomi is, hiszen velük indítjuk a mai második óránkat, jön az Őrizd az álmot.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: Nagyon jó, itt is vagyunk veletek. Mennyi? 12 perccel 8 óra után, úgyhogy jó reggelt kívánunk, nagyon szeretettel. Kaptunk egy útinfót, Sanyi írja, hogy jó reggelt, macit gázoltak Sóvárad végén. Oh. Hoppácska, hoppácska, óvatosan, reméljük, hogy nem történt semmilyen személyes sérülés, illetve...
1: Van még egy forgalmi információ, kis útinfó írja nekünk, Laci, Keresztúr és Nyárátő között, ott a BMW és a Polóval is figyelik a forgalmat. Mm-hmm. Köszönjük szépen.
0: Fáznak. Bocsánat,
1: közben azért bearanyozta reggelünket Rokmalac fotója
0: is. Mondtam, hogy kuckos, hudis.
1: Hudis, tényleg hudis. Na egyébként igen, most azt nem tudom eldönteni, hogy ez akkor a munkahely ott a dosszárokkal a háttérben, vagy
0: hát remélem nem az otthon. Hálózóban.
2: Nem tudom, ki tart ilyen dosszárokat otthon.
1: Én, nekem
2: igen.
1: Vannak.
2: Ilyen teljesen
1: hát
2: rendben,
1: persze, igen, szépen ott az minden hivatalos papír, ügyesen papírtartóba, mert ennek ez a szép magyar neve, nem azt a dosszában.
2: Vagy irattartó.
1: Sínes dosszi.
2: Sínes dosszi. Igen, tipru fiszkála van irogatlan.
1: Irattartóban szépen rendszerezve el van téve, de lehet az is egyébként tényleg simán, hogy csak én gondoltam rosszul, és Rokmalac már munkában van. Ez esetben ho-ho-ho-ho, jó munkát.
2: Ránéztél a bögrére, és ezt kellett mondja.
0: Igen. Közben Imola is itt van velünk, bocsáss meg, mit akartam mondani?
2: Semmit, csak azt, hogy már ettől a bögrétől majdnem jön, hogy számoljak, hogy hány nap van még, de engedjük el.
0: Nem, most nem tudom megnézni, meg kell keressem, mert itt most nincsen a laptopom.
1: 88 volt, nem? Akkor van 87.
0: Ez tegnap volt?
1: Tegnap volt?
0: Sokkal
1: nem
0: kevesebb kell legyen, szerintem én 80 körül.
1: Jó, megnézzük mindjárt.
0: Megy meg, akkor beszéltek, megkeresem.
1: Na jó, hát akkor elmondom én helyettet, hogy itt van velünk Imola is, aki korábban már beköszön, most ezt írja, hogy Isten éltesse sokáig a rádió gagát. Köszönjük nagyon szépen. Mi fel vagyunk testileg, lelkileg készülve rá, hogy a következő napok a köszöntésekről szólnak, úgyhogy előre is és utólag is köszönet mindannyiótoknak, és ne feledjétek, hát official el is indult, ugye, a mi magunk ünneplősre szabott játékos hete, időszaka, úgyhogy ebben az órában majd lesz játék.
0: 79 nap.
2: Becsúsztunk a 80 alá.
0: Becsúsztunk.
1: Nem, hogy 69-nél vigyorogjuk.
0: 69 karácsony. Endre, van-e valami jó világnapunk már?
2: 69 Xmas. Igen, van, nagyszerű. Ma van, csodálatos október 6-án, amellett, hogy ugye jól tudjuk, hogy így azért nemzeti ünnep környékének kicsikét elcsendesedik a magyar ember október 6-án, de hogyha a világot nézzük gasztró szempontból, ma van a tákó világnapja. Képzeljétek
1: az el. Azt a de jó! Az finom?
2: A tákó?
1: Igen. Az életben nem ettem.
2: Az a nagyon fincs, amelyik
1: én
2: ilyen.
1: Tudom, hogy én csak azt kérdeztem, én nem ettem. Nem, ti ettetek szendével tákót.
0: Igen.
1: Én maradtam a burgeremnél már, bocsánat, tehát ami egyszer beváltozott, nem változtatunk.
0: Igen, minden nem tudom azt mondani, amit akarok mondani, de 3 napig utána vagyunk.
1: Menj már.
2: Hát de mi volt benne?
0: Nem tudom, mi volt benne.
2: Nagyon vadul csípős.
0: Egy kicsit ilyen, mondtam, hogy a mexikóit, azt olyan igazi tákot csinálnak. Hát az én gyomorról, gyere itt a pocakba.
2: Gyere itt a puci hoztákot.
0: Nem, aztán nem úgy jött.
1: De mindegyik tákó ilyen csípős, vagy azt úgy azért lehet. Egyszer megkóstolnám, komolyan mondom. Nagyon kíváncsi vagyok, csak filmekben láttam, hogy hogyan, miként majszolják. Megnéztem egy csomó videót, hogy készítik el házilag akár a kicsi mini pitát, hogy annak olyan formája legyen, hogy a puliszka keverőre reakét teríteni.
0: Beteszed akkor kaját a pitába.
2: Amúgy tényleg, te gondoljátok el, hogy az összes ilyen kürtöskalács készítő nagy fa szerkentyűn.
0: Micsoda?
2: A fa szerkentyűn, ez szándékos volt, tudtam, igen? Csak lássam, hogy figyelsz. Szóval azon milyen vagány óriási meg a gigatákókat lehetne csinálni.
1: Megelégszem a kicsi tákóval is, maradjak annyiban. Annak rendje és módja szerint. De ha már itt tartunk, és hogy mi mennyire csípős, aztán majd hadd meséljem el nektek, micsoda sört itt a vén márka név nélkül. Mangós csilis sör. Ez ennyire egyszerű, de hát itt jóféle helyi kocsmában kézműves söröket lehet kapni, megkóstoltam, jó volt. No, de tákók napján, világnapján írjátok meg akkor első körben. Ti szeretitek-e, ettetek-e, ha igen, akkor milyen?
3: Mindenről dumál.

0: Jó reggelt mindenkinek, Dezsőnek is. Elég egyszer olvasom, és utána megmutatjuk. A Bogarötta, a Füstöl, csodaszép jó reggelt nektek, hallgatóknak, a Gerenda a rakás közben is, a Gaga szólhat csak. Jó gerendázást, drága Dezső. Na, tél a pálya. Mi szűbűrcsőz?
1: De hallatszik.
2: Mielőtt még a kedves hallgatók a rossz következtetést levonnák, itt azért van kakaó a mai adásban, úgy érzem.
3: Ja, képzeljétek el, az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy most mit szeretnék jobban, beszélni és hálálkodni. Nagyon ügyes, Szilárd! Szóval beszélni és hálálkodni, vagy tényleg inni ezt a csodafinomságot. Képzeljétek el, itt volt Sándor, aki a fekete-fehér igennemben ugye laposra verte Nagy Endrét. És olyan jó fej volt.
0: Nem, mert tőle mindenki laposra veri.
3: De annyira zseniális volt, egyrészt jött, elvette a nyereményét, amihez még egyszer gratulálunk, de olyan vagány, nagyon jó fej volt. Hozott nekünk kakaós.
2: Igen, emlékeztek, úgy köszöntem el tőle, hogy jó kedvébe extra kakaót mindenkinek a nyereményjáték végén, és akkor úgy döntött, hogy a mindenkiben mi is benne vagyunk. Egyébként szeretnék szólni a technikus kollégáknak, hogy teljesen biztonságos körülmények között szűpürtyölnek egyesek, mert én nem.
0: Igen.
2: Mert hogy az ilyen szívószálas, teljesen csöpmentes és folyadékveszélymentes.
3: Atta írja is, stúdióban, ital?
0: Ez nem ital, ez kakaós kávé.
3: Egyrészt ez édesség. Nagyon fontos letisztázni, hogy ez édesség. Se az étel, se az ital kategóriában nem tartozik, mert olyan, mintha gumicukrot ennénk.
0: Igen.
3: Egy, kettő tényleg nagyon csöpp biztonságos, mert a szívó szálos kis lyukas kiszúrásos módszer. El is adhatnék.
0: Három cseppes biztonsága rendelkezik.
2: Szárnyas kakaó.
0: Szárnyas kakaó.
3: Amúgy... Ez nem a másik az energiaital.
0: Tudtad, hogy ezt lehet automatizálni, az ilyen szűpürtyölös dobozos izéket? Ez olyan, de régi, mi volt ez? Trompi volt? Azt hiszem, amit régebb lehetett, hogy frutifrest is lehetett ilyen megkapni. Nagyon koncentrálok, hogy tudjak így beszélni. De hogy lehet ezt automatizálni, mert ha megfújod a szívószálat befelé, akkor ugye levegő lesz, az kinyomja, és akkor csak csorog a szádba a kakaó.
3: De én sokkal jobban szeretem szippancsozni.
2: Összejött? Megy, nem megy?
0: Valamiért nem.
2: Valahol szerel a doboz. Nem alul?
0: Majd a tieddel kipróbálom, ma úgyse iszod meg, úgyhogy azt megisszuk mi.
2: Na, mégiscsak meggondolom a dolgot.
3: Elosztjuk? Elosztjuk az Endrét?
0: Persze, már 40 felet nem lehet ezekkel tejet inni.
2: Otthon a gyerekek hallgatják a rádiót, végre hozzak valamit, nekünk is kakaót. Erre meg ezek ketten.
0: A laktázenzi meg elmentek nyaralni Endréni.
2: Ez van, az ember bizonyos helyzetben nem kockáztat.
0: De jó.
2: Magány vagy, de hogy volt a csipostákóval?
3: Minden esetben még egy gyors gondolatig, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük Sándornak, aki dolgozik. A szomszédságunkban nagyon jó fej volt, és nagy ellencsukolása nagyon-nagyon finom a kakaó, márka név és termék megjelenítés nélkül. Ez az eddigi legjobb bóti kakaó, amit ittam, én csak szólok.
0: Igen, amúgy tényleg finom. Tényleg én nem ittam még bóti kakaót egyáltalán.
2: De ez számunkra nem is bóti kakaó.
0: Nem.
2: Ez hallgatói kakaó.
0: Van az a fóbia, vagy nem tudom, hogy mikor valaki csámcsok szűpürcső, vagy valami kiesít, hogy a füledből is úgy érzed, hogy ráz a hideg.
3: Ez téged zavar? Hát miért csak most szólsz 4 perce mindjárt, hogy szűrcsöntetek itt a füledbe?
0: Hogy örülök, hogy jön a zene?
2: Nem zavar. Enyhén ilyen üveges tekintete van, és koncentrál, hogy ne legyen agresszív, de azon kívül nincs semmi hatása ránézve.
3: Jaj, nagyon jó. Na jól van, kakaós kávét, igen, akkor a pociban, annak rendje és módja szerint, illetve mit még a pociba, persze takót, csipős takót. A pociba meg említettem, igen, azt a jó kis csilis mangó sört, amit ittam a közelmúlt. Na, azt nem kéne most megkóstolni a kakaó után, azt hiszem.
0: De milyen finom volt, csípett, mi
3: nagyon
0: volt
3: ele? Olyan enyhén pike, nem hozta a zseniális mangó ízt. Tudjátok, ez ilyen sör, tehát dobozos sör, ilyen pszentő sör. És olyan zsenét színében is, tiszta narancssárga mangó, de hogy van az enyhe pikantéria, jaj, nagyon-nagyon guszta. Ajánlom mindenkinek, meg a kakaót is, meg szeretjük Sándort, meg köszi, meg puszi, meg szevasztok.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály, 2-től 11-ig.

0: Jaj, de jó, csudi jó, sztereó, audio, hifi videó, kaka jó. Mindeközben, hogy közben itt Azaria is úgy bepörgött a végén, mintha legalább egy veder kakaót megívott volna, mielőtt felvette volna az introvertált dalt. Itt vagyunk másodperceken belül 8:30, és még mindig tákózunk.
1: Igen, igen, hiszen a tákó világnapja van túl azon, hogy jól laktunk kakaóból. Köszönjük szépen. Rokmalac azt írja, a tákó kapcsán itt minden keveredik a szezon a fazonnal. Azt írja, hogy tákó? Meg lehet enni? Akkor szeressük. Egy jó gyomor mindent megemészt. Van belőle szalonnás, vagy töltött káposztás, vagy mondjuk micses flekkenes? Végül is mindegy, kérnék mellé még, vagy két sört is, teszi hozzá Rokmalac.
0: Biztos, ami biztos.
2: Milyen jó lenne, képzeld el, van a tákó, ugye meghajlítják a pitát, és akkor beleraknak egy töltött káposztát.
1: És kész. De minek kell akkor a tákó?
2: Hát, hogy legyen tákó? ez lenne a székely tákó. Mi? Szerintem amúgy jó lenne, nem lehet olyan rossz.
1: Akkor már inkább egy kicsit, nem tudom, fancyzzünk, nem? Tehát, hogy megcsináljuk a tákó cuccot, magát. Igen. A pitát, és akkor nem a már megtöltött káposztát, hanem csak a darált húsrészt, meg a szacska káposztát, meg egy kicsi néhány finom csülök darabkát, ugye?
2: Tejfölt a tetejére.
1: Kicsi tejfölt a tetejére, tehát, hogy akkor ne az legyen, hogy megspóljuk,
0: megosszunk. Lenne egy tákóba valami kerek dolgot rakni, mert akkor kell egyensúlyozni vele, tudod, amit egy, vannak ezek az ügyességi játékok, hogy vele teszel bele egy ilyen kis előétel mini fasírtot egy falusi lagziból, és akkor kell vigyázz, míg az egyiket teszed, a másik ne guruljon le.
2: De most próbálom összerakni, hogy te ezt hogy képzelted el?
0: Micsoda?
2: Tehát, hogy gurul ki egy töltött káposztát?
1: Kicsúszik, nem kigurul, hanem kicsúszik.
0: Az vagy, ha
1: látod
0: keresztbe
1: azt
0: rakod.
1: A videót az interneten?
2: Persze, teljesen logikus amúgy, igen.
1: Azt a videót a neten, amikor kislány nekifog, vagy kislány, nagylány az már, de olyan kislányos feje lesz hirtelen, amikor nekifog hotdogot enni, és az egyik végébe beleharaps, a másik végén plüty, csak az úgy, igen, kicsúszik
2: az
1: a virsmi.
2: Az fegyvernek számít már. Tehát ráharapsz az elején, és dusfején valaki egy kilője
1: szemét. Így járnánk a tákóba töltött káposztával is.
2: Jó, de még mit lehet rakni, ami pörköltet, kicsi pöri.
0: Mindenképpen.
2: Nokedlivel.
0: Köröm pörkölt.
2: Rendes pörköltre gondolok. Most itt valami finom, ilyen jó disznócomból.
0: Akkor pacal pörkölt.
1: Kocsonyát ember.
2: Kocsonyát tákó.
1: Hát nem, kocsonyát tákó.
2: Tákocsonya. Igazi... Ez az, megvan.
1: Ha igazi autentikusat szeretnénk, lassan úgyis disznóülős szezon érkezik, hát miért ne próbálnánk ki a kocsonyás tákot. De egyébként most viccet félretéve is, egy ilyen reggeli jóféle erdélyi székelyföldi panziós hidegtállal meg lehetne tömni. Kicsi házi vinete, kicsi zakú egy-két szalonna darab.
0: Nagyot néznének Zetevárajjá, amikor odaállítanál a reggeli büfé elé egy tákóval, se elkezdenéd pakolni mindenfélékkel, ami ott van.
1: Én adom.
0: Kikenném
1: ezt.
0: Vinetével, vagy zakuszkával az alját, hogy ragadjon.
2: Jó, igen.
0: Mert ugye kell ragadni.
1: Szóval egy kicsi szalonnát, amit ott megtapod.
2: Nagyon jó.
1: Kicsi, mit tudom én, házi kolbász, füstölt házi kolbász, kicsi kockára vágva, csak úgy ráhintés.
0: És a két végét két kolbászkarikával lezárnád.
1: Jaj, ne folyjon ki.
2: Jó.
1: Kész vagyunk.
2: És mi volt az alján? Az aljúzakus.
1: Nem, az vinete.
2: Csak a kettő nem passzol.
1: Dehogy nem passzol.
2: Mi a vinet a zakuszkával,
0: hát,
2: nem?
0: Hát de nem találkoznak egyik arról, másik felül.
2: Így van.
0: Úgyis mindegy egy helyre.
1: Meg egyébként is a reggeli alatt, ha megeszel egy szelet vinetés kenyeret, és utána egy szelet zakuszkás kenyeret, ugyanaz a végeredmény. Hát ott bent,
2: hát a végeredmény ugyanaz, de ott egy, na mindegy. Nekem a micses verzió is tetszik, amúgy a micsis pont bele talál egy tákoslapba. Mustár az aljára, kicsi ketchup is bele a... Ha van, nem kell ketchup, mustár elég, és bele akkor a mics. Az is beletalál formailag.
1: Igen, csak akkor még kenyeret kellene enni mellé.
0: A kotakó. Igen, jó reggelt írja még nekünk Enikő, kedvenc műsorvezeteink, a tákót a nagylányom ismeri és nagyon szereti, én még nem ettem, de amint lehetőségem adódik, meg fogom kóstolni. Neked is szép napod legyen és jó étvágyat. Most számolj, hogy milyen volt az első tákó élmény. Mindeközben ne feledjétek, indul a nagyszerű születésnapi játékunk, 27 éves a Rádió Gaga, és keressük már is az első nyertest, aki lássuk, mit nyer. Rádió Gaga. Minderről tudunk.

0: zone.
1: Reklám.
2: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
4: Blautec.
3: Melegre tervezve.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiénia termékekre és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
6: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 leért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
9: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
10: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
13: ismét slágerek,

0: elindul kérem szépen a születésnapi játékunk, mert hogy hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, éppen ezért rengeteg nyereménnyel készültünk nektek. Na lássuk, kinek adjuk oda az elsőt.
1: Hát Timának szeretnénk mindenek előtt ajándékot adni, ugye szokásos menetrend szerint nekünk van szülinapunk, mi ünneplünk, de mások kapnak ajándékot. Timea lenne az első szerencsés, akit hogyha sikerül elérni telefonon, akkor nagyon egyszerűen megajándékoznánk.
2: Lássuk, ő mivel ajándékozna meg bennünket, mennyire van ébren a fantázia ebben a reggelben, így könnyű ajándékozni, mert ugye nem kerül csak jó gondolatba és jó szándékba. Haló, haló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Timeához van szerencsénk, szia!
3: Igen.
2: A Rádió Gagától hívunk, Máté Kincső, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Regisztráltál a nyereményjátékra, a születésnapi nyereményjátékunkra, Timea.
3: Igen.
1: Na szuper. Timea, hadd kérdezzük meg mindenek előtt. Most ébresztettünk fel, hogy ilyen kis szűkszavú vagy?
3: Nem.
1: Jaj. Na jó, hát akkor...
0: Nem csak álmoskás a reggel.
1: Lehet,
0: hát
1: még csak korábban, igen.
0: Belefér. Na figyelj, Timea, hát akkor a játék, hát játék, nem tudom mennyire játék, de az lenne a lényege, hogy mivel Rádió Gaga hamarosan 27 éves, ezért ki kellene találni egy olyan fajta ajándékot, amit mondjuk a rádiónak adnál.
3: Hát szerintem, aminek mindenki örül, az
2: egy utazás. Például elküldenél hármunkat utazni valahova?
0: Melegébb éghajlatra. Menjetek a jó.
2: De hová küldenél? Tényleg kíváncsi lettem. Én most el is indultam, már pakolom a fantázia bőröndöt.
3: Hát egy tengertort, az mindenki
1: nagyon
3: szereti.
1: Jó, nagyon jó. Itt nézem közben a kollégákat, mindenki bólogat, abszolút elégedettek vagyunk a tengerparti megoldásra. Hát köszönjük nagyon szépen ezt a fiktív ajándékot. Én a magam részéről maximálisan meg vagyok elégedve vele, hogyha esetleg ide a rádió teljes közössége tudna menni, az lenne aztán az igazi nagy szülinapi közös nyaralás. Ti már nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen a kis kreatív ajándékodat. Cserébe természetesen mi magunk is ajándékozunk neked.
0: Így van, így van. Képzeld el, hogy a Steffi Transcom felajánlásával egy darab, nem tudom, hogy van-e házfelújítás, vagy ilyen tervetek, mondjuk a fürdőfelújítás?
3: Hát nincs mostanában, de...
0: Nincs, de vannak olyan eszközök a fürdőben, ami általában elromlik, és ha el tud romolni, akkor el is fog romlani, úgyhogy szeretnénk neked adni egy csaptelepet a cég felajánlásával, amit majd kicserélhetsz, amit majd felhasználtuk, amit majd átszerkeztetsz, hogy csinálsz, amit akarsz vele, jó? Ez most már a tiéd.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Nem kell várni, hogy a pasasok egy olyan 12-14 hónap alatt megjavítsák a csöpögő csapot, vagy új telepet lehet helyette inkább tenni. Timea, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a nyereményedhez, és szép napot legyen, köszönjük a köszöntést.
3: Köszönöm.
1: Szép napot, szia!
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik Gyergyószent Miklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Otthon,
6: a fürdőszobában,
5: kocsiban,
6: munkahelyen,
5: bárhol. Ébredj!

0: Nagy gratulál még egyszer Timeának, elfelejtettük megkérdezni, hogy ő milyen takót enne, nem jutott már rá idő, de hál' Istennek itt van Beáta, aki jön egy nagyon jó tippel, azt mondja, hagymatokány puliszkával, mint takó töltelék. Csodás.
1: Olyan nincs, hogy valamit ne lehessen takóba tölteni ezek szerint. Nyereményjáték lesz még, a szülinapos zajlik egész október 15-ig, regisztrálni is lehet még, és még a mai adásban is sorsolunk valakinek.
2: Pontosan, és milyen vagány nyereményeink vannak még, úgyhogy hajrá, én 0-30-54-88-88, ahogy a kollégák is elmondták, mi megyünk tovább a legfrissebb hírekkel, ezzel folytatjuk most, aztán a műsor második felére várunk titeket.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
7: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
8: Nagyon szépen köszönöm.
7: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
9: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
10: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics Kallos boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
11: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Válaszd a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
12: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
12: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
15: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lép szintet! Október 17-én Székelyudvar helyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel. Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro. Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
16: Október 17-én Marosvásárhelyen.
15: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
17: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A Főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
18: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Enyhe száraz napunk lesz az évszakhoz képest melegebb délutánnal, kihirdette az ellenfő a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javaik védelmét célzó törvényt, és egy parlamenti többség kialakítását tekinti elsődleges feladatának Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök. Jó reggelt kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Jövő április 1-én indítanák újra a műtrágyagyártást a marosvásárhelyi Ezomores vegyipari kombinátban, közölte a gyárat szeptemberben megvásárló Romgáz. Az állami vállalat 100 millió eurós hitelkeret megnyitását is kéri, hogy fedezni tudja az átvétellel járó költségeket. A kombinát 860 alkalmazottjának átvétele 61 millió lejjel növeli a Romgáz személyzeti kiadásait. A gyár addig nem termel, az alkalmazottak azonban már dolgoznak az újraindításhoz szükséges előkészületeken és a berendezések tesztelésén. Kihirdette az ellenfő a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javaik védelmét célzó törvényt. A jogszabály módosítja a barna medvék kezelését szabályozó 2021-es sürgősségi kormányrendeletet, és célja az ember-medve konfliktusok, valamint a károk és a közkiadások csökkentése. A törvény szerint 2026-ra országosan 859 medve kilövését határozták meg megelőzési kvótaként, további 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A két évnél fiatalabb bocsokkal lévő nőstények elejtése tilos. Egy parlamenti többség kialakítását tekinti elsődleges feladatának Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatásához. A külügyi államtitkár a pártokkal egy reális kormányprogramról is egyeztet, felelős közpénzgazdálkodást, kiszámítható gazdasági feltételeket, valamint a beruházások és reformok felgyorsítását ígéri. Lucán Niculescu az OECD csatlakozást Románia egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja nevezte, és úgy fogalmazott, eljött az építkezés ideje. Az NMDS megszavazhatja Lucán Niculescu miniszterelnöki kinevezését, de az EU-ral és az SOS Romániával továbbra sem tárgyal parlamenti többség kialakításáról, közölte Csoma Botond. Az NMDS képviselőházi frakció vezetője szerint a döntés előtt látni szeretnék, milyen parlamenti többség alakulhat ki, és milyen kormányprogrammal áll elő a kijelölt kormányfő. A korábbi kormánykoalíció pártjának többségét az NMDS elfogadhatónak tartaná. A Lucán Niculescu által javasolt kormányprogram és a miniszterek névsorának ismeretében dönt a Nemzeti Liberális Párt arról, hogy támogatja-e a kabinet beiktatását. Ezt Jonél Bogdán, a Pénélés szóvivője közölte tegnap este. A párt a következő időszakban Niculescuval a kormányprogramról, a prioritásokról és a kabinet összetételéről is egyeztet. Az USZIRE a kormányprogram, a miniszterek névsora és a Lucán Niculescut támogató parlamenti többség ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e a kijelölt kormányt, közölte Dominik Fritz. Az USZIRE elnöke elismert karrierdiplomatának nevezte Niculescut, és kiemelte az OECD csatlakozás előkészítésében végzett munkáját. Dominik Fritz szerint ugyanakkor pártja nem támogat sem szociáldemokrata részvételű, sem a PSD által ellenőrzött kormányt. Az USZIRE tárgyalni fog Niculescut, a támogatásról pedig a párt illetékes testületei döntenek.
21: A
20: Általában hűvös idővel tiszta égbolttal indult a napunk, később a sok napsütés hatására az évszakhoz képest melegebb lesz a délutánunk. A nap második felében ugyan felhők érkeznek, de csapadék nem várható. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Marosvásárhelyen most 7 fok van.
0: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: 9 óra múlt, kész sok mindenkinek, szevasztok! El is érkeztünk a mai hármas szabály második egységénél, tartunk, gyertek, játszatok velünk, gyertek, írjatok nekünk, gyertek, legyetek itt velünk, jaj!
1: Félúton vagyunk tehát, egy fele már mögöttünk, a másik fele még előttünk, tart még bennünk a tejereje, kakaóstól mindenestől, Máté Kincső, Berecki Szíri és Nagy Endre lennénk a továbbiakban is.
2: És ha már kakaókor holland, természetesen Armin van Buuren következik, és a Chef Special jön a Larger Than Life. Ezzel a dallal indítjuk a műsor második felét, úgyhogy figyelem, figyelem, figyelem, mert itt rengeteg jó dologról lesz még szó.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár.

0: Nico Santos Shubidubi dala, ez volt itt nálunk a Kagán 9 óra után, nem tudom, mi a cím.
1: Why don't you stay? Miért nem maradt, Siri? Ez neked szól, miért nem maradt?
2: Én hirtelen besétáltam tátott szájjal, mert nézem, hogy tényleg Shubidubi a dal címet.
0: Nem, csak így szoktam ezt én mondani. Na, visszatérve picit SMS falunkra nézzük, hogy milyen helyzet. Szabi írja, hogy éhes lettem, annyi finomságot felsoroltatok a taco kapcsán, igen, illetve Robert azt írja, pálinkás vidám reggelt, a székely taco pitát megkenett kolbászsírral, egy kis tepertyűt bele,
1: yes,
0: kolbászkarikákat, lila hagymát, és egy kis csülökdarabot, és kész.
1: De a székely tacóban nem rakasz lila hagymát, csak veres hagymát.
0: Veres hagymát.
2: Ez is igaz, itt nálunk lila hagyma nincsen, csokoló, főleg, hogy a magyarországiaknál a lila hagyma az a tulajdonképpen egy fehér hagyma?
0: Nem, az a vörös hagyma.
1: Az a vörös hagyma, fehér hagyma. Lila hagyma az a vörös hagyma.
2: Mi van?
0: Igen, kb. Ez van, hogy a fehér hagymájuk a vörös hagyma, meg a vörös hagymánk a lila hagyma.
2: Na jó, igen, engedjük
0: vörös
2: el
0: a külseje, a fehér hagymának a vöröses.
2: Pénztárcámnak üres a belseje, cserébe.
0: Üres a belseje!
1: Elseje már.
2: Szabi írja. Jaj, ezt már olvastuk, ugye, amit Szabi írt.
0: Igen, csak nem
2: boldoztam. Éhes lettem, annyi finomságot felsoroltatok. Hát akkor mondjuk el még egyszer. Robert is volt olvasva, szuper. Akkor vihar üzenete, szép jó reggelt. Ma reggel is az Egyesült Királyságból jelentkezem. Birminghamből gyertek, kávézunk, addig kibírrad, aztán kezdődhet a nap. Csodás napot, nagy ölelés, vihar.
1: Vihar, ha látsz Birminghamben olyan simlédes sapkás sávokat, ne kötek egy velük, mert a sorozat
2: az... Hát ez nem, az olyan penge sapka, te nem simlédes sapka.
0: Ez nem az a mici sapka?
2: Nem. Micsoda? A mici?
0: Nem is jelentek ezt a mici sapka?
2: Meg kell nézem, mici sapka, mici
0: sapka. Hát ez lehet most egy ilyen marosi szleng.
2: Hát kinézem belőled.
0: Hát most ott nőttem fel, mit csinálni, nem tudom meg.
2: Azt te! Azt a mindenit!
0: Na látod?
2: Hát ez azért komoly. Miket tudsz te Marosvásárhelyről idehozni?
1: Brad Pittnek is van mici sapkája, járt vásárhelyen.
2: Addig jó, mi nem cici sapkája.
0: Nyugodtabbra vagyunk egy kicsit.
2: Melindától érkezik egy kedves üzenet, a teljes csapatot Isten értesse, és köszönöm, hogy vagytok, nem csak egy rádió, egy csapat, tele pozitív energiával, rengeteg örömmel, köszönjük szépen, drága Melinda, és egyébként küldött nekünk ilyen AI generálta, ügyes kis rádió, gagás, köszöntő plakátot.
0: Nagyon
2: boldog
0: jó
2: születésnapot írja még egyszer tehát.
0: Köszi szépen, Melinda. Na, de hogy ha már mesterséges intelligencia, olyan rég beszéltünk róla.
2: Igen. Nem? Nekem is van egy jó téma. Így lazán kedden, ugye?
0: Igen. Mármint neked, vagy mi?
2: Nekem is van egy jó AI-os témám, aztán előbb-utóbb az is sorra kerül.
0: Ja, persze, a héten mind AI-ozunk, igen. Hát az a helyzet, hogy miről másról beszél az ember, hogyha most ez foglalja el az életünknek a 80-90%-át, nem?
1: Igen.
0: Tehát most komolyan mondom, de tényleg nem arról szól, hogy mindent meg tudunk csinálni az AI-ja, mindent megkérdezünk az AI-t. Próbáljuk felfedezni ezt az egész mesterséges intelligencia világot. Semmi más nem csinálunk most már.
1: Én azt szeretném, ha legalább annyira tisztában lennénk a valósággal, hogy tisztában lennénk azzal a valósággal, hogy tulajdonképpen mennyi része AI annak, ami körülvesz bennünket.
0: Ez
1: a legdurvább az, hogy AI-s nem tudtam. Nekem ez is a legrosszabbul.
2: Igen. És én egyébként ilyen szempontból nagyon üdvözlöm például ezt az új trendet. Biztos láttátok, rengetegen sima egyszerű fotóval, kis papírfecnére felírva tartják a papírlapot a kezükben, hogy nem használok AI generált a plakátot ugye a különböző tartalmak népszerűsítésére. Én nagyon szeretem ezt a trendet, kicsit arra kell vigyázni, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, de maga az a tény, hogy vannak emberek, akik hangot és szót emelnek a rengeteg AI tartalom ellen, az szerintem egy vagány dolog.
1: Nekem az a kedvencem, hogy mikor vannak ezek a trendek, hogy valaki egy markerrel felírja egy A4-esre, hogy annyira nem akar AI-t, hogy még egy rendes dizájnert se fizet meg, egy húsvér embert, hanem akkor inkább megoldja egy markerrel, egy A4-essel, szóval egy kicsit lehet, hogy inkább az kéne, vagy olyan plakátot kéne, amire azt írják, hogy ehhez a plakát az emberi kreativitás és képzés és szakmai tudás volt felhasználva. Lehetőleg pénzért, mert talán ez az, ami egy kicsit elcsúszik az egészből, hogy itt merre megy el ez a történet.
0: Ezek csak ugye a dizájnerek, de mennyi más szakma az, amit most egyáltalán nem tudunk kezelni. Tanulmány következik. 2026. júliusában világszerte megjelent zenék csak nem 40%-a AI-t használ. Erről fogunk beszélni. 40%. Erről beszélgetünk majd. 0735488888 írjátok le a véleményeteket.
3: Mindenről dumálunk.

0: a szívem, és most már nekünk is tele a szívünk. 9 óra 20 perckor Honey Beast-et és Paulinát hallgatunk, közben pedig felszalad a szemüldökön Piroska üzenetét olvasva, aki egyrészt segít nekünk, azt mondja, hogy a mici sapka a mütze, azaz a fejlődés szóból származik. Fejlődjetek ti is, lehetőleg Maros megyeieket is sorsoljatok ki. Szép napot írja Piroska. Drága Piroska, majd szólunk a random.org-nak, hogy centízebben, hogy kik a Maros megyeiek, ugye egy játék alkalmával. Valószínűleg sokkal több marosvásárhelyi vagy Maros megyei játékosra van szükség. A szerencse egyébként előbb-utóbb valószínűleg mindenkit utol ér. Na de vissza éjjel zenékhez, ugye?
1: Így van. Ugye arról van szó, és még miatt nekik fogunk itt az SMS-eknek, meg a zenéknek, meg mindenfélnek, hogy még egyszer mondjuk el, lemaradt valaki. 2026. júliusában, július, az 3 hónappal ezelőtt volt, világszerte megjelent zenék, csak nem 40%-a AI-t használ. Jó, ez nem azt jelenti, hogy AI által generált zenét, ezt ne értsük félre, csak hogy van benne egy szóló, van benne egy szakasz a dalszövegben, van benne egy kis ötlet, amit mondjuk az AI generált, de hogy maga az, hogy mesterséges intelligencia ennyire benne van a zenében, ez már egészen elképesztő. Most, hogyha AI zenére gondolunk, akkor egyértelműen kétpólusú dolog, vagy van az, aki ricar és reszeli a gitárját, ezek a zenészek, úgymond, és van az AI zen, amit full AI a generált zene. Ezeket most már azért nagyon nehéz elkülöníteni egymástól is.
0: Jaj, nagyon, és én egyébként pont azt olvastam ma reggel, vagy hogy egyébként forró téma ez is, hogy olyan alkotóknál is, már egyre többen vannak egyébként az élő húsvér alkotók közül is, ugye, akik valamilyen úton, módon, mint annak idején, nem tudom, az autóció megjelenésekor, mint eszköz használják most az AI-t, hogy ők is kötelesek valamilyen úton, módon feltüntetni a kész produktumban azt, hogy igen, ha nem is AI generálta, de hogy az AI által szerkesztett tartalmat hallgat az emberi fül, mert ha nem, egyébként itt elbeszéltük zene alatt, ugye én meséltem nektek más srácok, de akkor hangosítsuk ki, hogy én konkrétan a mai téma vagy témára való felkészülés alatt jöttem rá, hogy néhány hónappal ezelőtt egy olyan dal, amit beajánlott nekem az Insta, a Facebook, én már nem is tudom mi, story dalként, és én azt nagy örömmel bebiggyeztettem, kiderült ma reggel számra, hogy ez egy AI dal volt, és eskü észre nem vettem.
2: Igen, ez a másik, hogy pont ez a szürke zóna, hogy még utolérte volna a szabályozás ezt, hogy fel kell tüntetni, vagy úgy, ahogy az a többi vizuális műnél, vagy plakátnál, vagy bárhol, vagy videónál most már azért kellene jelezni, kellene, fontos, tehát, hogy itt tartunk jelenleg, hogy kellene, de nem biztos, hogy megtörténik, úgy most már a zenékben is, és az a durva, amit te mondasz, hogy én is jártam így, hogy ment egy playlist, amiről úgy generáltam maga után a dalokat, a szolgáltató, a zene streaming szolgáltató, és jött egy jó szám, olyan jó bánatos hangja volt a csávónak, rendesen együtt is éreztem bele, éreztem a bánatát, meg én is kezdtem gondolkozni, én is éreztem már így magam az életben, hogy elvitt egy irányba rendesen, ahhoz, hogy puff, messze neked balról derültékből mosógép, az egész csak egy processzor munkája.
1: De igen, és nagyon jó hang, amúgy nagyon jó hangok vannak. Nagyon jó hangok vannak.
0: Igen, csak tudod mi a baj, épp ma reggel beszéltük el, hogy az a baj ezzel, hogy az AI ilyen baromi szexi férfi-női hangot, ezek az gyönyörű, rekesztett, mély, nagyon bluesos, nagyon jazzes hangokat így bedobja, hogy ezután meghallasz valakit, ugyanilyen hanggal, és tényleg valódi torokhangból, vagy hangszálainak köszönhetően letolni egy ilyen dalt, és már nem, tehát hogy szkeptikusan állsz oda.
2: Képzeld el, annak idején egy Vikidál, vagy Deák Bill, vagy Charlie, Horváth Charlie megszólalt, hogy jaj, gyanús nekem,
0: hát, nézzetek meg, Olá Ibolya hangja mennyire szép és szeretető és szexi a maga módján, a maga rekedtségével. Hát ha most valaki meghallgatja Olá Ibolya hangját, és úgy, hogy tudja, hogy van AI, és ezelőtt nem ismerte az ő hangszínét, lehet, hogy jogosan tenni fel a kérdést, hogy élő embere.
2: AI Ibolya.
1: Például, igen. Na, hát akkor mindenféle véleményt leírhattuk, 0-30-54-88-88, veszel el nektek az élményből, hogyha mondjuk rájöztük arra, hogy valami AI generált is van a zenében.
3: Mindenről dumálunk.

0: 0928, ezt írja előttünk a digitális kijelző, és egyébként abban biztosak lehetünk, hogy az imént hallott nagysláger az azért nem volt egy AI generált a dal. Annak ellenére, hogy ugye Szili korábban említette, mert hogy AI zenékről és az azokkal kapcsolatos problematikákról beszélgetünk, Szili korábban említett már néhány számot, én itt hadd idézek nektek szó szerint néhány adatot, ami szerintem azért nagyon-nagyon ijesztő. Hogy nézzétek meg, például idén, januárban napi 60 ezer volt feltöltés volt AI generált a zenék szempontjából. Előző év novemberében ehhez képest még csak 50 ezer per nap, ami izgalmas, hogy 2025 januárjában, de egy évvel ugye a mostani 60 ezres adathoz képest 10 ezer. És kezét csókolom, akkor még nem beszélünk arról, hogy mondjuk mit tudom, mi volt másfél-két évvel ezelőtt, amikor ugye az egész elkezdte felütni a fejét. Most ott tartunk, hogy napjainkban 75 ezer, napi 75 ezer olyan dal van, ami valamilyen úton módon AI generálta. Tehát ez a 44%-ot mondtál ugye a legelején.
1: 40% igen, de az össz megjelent dalok, amiben részt vesz az AI, tehát nem is feltétlenül AI generált.
2: Meg a másik az, hogy itt a különböző platformok különböző attitűdet mutatnak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát például míg egy Spotify-on egy egész albumnyi anyag fent van, vagy akár YouTube-on, ahol ugye mi jól tudjuk, hogy minden van, addig van olyan platform, a Deezer például szűrni akarta ezt a dolgot. És azért kellett szűrje, mert nagyon sokan jogdíjakat szedtek be olyan munkából, ami nem is munka volt, hanem hát generál igen, dolog volt. Igen. Tehát jóformán totál csalás, átverés, mert úgy töltötte fel, mint a saját zenéjét. Mert az, hogy valaki kiás, azt mondja, gyerekek, besülettel, én egy programozó vagyok, jó promptokat tudok adni egy gépnek, és én ebből szeretnék zenét csinálni. Oké, rendben, becsületes voltál, szeretünk vagy nem szeretünk, el lehet dönteni. De az, hogy valaki előáll, hogy hát egy gyerekek, olyan albumot írtam tegnap este a háromszoba sarkában, töltsük fel,
1: volt 40 percem szabad.
2: Jöhetnek a jogdíjak, mindenki szeretni fogja, és közben pedig tényleg csak gépről van szó, az már egy másik szintű gazemberség, bocs, de ezt kell mondja.
0: De biztos, hogy gazemberség, engedje meg, akkor én legyek egy kicsit az ördög ügyvédje. Tehát ha valaki ugyanúgy rászánja az időt, és mit tudom én, megadja a maga ügyes kis promptjait. Nem lehet azt mondani, hogy nem dolgozik a feladat, hogy ne nézz ilyen csúnya szület.
1: Nem csúnyán akartalak nézni.
0: Mindjárt fül a bakocs, én már látom. Szóval tényleg az ördög ügyvédjét játszom. Tehát ha valaki ugyanúgy rászánja az időt, és hogyha valaki, én például tudom, hogy nyomorul ChatGPT-nek mennyi konkrét promptot kell adni, hogy tényleg azt csinálja, amit az ember hiánya akar, elvisz mondjuk alsó hangon fél órát, egy órát az adott személyi életének az idejéből, ennek a végeredménye lesz egy AI dal, amit ő feltölt. Én nem azt mondom, hogy teljes áron, meg teljes értékű, nem tudom, anyagi juttatása, de például az ő munkája ilyenkor nem akar egy kicsit, mármint az gond, ha az is valamilyen formában honorálódik?
2: Nem gond, az csak ne nevezzék zeneszerzésnek, mert itt pont ez volt az én problémám, hogy nem volt megmondva, hogy mi az. Tehát addig, ameddig nyílt kártyákkal játszunk, még el is tudom fogadni, létezzen, szeresse, aki akarja, szeretni, csak tudjam, hogy mi az.
1: Nekem gond. Én megmondom őszintén, gond. Addig, amíg a zenészek jogdíjakból banikat kapnak, azért, mert valahogy eljuttatják végre egy rádióhoz, aki végre lejátsza a havi háromszor, és kapnak érte banikat, és belefektetnek több ezer lejt az ő stúdiózás legyen, és ez csak a stúdiós része. Ott van mellett a dalszerzés, ott vannak az éjszakák, ott van a tanulás, és nem vegyük előre a hangszertanulást, a 10 év befektetett munkát, pénzt, stb. Ehhez képest egy prompt azért ne kerüljön már pénzbe. Tehát, hogy nem tartom fairnek, hogyha valaki 20-30 évet beleül a zenébe, és ugyanazon a szinten van, mint aki azt mondja estére, hogy hát végül is én elvégeztem
0: hát
1: az
0: mondom, hogy ugyanazon a szinten kell lenni, de hogy valamicske jut és járna annak is, aki mondjuk ilyen formában dolgozik a dalszerzésen. Ez ugyanazt tudod, hogyha megnézzük, mit tudom, egy alkotói folyamatban X személy foglalkozik azzal, hogy konkrétan megkomponálja a zenét, és mondjuk másik személy foglalkozik azzal, hogy hangszeren lejátsza. Menjünk csak klasszikus zenei vonalon. Kapsz X fizut, mint zeneszerző, ennyit, és kapsz X fizut, mint ugye nem tudom, prímás, vagy csellós, vagy zongorista azért, hogy le tud játszani a dolog. Az nem baj, ha a két fizetés nem egy forma, csak valamilyen úton, értelek, módon mindenki megkapja magát. Közben az órára ezzel nézek, hogy fogjam be a szájam, ugye?
2: Egy baj van ezzel, hogy Mozartnak nincsen revolútja. Nem folytatjuk, írjátok meg, mi a véleményetek.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
0: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
5: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Sima és mintás üvegek gyártással, majd méréssel, szállítással és szereléssel is. Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progressulő utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
6: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
7: Akkor irány a Camo Shoes!
6: Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barát áron.
7: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár.
6: Így a következő cipővásárlásod még kedvezőbb lehet.
7: Várunk a Camo üzleteiben.
6: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
7: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
6: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
8: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
9: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
10: A Brico-ban október 14-ig a 0,4 mm-es smart fémtetőcserép négyzetméterenként jár a mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico, együtt, munkára készen!
11: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
12: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
11: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
13: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
14: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
16: Gamma Electronics.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
20: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Na, néhány zene. Na, felünk pöcögözve. A kérdésem, de most őszintén kérdésem.
1: A kérdésedre dühös vagyok.
0: Köszönöm. Most tartsunk össze. Gyere, most végre egy oldalon állunk, Endre.
1: Az AI írta ezt a kérdést?
0: Igen. Most itt be is zárom a ChatGPT-t. Na, azt akartam kérdezni, hogy nektek, hogyha, ha megtudjátok, hogy AI által generált zene, úgyhogy nem tudtátok, és csak úgy feldobta a Spotify, elvesz az értékéből?
2: Hát ez most panyar csavar, mert konkrétan itt vagyok húsvér élő példaként néhány perccel korábban, vagy egy órával ezelőtt derült ki, hogy az, amit én...
0: Jó, de ha rájössz.
2: Baromi jó zenének használt, vagy gondoltam, és használtam sztoriba.
0: Azt akartam mondani kincs, hogy Kukorica Jancsi is jó zenének talált.
2: Kukorica szintű, nagyon jó zenének gondoltam. Van egy nagyon komoly csalódottság érzésben, nem azt el kell mondjam, tehát kifejezetten kicsi lelkemnek rosszul esik, de hogy az értékéből veszel, hát pont olyan baromi jól hangzik most is, mint ezelőtt fél évvel, ez a probléma.
1: Annyira elvett az értékéből, hogy mikor a Spotify megkérdezte, hogy biztos, hogy nem akarod soha rühös életben még egyszer egy playlisten véletlenül szerepelni az előadó, akkor úgy nyomtam az igent, hogy újra kellett cserélni a telefonon a képernyőt. Szóval
2: ti nagyon haragszatok az AI zenére.
0: Nem az AI zenére haragszunk, mert oké, csinálják, akinek erre van kedve, de én arra haragszom inkább, hogy tényleg azt akarjuk megint elérni valahogy a világszinten egy picit, hogy ez akkor a zenészektől elvegye a munkát. És a zene az nem munka olyan szempontból, hogy a művészettől, tehát egy festmény sem lesz soha olyan
2: festmény.
0: Tehát
2: az alkotás minősége és miensége és ténye egyáltalán és így szerintem parkolópályára került teljesen. Ja. Itt maximum, mint akár commerce, vagy akár nem tudom, szórakoztatóipari termék, hogy mint elfogyasztandó termék állja-e helyét, avagy sem. Itt lehet vitázni, de hogy nem alkotás, az a szerintem mindannyian egyetértünk.
1: Nem, és akkor legyen feltüntetve, vagy nem az. Tehát például a kajában szeretitek, ha írja, hogy mennyi a szintetikus anyag benne, vagy festékanyag, vagy stb. Vagy normális, hogy tudjunk róla. Hát, hogyha a zene a lélek tápláléka, akkor miért nem tüntetjük fel, hogy úgy, ahogy az E654-es festékanyagot feltüntetik, amikor eszed a nagyon finom szörpödet, vagy akármilyen jégkásádot lilára festve, akkor miért ne szerepeljen ez is, hogy felvon. Az más, mész egy liftbe, vagy egy plázába, szól a háttérzene, hogy nyi-nyi-nyi-nyi. Ott olyan zenék vannak. Ott jó, oké, menjen, nem zavar, de ne üljek be egy filharmoniai koncertre, hogy a végén derüljön ki a műsorfizet utolsó alapján, hogy ez egy AI zene.
2: Engem csak most van egy ilyen kicsit irreális ellenpéldám, de ilyen alapon akkor nézd meg, ha már lelki táplálék és a lélek táplálék, akkor az összes Bibliában leírt történetnél, hol van az a lábjegyzet, ami igazolja, hogy valós-e vagy sem, az, ami ott elhangzik és elolvastatik.
0: Hú, hát az egy merevek kanyar volt, kicsit elhúzott a 4G.
2: De komolyan, tehát az is valamilyen szinten egyfajta alkotás, csak nem zenében, hanem sztoriban mesélték.
1: Egyik szerint azért jó ez, mert ők tudják és hiszik, hogy nem ember írta, csak nem AI.
2: Na azért nem, na, tehát a bibliai sztorik alapjául, hogyha vesszük egy-két példát, az azért ott konkrétan elmesélt történet. Na, nem tudom, jó vita ez, meg úgy egyáltalán. Lássuk nektek, mi a véleményetek, 07 30 54 88 88.
3: Otthon, a szürdőszobában, kocsiban, munkahelyen, bárhol. Ébredj minden

0: AI zenéről beszélgetünk, és még nem is hallgattunk egyet se, sőt, még nem is bontottuk ki rendesen a témát, úgyhogy szerencsére még van egy egész óránk hátra, úgyhogy maradjatok.
1: Lehet az AI könnyebben megtanul zenélni, de úgy nem téved, mint az ember, az biztos. Lehet, hogy ennyi szépség még megmarad az emberi tényezőbe is, hogy minél többet kell tévedni zenészek, hogy tudják, hogy nem gépek vagytok.
2: Na igen, lassan itt tart a világ. Mindeközben 07 30 54 88 88 egészen izgalmas kis vita kezd itt kialakulni nálunk a stúdióban. Gyertek, csatlakozzatok, ti is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Megyünk tovább, meghallgatjuk a legfrissebb 10 órai híreket, aztán innen folytatjuk.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 180. 85.
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
9: Október 17-én Marosvásárhelyen.
8: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. 3 humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
10: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsödétől a 8. osztályig.
11: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
12: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
13: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
14: Autógumit keresel?
15: A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
16: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt munkára készen.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Enyhe száraz napunk lesz ma, az évszakhoz képest melegebb délutánnal. Megváltozott a közlekedési lámpák működése Marosvásárhelyen a Kálvárián, és roalert riasztást adtak ki ma hajnalban Tulcsa megye északi és keleti részén. Jönnek a részletek is. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Megemlékezést tart az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az RMDS Marosvásárhelyi szervezete ma 17 órától a Székely vértanúk emlékművénél. A szervezők mindenkit várnak az eseményre, ahol a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt hajtanak fejet. Megváltozott a közlekedési lámpák működése Marosvásárhelyen a Kálvárián, az Alexandru Papiu Ilárián utca felől a december 1 sugárút irányába. A sugárút felé haladva a jelzőlámpa ezentúl lehetővé teszi a jobbra és a balra kanyarodást is. A polgármesteri hivatal arra kéri az autósokat, hogy körültekintően közlekedjenek, figyeljenek az új lámpajelzésekre és az útburkolati jelekre, valamint fokozott óvatossággal haladjanak át a kereszteződésen. Roalert riasztást adtak ki Mára Viradóra, Tulcsa megye északi és keleti részén, miután két légi célpontot észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. A román légtérbe nem történt behatolás. A Mihail Kogolyadzsánu légibázisról két spanyol F-18-as vadászgép szállt fel a megerősített légtérvédelmi szolgálat részeként. A lakosságot 2 óra 20 perc körül riasztották, a légiriadó pedig 3 óra 14 perckor ért véget. Újabb kihallgatásra vihetik ma Călin Georgescut a bukaresti központi fogdából a Diákhoz. A volt államfő ellen folyó nyomozás részeként újabb büntető eljárási lépések várhatók, és sajtóértesülések szerint informatikai átvizsgálásra is sor kerülhet. Az ügyben hétfőn Georgescu apósát is kihallgatták tanúként. Georgescu ellen csalás gyanúja miatt nyomoznak egy 1,1 millió eurós feltételezett kár ügyében. A volt jelöltet szeptember 29-én 30 napra letartóztatták. Az RMDS szerint megszavazhatják a Luca Niculescu vezette kormányt a parlamentben, amennyiben nem kell az EU-ral és az SOS Romániával tárgyalniuk a többség kialakításáról. Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője, kompetens karrierdiplomatának nevezte a kijelölt miniszterelnököt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a támogatás a kormányprogramtól és a parlamenti többség kialakításának módjától függ. Az RMDS szerint politikai és technokrata kormány is szó. Jöhet. Románia 1-0-ra kikapott Svédországtól a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén, így negyedik találkozóját is pont nélkül zárta. A bukaresti mérkőzés egyetlen gólját a 13. percben Viktor Gyökeres szerezte. A románok a szünet után több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak egyenlíteni. Románia így pont nélkül továbbra is sereghajtó a csoportban, és két fordulóval a vége előtt 4 pont a hátránya az osztályozót érő 3. helyhez képest. Novemberben Lengyelországot kell legyőznie, hogy megőrizze bennmaradási esélyeit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén Nagyszombaton. Az első félidő gól nélkül zárult, majd az 52. percben Tóth Milán megszerezte első válogatott beli gólját. Az ukránok a 83. percben egyenlítettek, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált, ugyancsak először a nemzeti csapatban. A magyar együttes ezzel visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért, és pontos 3 pontot szerzett. Márko Rossi csapata november 14-én Grúziában folytatja. Délután felhők szűrhetik meg a napsütést, de így is meleg napunk lesz 22 és 25 fok közötti maximumokkal. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt lesz. Hétvégén lehűléssel és csapadékkal kell számolnunk.
17: Most pedig.

0: Jó napot mindenkinek, folytatódik a műsor, és még egyetlen egy óránk hátra van, sőt, nyereményünk is van Marosvásárhelyen a Supermarket felajánlásával. Egy darab 100 lei értékű vásárlási utalvány keresi a gazdáját.
1: Gyertek, játszatok velünk, regisztráljatok. Berecki Szili, Nagy Endre és Máté Kincső ma is a mai műsor utolsó órájában, és még mindig veletek, gyertek ti is.
2: Csákó Mákó fejünkön a szülinapi papír, Csákó megy tovább a szülinapi buli jó zenével, RCT Adam Levine együtt. Itt a Locked Away, nem zártunk el semmit előletek.
3: Ez a hármas szabály. A maga

0: 10 óra 10 perc volt, csak szólunk ezt egy utolsó pillanatban. Nem, mert arra gondoltunk, hogy egy kicsit lekeverjük, amit le kell, hogy csípjük el a 10-10-et, és még sikerült is. Vidám kedd reggelt kívánunk. Kedd van, ugye? Ugye kedve? Igen, gyűlésnap. Kedd reggelt, délelőttöt kívánunk mindenkinek. Szervusztok! Hadd meséljük el, hogy milyen szuper zsenomenál, hát ma el vagyunk kényeztetve. Szuper zsenomenális ajándékot kaptunk. Sütikéket egész pontosan itt a rövid kis szünetünk alatt, amíg a kolléganők ugye a friss híreket tolmácsolták felétek. Hát, ettetek már, megvan ez az eclair funk?
1: Megvan.
0: Igen, persze, igen. Ettetek olyan változatot, amiben csokis krém van. Tehát nem csak a tetején van csokival leöntve.
2: Na, meg képzeljétek.
0: Igen, képzeljétek. Ott van kint a hűtőben, és csak azt várja, hogy vége legyen a mai műsornak.
2: Ez a csokis krémnek a rejtője.
0: Jaj, egy jó Isten, de az a baj, hogy te az alvás tésztára is valami hasonlókat. Hát reggel a kakaós kávé szüpürcsülés közben is valami hasonló hangok jöttek ki belőletek. Szóval na, nagyon vagányak vagytok, és nagyon szépen köszönjük annak a bácsinak, aki behozta nekünk ezeket a finom sütikéket. Olyan gyorsan jött és ment és el is szaladt, hogy nem volt alkalmunk személyesen találkozni vele, de köszönjük szépen a süteményeket. Nagyon guszták lesznek, biztos vagyok benne.
1: És biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyáltalán műíze, mint a zenéknek, amiről beszélünk már lassan több mint egy órája, mert hogy AI generált zenéket tematizáltunk, és úgy néz ki, hogy van, aki nagyon ellene van, van, aki szeretné, ha szabályozva, vagy legalább bejelentve lenne, hogy mi az, amit fogyasztunk. Mások pedig már saját használatra is készítenek ilyesmit, akár otthon is lehet, csak be kell írni, hogy mit szeretnél.
2: Igen, hallatszik, hogy nagyon ellene vagyok ennek az egész dolognak, viszont vannak kivételek, és például az SMS így egyből így pofán vert, azt írja nekünk Robert, sziasztok, én már használtam mesterséges intelligenciás zenét írni, és kellemesre csalódtam a párom születésnapjára, és sokkal meghatóbb volt, mint egy csokor virág.
0: Azaz.
2: Hogy az, amikor mondjuk tényleg arról van szó, hogy van egy közös életetek, egy rengeteg közös élmény, rengeteg közös dolog, ami mondjuk csak kettőtökre tartozik, és egyszerű zenébe szeretnéd kifejezni, és nem vagy az az ember, aki meg leül, és akkor egy papíron megírja a zenét, és veszi a gitárját, és elgitározza neki.
1: Azt mondod te nekem, hogy most már azok is tudnak csajozni zenével, akik nem tanultak meg gitározni.
2: Persze. Hey, amúgy most igen.
0: Persze, de egyébként ez a része is. Kicsit sajnálom, hogy Robert üzenete ideje korán érkezett, mert be kell valljam nektek, számra ez volt a legütősebb ellenérve. Tudtam, hogy ti nagy zenészek vagytok, ti aztán itt pörölni fogtok az AI zenével. Gondoltam, hozok valami ütős érvet, és pont ezt akartam volna mondani, hogy vannak ilyen nagyon szerethető internetes short videók, tartalmak egyáltalán, ami arról szól, hogy 30. 40. házassági évfordulóra akár a pár, igen, megkéri az AI-t, megadja a promptot, és összedob egy olyan dalt, aminek nem az a lényeg, hogy piaci értéke legyen, meg blablabla, hanem nemes egyszerűséggel egy kedves gesztus.
2: Jó, én ezzel most úgy vagyok, személy szerint nagyon értékelem, és tényleg vannak párok, ahol ez nagyon jól működik, csináljátok is. Erre engedélyt adunk.
1: Én azt javasolnám, hogy a 30. évfordulóra a párnak az AI készítsen egy dalt a titkos böngészési előzményeiből.
2: Mondani, hogy ilyen esetben, és sok, még mindig sokkal jobban érték. Valamiért nekem az emberi tényező az nagyon fontos, mindenféle művészeti ágban. Hogyha az ember ahhoz ért, hogy rajzol egy szép virágocskát, akkor inkább szép virágocskával kívánjon boldog születésnapot, mint egy AI zenével. Ha ahhoz ért, hogy ír egy verset, akkor inkább írjon egy verset. Ha ahhoz ért, hogy kifesti a szobát, akkor festse inkább a szobát és boldog szülinapot.
0: De mi van, ha nem ért semmihez, vagy nem feltétlenül
2: valami művészi érzéke mindenkinek van.
0: Hanem mint egy jó poén, egy kedves geg, egy közös meghitt pillanat, ez bedobja a közösbe. Nincs ezzel semmi baj szerintem.
2: Nem mondom, hogy baj van vele, csak azt mondom, hogy az emberi tényező ebből is egy kicsit kiesik.
0: Az tény és tagadhatatlan, és ez lett volna önmagam ellenérve is, hogy vannak viszont olyan videók a neten, ahol mit tudom, én köszönöm szépen, te vagy a jobbik fele, hogy 18 esztendős fiatal srác odáll, és édesanyjának megírja, és életében először egy szál gitárral el is énekel egy olyan dalt, amit ő írt, ő szerezte a zenét hozzá, és tény, hogy ez ezerszer meghittebb, meg személyesebb ajándék is tud lenni. Nektek mi a véleményetek? Továbbra is ez a kérdés, 07 30 54 88 88.
3: Mindenről dumálunk.

0: Szakács Gergő, elkezdgem. 10 óra 22, nem cserégetjük a betűket, hanem mesterséges intelligencia által generált zenékről beszélünk. Azt írja Norbi nekünk a témához. Szép jó reggel, sziasztok! Nem mondanám, hogy nagy tehetség az a zenész, aki AI-t kell használjon. A következő AI villantás az AI színész, írja itt, hogy Tilly Norwood. Nekem ez még teljesen új. Megképzelhető, hogy van AI színész, akit így hívnak. Lehet, hogy csak egy poén. Hát egyre ijesztőbb ez a világ. Igazából én is használom közben, ha őszinte akarok lenni, de egyre jobban meglepő és kiábrándító, írja még Norbi.
1: Nagyon durva ez az egész. Én nem félek egyelőre hosszú távon, de elolvasom mindjárt Rokman az üzenetét, és akkor meglátjátok, hogy miért. Azt írja, hogy én sem értek egyet azzal, hogy Éjjel Istvánka által generált tartalom jogdíja legyen jutalmazva. Elmondom, hogy az egyik barátom kísérletezik egy online rádió adóval, ami teljes mértékben Éjjel működtetésű. Igen, Éjjel generálja a zenét, a műsorvezetők beszélgetése is Éjjel generált, és teljes tartalom Éjjel generált, amúgy egy hete már élő egyenes adásban sugároz a neten. Akkor minek elvégezni az iskolát, minek időt, energiát pazarolni bármire is ember, mikor elég, hogy megtanulj írni, olvasni, aztán ereszed a promptokat. Nagyon nem jó irány ez így. Írja nekünk Rokmalac. Egy, hogy légy szíves küld el, én kíváncsi vagyok erre a linkre, tehát hogy vele hallgatnék, akár mindig magánszemély a rádión kívül. A másik dolog pedig az, hogy soha, higgyétek, lesz ennek egy trendje, 5 év múlva ez az egész lejárt ott.
2: Jaj,
1: a francba. 5 év
2: se kell. Fél év, 1 év. Csokolom.
1: Hogy úgy kifut, nem fogod nézni a filmeket, mert nem ember van mögötte, nem hallgatod a zenét, mert nem ember van mögötte. Milyen koncertre mész? A koncertre nem a zenéért mész el mai világban már, hanem azért, hogy lássad a színpadon azt az ideált, aki neked a zenét jelenti. És nem azért mész el koncert. Ez kifut, nem kellett szerintem egyáltalán félni.
0: Hogy fogja az AI kidobni neked a pengetőjét koncert végén? Tehát vannak ilyen problémák, amiket nem lehet megoldani. Lesz egy ilyen pengető kilővő automata majd a végén, és majd elkapja
2: a kiutat. Hosszú távon egyébként azt is megoldják valószínűleg, ha más nem hologramokkal, tehát azért szépen ügyesen folyamatában alakul a világ technika és technológia szintjén egyaránt. Én inkább azt látom, hogy pont, emlékszik valaki, bárki és még a Hacktra Girlre csokolom. Tehát, hogy ezek tartanak
1: én
2: körülbelül... Úgy tudtam, hogy ezt fogjátok mondani. Na, szóval, hogy tényleg nem,
1: most sem mondod, meg is
2: nem tartanak olyan nagyon-nagyon sokáig ezek a történetek, főleg azért, mert mióta ember az ember, azóta azért szereti az alkotás folyamatát, magát, és nem azért vannak alkotók első körben, hogy mi befogadók, fogyasztók élvezkedjünk, örömködjünk, hanem azért van, mert még ember az ember, addig lesz olyan, aki meg akarja mutatni magát, aki ki akar mondani saját magából valamit.
0: De milyen jó, mert itt is belementünk az oximoronba, azt írja a hallgató, hogy a mesterséges intelligencia élő műsort. Hát hogy lehet? Ez amit amikor leplébe keltek egy rock operát, csak akkor megkérdeztem, hogy ez most se nem rock, de se nem opera, az biztos.
2: Igen, viszont hogyha már rockmalac, meg egyáltalán alapjáraton ez az AI rádiózás, hát mi magunk is beszéltünk valamikor néhány hónappal ezelőtt, ugye reggeli műsorban arról, hogy már próbálkoztak nagyon nagyok is ilyen típusúval, és elkezdett AI kamu híreket gyártani, igen, meg önálló életet élni műsorgyártás közben. Úgyhogy ha hiteles információt szeretnétek bennünket, hallgassatok, csak ezt akarom mondani. Andrea üzenete. Az a baj, hogy az ember inkább meghallgat egy AI zenét, mint hogy olyat hallgasson, ami borzalom. Az a baj, hogy a mostani valóság sok olyanokat jutatnak tovább, és olyanokból csinálnak sztárt, hogy csak nézel, hogy ez is zene. Sajnos a mai fiataloknak ezek számítanak a vagány zenéknek, írja Andrea.
1: Igen, hát igen, sajnos ez előbb-utóbb elérkezik hozzánk. Azt nézem, hogy közünk belefér egy üzenet. Imre azt írja nekünk, kedves rádiógaga szerkesztők, nehéz lenne felsorolni azokat a zeneszámokat, amiket megvásároltam, épp azért, hogy támogassam a műművészeket és a szerzőket. Azt is megjegyezném, hogy ezt éveken keresztül vásároltam, szerencsére változott a helyzet, mert régen meg kellett venned egy vagy két zeneszám miatt az egész CD-t. Most már kiválasztod a zeneszámot, ami tetszik, és csak azt kell megvásárolni, írja nekünk Imre. Amíg ilyen emberek élnek a földön, nincsen veszve a művész szakma. Én azt gondolom, úgyhogy még folytatjuk, van egy csomó SMS-ünk, írjatok ti is, 0735488888.
3: Mindenről dumál.

0: Fél tizenegyben járunk a kedd délelőttben, fél tizenegynél, a kedd délelőttnél, délelőtt van, reggel van, még van egy kicsi időnk az AI zenékről
1: beszélni. Ilyet az AI nem tudna csinálni.
0: Na ez az, de vigyázz, ma az is lehet, hogy AI vagyok, és szándékosan bakizok, hogy tűnjön úgy, mintha élő lenne mindaz, ami történik ebben a pillanatban. Én azt szeretném, ha megengeditek, egy pillanat erejére tényleg csatoljunk vissza Andreának a korábbi üzenetéhez, ugye, ami még zene előtt elhangzott, ő volt az, aki azt mondta, hogy inkább hallgat meg egy-egy AI zenét, mint sem például azokat a slágereket, amit mondjuk a mai fiatalok szeretnek. Nagyon egyszerűen szerintem, vagy na az én szubjektív véleményem nagyon fontos ennek kapcsán csak annyi, hogy ez valahol az élet és a természet rendje, hogy most azt mondjuk, hogy bezeg a mai fiatalok zenéi azok olyanok, annak idején, mikor jó apáink hallgatták a rock and rollt, akkor valószínűleg az ő szülei mondták azt, hogy jaj, a jóféle, nem tudom milyen muzsikához képest az milyen. Valószínű az, amikor az élő faktort kiütjük, az egészből sokkal többet nyom a latba, mint sem, hogy műfajilag ki milyen preferenciával rendelkezik, vagy milyen típusú zenét egyáltalán szeret hallgatni.
2: Én is szeretnék reagálni erre.
0: Azt írja valaki névtelen, hogy gyere, reagálj erre. Szerintem az AI zene egy darabig jó.
2: Hát egy darab mögé is, egy 10 másodperc is egy darab.
0: Egy másodperc is egy darab.
2: Nem, vannak amúgy csak azért kicsit magamat is megcáfoljam, néha szoktam hallgatni AI zenét, vannak nagyon-nagyon-nagyon jó feldolgozások, bizonyos dalokat feldolgozni teljesen más új stílusba. Mit tudom én, egy ilyen poposabb dalt feldolgoz bluesba, vagy egy rock and roll, vagy valamiben, az AI, és vannak nagyon jó megoldások, inkább arra értem, mert hogy amúgy kreativitást adhat zenész embernek, legalábbis zenészfüle igyekszem hallgatni, hogy egyszer leüljek, és akkor kipróbáljam én is, hogy hogyan tudom átalakítani.
0: Hozzatok egy jó példát, feltétlen feldolgozás, legalábbis legjobb tudomásom szerint, de hát én mennyire is sem értek hozzá. Szóval, hogy emlékszettek, meséltem arról a dalról, ami egy kicsit úgy csőbe húzott engem is. Én nagyon örülnék, ha egy kicsit belefülelnék, ha van kedvetek. Főleg azért is, mert persze. Ott van egy top 10-es listán a legtöbbet hallgatottak közt. Endikem, ha a gombok minden készen, kész. Minden kész van, adhatom persze. Be a jó muzsikát.
1: Milyen szomorú ez az AI, te.
0: Figyelj be, if you don't like how I talk, I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. És azért is gondoltam, és le is veheted egy picit, Endre, azért is gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit erről, nem azért, hogy igazoljam saját önöm bunkóságomat, hogy nem tűnt fel, hogy mondjuk AI zenét hallgatok, hanem hogy a valóságban vannak ilyen előadók, ilyen vagány, szexi, rekettes hanggal, ennyire baromi jó dalszöveggel, ennyire jó, szépen megkomponált dallal.
1: Rájöttem, hogy mire jó az AI generált énekhang. Nincs lelki furdalásom, hogy rádumálok.
0: Na ez igaz.
1: Abszolút, nem érdekel.
0: Bezek, ha egy Teddy Swims lenne a háttérben, én is beszélnem a lepillesen.
1: Nem érdekel, miről énekelsz, milyen érzéseid vannak, mit hamisítasz itt, az egész tiszta plaszt. Énekel, én beszélek rád, ameddig énekelsz,
0: annyit fog beszélni. De nagyon utálod, de közben te zenész ember vagy, Endre. Mondd azt, hogy ez nem jó.
2: Nem jó. Tudod, miért nem jó? Jó a fülnek, jól esik. Ez a commerce része, ez oké. Azért nem jó, mert ez ha Japánba gyártják le. Hát rá is fogok, hangosabban nem hallom magam. Tehát, hogy... Szóval, ha Japánba gyártod le ugyanezt a stílusú muzsikát, ugyanígy fog szólni, mint Amerikában, ahol egy kicsit az őshonosabb ez a stílus. Vagy akárhol a világon, teljesen máshol. Ellenben, hogyha ember csinálja, és mondjuk Japánban foglalkozik valaki ezzel a stílussal, tuti másabb lesz egy picit a hangzás. Aha. Másképp jön be az ember, jön egy kicsit, valahol egy kicsit több lesz a közép az orgonában, valahol egy picit az énekhangnál lesz egy plusz hajlítás, ami lehet, hogy annak a jellegzetessége. Ez nekem nagyon hiányzik. Mindenhol ugyanez lesz.
0: Igen, de te mi az élő zenélésről beszélsz?
2: Hát de mi a túlról, hogy
0: a hát stúdió közegben ugyanezt meg tudják csinálni bárhol a világ, bármelyik
2: pontja. Nem tudják.
0: Pontja.
2: Ezt mondom, hogy nem
0: hát
2: tudják.
0: De. Hát
2: ugyanezt nem fogja tudni sehol megcsinálni senki. Úgy, ahogy, és pont az hiányzik nekem.
1: Ahogy egy bosszanovában lebukik egy lagzis szaxis.
2: Például. Tehát hiányzik a cifrázás belőle.
1: Azt hiszem, hogy itt témára pontot kell tegyünk, pedig... Na hallgassál ügyesen, Menszi, elvették a villant. Ez a helyzet. Nálunk pedig úgy néz ki, meg tovább a nyereményjáték. Érdemes tehát figyelni a telefonokat, mert még egy nyereményjáték a mai adásba. Azért belefér, szülinaposak vagyunk, vagy mi a fene.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
4: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
5: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra. Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Grift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
6: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömbbe.
5: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transzil stadion parkolójában.
6: Ezt érezni fogod.
5: Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
7: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A farkasborszak üzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro farkasborszak üzlet, a minőségi borok forgalmazója.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Unod a megszokott kínálatot?
10: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
9: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
10: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
11: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
12: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után.
15: Ismét.

0: mint sem, hogy kitalált, hogy melyik lenne a számunkra, a Rádió Gaga számára a legalkalmasabb, legszuperebb ajándék. Van-e ötleted, tipped?
1: Hát, szerintem lenne pár.
2: Soroljuk fel.
1: Hát, egy jó nagy vagány torta.
0: Igen, nagyon jó.
2: Milyen torta, mi legyen rajta?
1: Hát, én tudjátok, hogy képzelném el azt a tortát? Én úgy készíteném el nektek ezt a tortát, hogy mindegyikötöknek az arcképét ráraknám a tortára.
0: Ja, és végre kés döfhetnék Endre arcába, ez vagány. Viccelek, Endre, szeretlek, viccelek, csak vicceltem.
3: Endre végre csókolózhatna saját magával.
0: Megcsinogathatnám a bajszödöt egy késsel.
2: Én meg cserébe egy konyakos meggyel kinyomom a szemedet.
1: Persze, a pezsgő sem hiányozható, ahogy a torta mellé.
0: Ez az enyém, a pezsgő, ez nekem való. Szuper.
2: Így van. Marcipán szíri lesz rajta?
1: Nem, az nem. Az nem, mert túl édes, gondolom tartjátok ti is a vonalatokat, ilyet, meg minden. Nem, ilyen jó kis, egészséges módon vinnénk a...
0: De nem mindenmentes torta lenne, ugye? Ezt nem szeretjük.
1: Nem, mindenmentes, nem. Mindenmentes, de hogy miből lehet a cukrot, azért azt visszavonnám.
2: Így van, Szili szeretne a tetejére szórni egy kis mazsolát, az mehet, ugye?
1: Mazsolát? Hát...
3: Ne.
0: Szili rüheli a mazsolát, ezt akkor tisztázzuk le, mielőtt bárki bármire vetemedne, és persze nem akarnánk bántani. Hát zseniális kis ajándékütletekkel rukoltál elő, Anna, mert minket fel is csigázták kellőképpen, úgyhogy egyrészt nagyon-nagyon szépen köszönjük a fiktív ajándékokat, másrészt hát gratulálunk, nyertél is.
3: Pontosan.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
3: Képzeld el, hogy Vásárhelyen nem olyan rég nyílt amúgy egy Supermarket nevű hely a Dózsa-György utcában, és oda nyertél most egy 100 leértékű vásárlási utalványt. Voltál-e már ott?
1: Jaj, nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
3: Szívesen, voltál-e már ott?
1: Nem voltam, nem voltam.
0: Na akkor hajrá, látogass el az üzletbe, és bátran használd ki ezt a jó kis nyereményt, vegyél sok vagány dolgot magadnak, vagy akár a családnak. És akkor mi a magunk részéről még egyszer nagyon szépen köszönjük a fiktív ajándékokat, meg azt is, hogy itt voltál velünk. Legyen csodás napod!
1: Én is nagyon szépen köszönöm nektek, és viszont kívánom, sziasztok!
0: Szia!
2: Köszi a fiktív tortát, ez nem hízla, szép napod legyen!
1: Szia! Nektek is, szia!
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Anna Máriának gratulálunk, és köszönjük a finom tortát, meg a pezsgőt, végre Kincsi a kést belenyomhatta a képembe, már csak ezért megérte.
1: Köszönjük szépen ugyanakkor Zoltánnak is, aki még itt az AI zenés téma kapcsán azt írja, hogy az újságíró az írjon vagy vezessen műsort, a visszerelő vezessen vizet, az asztalos csináljon bútort, ablakot, stb. Mindenki maradjon a maga mesterségénél.
2: Igen. Nagyon jó, helyes. Egyet értünk, köszönjük szépen, úgyhogy az AI zenét elfelejtjük, maradjunk a jó rockereknél és az igazi hangszereknél. Köszönjük, hogy itt voltatok ma, illetve köszönjük, hogy itt lehettem ma veletek. Nagyon jól éreztem magam. Remélem, holnap találkozunk. Maradjunk ennyivel a mai napon. Utána aztán holnap pedig folytatjuk. Na, szevasztok, szép
1: sziasztok!
0: Után. Sziasztok!
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Marosvásárhely szívében a Rózsák tere egy szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
7: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
9: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
10: BS Guarding.
9: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
10: BS Guarding.
9: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
10: BS Guarding.
11: Új autók, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
12: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
5: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban, amelyet délután fátyolt felhők szűrhetnek meg. Jövő április 1-én indítanák újra a műtrágyagyártást a marosvásárhelyi Azomures vegyipari kombinátban, és ma dél körül jelentik be a fizikai Nobel-díj kitüntetettjét. Jó napot kívánok, híreinket hallják a mikrofonnál, Rigmányi Eszter. Maros megyét is érinti a Halmi határátkelőnél kirobbant korrupciós ügyben indított nyomozás. A DNA hétfőn 6 megyében összesen 96 helyszínen tartott házkutatást. Az akció Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyét érinti. Magánlakásokban és két közintézménynél tartottak házkutatást. A nagyváradi DNA által vezetett vizsgálat szerint 2025-ben és 2026-ban több határrendőr és vámhivatalnok szolgálati kötelezettségeik teljesítése közben pénzösszegeket fogadott el különböző személyektől a Szatmár megyei Halmi határátkelőnél. Jövő április 1-én indítanak újra a műtrágyagyártást a marosvásárhelyi Azomures vegyipari kombinátban, közölte a gyárat szeptemberben megvásárló Romgáz. Az állami vállalat 100 millió eurós hitelkeret megnyitását is kéri, hogy fedezni tudja az átvétellel járó költségeket. A kombinát 860 alkalmazottjának átvétele 61 millió lejjel növeli a Romgáz személyzeti kiadásait. A gyár addig nem termel, az alkalmazottak azonban már dolgoznak az újraindításhoz szükséges előkészítésre, és a berendezések tesztelésén. A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása lesz Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök elsődleges célja. A külügyi államtitkár egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kabinet programjáról egyeztet a pártokkal. Az RMDS jelezte, hogy megszavazhatja Niculescu kormányát, de az EU-ral és az SOS Romániával nem tárgyal a többségről. A PNL és az USZ egyelőre a kormányprogram, a miniszterek névsora és a kialakuló parlamenti többség ismeretében dönt a támogatásról. Az USZ ugyanakkor kizárta a PSZD részvételével vagy ellenőrzésével működő kormány támogatását. Roalert riasztást adtak ki Mára Viradóra, Tulcsa megye északi és keleti részén, miután két légi célpontot észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. A román légtérbe nem történt behatolás. A Mihail Kogolnicsánó légibázisról két spanyol F-18-as vadászgép szállt fel a megerősített légtérvédelmi szolgálat részeként. A lakosságot 2 óra 20 perc körül riasztották, a légiriadó pedig 3 óra 14 perckor ért véget. Az agy működésének kutatásáért három tudós kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat, Karl Deisseroth, Peter Hagemann és Georg Nagel. Az optogenetikával és a fényérzékeny ioncsatornákkal kapcsolatos felfedezéseikért részesülnek az elismerésben. Az általuk úttörőként fejlesztett módszer lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktiválásának be- és kikapcsolását az élő agyban. Az eljárást ma már világszerte alkalmazzák laboratóriumokban. A három kutató 12 millió svéd koronán osztozik. A díjat december 10-én adják át, ma dél körül jelentik be a fizika, holnap a kémia, csütörtökön pedig az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét. Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban, amelyet délután fátyol felhők szűrhetnek meg, csapadék nem lesz. Tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul.
15: És most... Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk egy újabb kedben és egy újabb délelőttben. István Szidónia, Győr Dávid, Csaba, a mikrofonoknál indítjuk a színes órákat.
1: És a kedved milyen?
15: Kedvem? Nincs gond, minden oké.
1: Nálatok a kedv? Jött veletek, vagy ment veletek a munkába? Vagy éppen oda arra a helyre, ahol most vagytok? Reméljük, hogy igen, és hogyha nem, lássuk, mit sikerül kihozni a folytatásból. Egészen 3-ig együtt rádiózunk. Nyitjuk is az órát Olivia Rodrigo dalával.
13: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
16: Színes hírek,
13: helyi aktualitások,
16: interjúk,
13: játékok
16: és sok-sok nyeremény.
13: Ez a Színes Órák.

0: sokáig elcsábít az élet az otthonottól.
1: De a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed.
0: Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákatolsz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van,
1: a gaga veled van.

0: A kis amerikai üdvöske Miley Cyrus is az End of the World. Az előzőekben azt kérdeztem tőletek, hogy van-e jó kedvetek így ezen az újabb kedden? Hogyha nincs, Csaba, szerinted mit tehetünk ennek érdekében, hogy jobb kedvük legyen a hallgatóknak?
1: Adunk ajándékot.
0: Szerintem meglepetés,
1: ez egy jó üzleti ajánlat. Adunk ajándékot azért, hogy jobb kedvetek legyen, és cserében csak annyit kérünk, hogy egy ilyen képzeletbeli ajándékkal ti is lepjetek meg bennünket. Ez a játék hogy néz ki? Ha figyeltetek reggel, akkor hallhattátok. Hívunk valakit, akit kisorsolunk, és feltesszük neki az egyszerű kérdést, hogy te mit adnál a Rádió Gaga 27. születésnapján ajándékba? Miért csak virtuálisan? Miért nem tud egy ilyen torta mondjuk ide beérkezni tőletek egy szál gyertyával a közepén, de még azt se kell. Nagy dolog.
0: Én most jól sejtem, hogy makról álmodik az éhes disznó. Hát szólj, Csabika, hogy szeretnél egy finom tortát, és biztos vagyok benne, ha nem a feleséged, akkor a lányok elkészítik majd otthon neked.
1: De most én a hallgatóinktól várom. Na, mit szólsz? Jöhet bármilyen ízesítés, én nem
0: egy
1: vagyok válogatós. Egy YouTube-os
0: torta? Piroska nénitől?
1: Bármilyen, tőlem jöhet Pista bácsitól is. Na, úgy,
0: jó,
1: hogy
0: akkor ez most nem meghívás volt a táncban, amit Csaba képzelődik, de éreztük fel őt, jó? Ez a játék most nektek szól, és arról szól, hogy képzeleti síkon ajándékozzatok meg minket. Vagyis van jó néhány regisztráló most már a listánkon, de még mindig be lehet szállni ebbe a buliba, és hogyha valakit felhívunk, akkor elmondjátok, hogy mivel lepnétek meg ti a 27 éves Rádió Gagát. Azért ezt el kell mondjuk, hogy nektek köszönhetően élte meg ezt a 27 évet a Rádió Gaga, és ezért kimondott a hálások vagyunk.
1: Így van, is jár a köszönet, közben pedig jó zenével folytatjuk, ez a Nox és a Szeretem.

0: Chainsmokers és a Coldplay közöse itt a Rádió Gagán. 27. születésnapot ünnepel a rádió, nem sokára, néhány nap múlva, 15-én egészen pontosan, ha nagyon tárgyilagosan akarunk fogalmazni, és elindítottuk a születésnapi játékunkat. 27 év, közel 27 ezer lejnyi nyeremény, így néz ki a történet, és nagyon-nagyon egyszerűen lehet nyerni. Ha regisztráltok a szokott módon és bekerültök a játékba, akkor egy telefonhívás után már is adjuk oda a jobbnál jobb nyeremény valamelyikét.
1: Na lássuk, hogy mivel és hogyan tudjuk felkelteni az érdeklődéseteket. Lesznek vásárlási utalványok, családi programok, wellness hétvégék, elektronikai és háztartási gépek, hangszórók, barkásgépek és természetesen utazások is. Csak hogy néhányat kiemeljek, az egyik fődíjunk például egy 1200 leértékű 109 cm-es full HD okos tévé, de lehet nyerni két személyes isztambuli utazást is 4200 leértékben, oda-vissza utazás Székelyudvarhely és Budapest között, vagy éppenséggel gyulai hosszú hétvégét.
0: Úgyhogy a nyereményeink tárháza elég színes és elég változatos. Kapcsolódjatok be, nyerjetek, mert mi nagyon-nagyon szeretünk adni, és most ebben az esetben kapni is fogunk tőletek.
1: És amit még szeretünk, igen, itt a kapás résznél veletek beszélgetni, megtudni azt, hogy milyen színes a felhozatala a hallgatóságunknak, úgyhogy ez alkalommal ismételten jó néhány hallgatóval fogunk telefonon keresztül kapcsolatba kerülni. Regisztráljatok azért, hogy beszélni tudjunk, 0730 54 88 és 88 erre a telefonszámra a megszokott formában, teljes nevet, telefonszámot és a megyét, ahol éltek kell elküldeni. Nálunk most Dua Lipa énekel.

0: Chris Rayam és az All Summer Long. De kár a nyárnak. Annyi, most már bekuckózhatunk mind a medvék. De hogy kuckózunk, még mindig megyünk. És hova?
1: Hova megyünk, gondolkodom, hova,
0: a hétvégén,
1: hova, hova.
0: Majd felmegyünk a...
1: Hegyekbe?
0: Majdnem.
1: Majdnem. Lássuk. Hová is lehet hétvégén menni? Kiruccanni valahová?
0: Na, elmondom én mindjárt, jó?
1: Oké.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra.
5: Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truck-ok, Grift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
4: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömbbe.
5: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transzil stadion parkolójában. Ezt érezni fogod. Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
6: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
7: A Brikóban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brikó, együtt munkára készen.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
9: ismét slágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Dreamflow semmi komoly, na Szidónia, tűkön ülök már 7 perce, 8 perce, hogy hová mész hétvégén?
1: Nem csak én megyek, hanem a rádió megy már megint. Ugye, nyárfolyam már lehet, hogy a hallgatók is megszokhatták, hogy majdnem minden hétvégén, vagy nagyon-nagyon gyakran vannak különböző kiszállások, meghívások a Dumadubával. Hát a nyár most már mögöttünk van, de mi még mindig nem állunk le. Ugyanis hétvégén majd felmegyünk a hegyekben, ez a kijelentés azért nem teljes egészében állja meg a helyét, de hogyha szovátam, akkor ez már a hegyek egyik otthona.
0: Így van, mert a Medvetó mellett lesztek a Tök Fesztiválon, akkor mondjuk el így mindenkinek.
1: Bizony.
0: A tavalyi élmények szerintem még benned elevenen élnek. Idén is jó lesz, jó idő vár rátok, ezt így már úgy nagy vonalakban lehet borítékolni, mert igazkorábban azt mondtuk, hogy lehet, hogy esni fog, de jó, most elhessegtessük az eső gondolatát onnan szobátáról legalábbis, hogy minden jó legyen a tökéletes Tök Fesztivál lebonyolításához.

0: Kérem szépen, szerintem erre mondják azt, hogy igazi zene. Ez volt az a pont, amikor Csabának azt mondtam, hogy hangerőt neki, még hangerőt neki, ezt ennél is hangosabban kell hallgatni, és hú, nekem ilyen jól esett.
1: És reméljük, hogy a következő óra felhozatalan legalább ennyire jól fog esni nektek is, nem csak Szidinek. A hírek után folytatjuk.
2: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Délután felhők szűrhetik meg a napsütést, de így is meleg napunk lesz, 22 és 25 fok közötti maximumokkal. Október 15-éig lehet benyújtani a fűtés támogatási rendi kérelmet, és tűz ütött ki az Istenszéke természetvédelmi területen, Dédabisztra közelében, a Kelemen havasokban. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Münchenben mutatja be Maros megye befektetési lehetőségeit és beruházására váró projektjeit a Maros megyei tanács küldöttsége. A cél új üzleti kapcsolatok kialakítása és olyan befektetők megszólítása, akik fejlesztéseket és munkahelyeket hozhatnak a megyébe. A bemutatkozásnak az október 5-e és 7-e között tartandó Real Expo nemzetközi ingatlan befektetési és infrastruktúra kiállítás ad otthont. A részvételt a megye önkormányzata és több üzleti, illetve turisztikai szervezet közös felkészülése előzte meg. Tűz ütött ki az Istenszéke természetvédelmi területen, Dédabisztra közelében a Kelemen havasokban. A lángok több helyen csaptak fel, a Maros megyei hegyi mentők, a katasztrófavédelem és az erdészet munkatársai késő éjszakáig dolgoztak az oltáson. A nehezen megközelíthető tűzfészkeket végül sikerült eloltani. A területet ma ismét átvizsgálják, hogy kizárják az újragyulladás veszélyét. A hegyi mentők fokozott óvatosságra intik a túrázókat a száraz növényzet miatt. Október 15-éig nyújthatják be a fűtéstámogatás iránti kérelmet azok, akik a 2026. november 1-től 2027. március 31-éig tartó hideg időszakban állami támogatást szeretnének kapni. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó nettó havi jövedelem legfeljebb 1386 lej, egyedülállóknál pedig a jövedelem nem haladhatja meg a 2053 lejt. A kérelmet a lakáshelye szerinti polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani a háztartás összetételére, jövedelmére és fűtési módjára vonatkozó nyilatkozattal együtt. Kalin Georgescu feleségét is kihallgatja a díjkot abban a csalási ügyben, amelyben a volt elnök jelöltet 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. Krisztina Georgescu ma reggel érkezett az ügyészség bukaresti székházába, és tanúként hallgatják ki. Egy nappal korábban az édesapját is kihallgatták ugyanebben az eljárásban. A hatóságok szerint az ügyben több mint 1,1 millió eurós kár keletkezett. A nyomozók egy 2021-ben létrehozott bűnszervezetet vizsgálnak, amely állítólag megtévesztéssel vett rá egy sértettet több mint 1 millió euró átutalására. 6 hazai győzelem született a Maros megyei 4. liga 5. fordulójában, amelyben két marosvásárhelyi csapat is először nyert az idényben. A marosvásárhelyi SE 5-4-re győzte le Radnótot, Moldován Tamás 3 gólt szerzett. A tavalyi bronzérmes Vulturi 2-1-re múlta felül Erdőszentgyörgyöt, Mezőrücs továbbra is hibátlan, a listavezető ezúttal 5-2-re verte Maros Oroszpalút, a címvédő Akademika Transzilvánia 4-0-ra nyert Maros Ludason. Verekedés tört ki szülők között egy U15-ös lány kézilabda meccsen Temesváron. A Banától sportiskola és a temesgyarmati Millennium vasárnapi mérkőzésén a Konstantin Zsude sportcsarnok lelátóján alakult ki dulakodás. A történteket a rendőrség vizsgálja, bár feljelentés nem történt. A mérkőzésen 22 perces kiállítást ítéltek, a hazai edzőt pedig deszkvalifikálták. A Román Kézilabda Szövetség ma rendkívüli vezetőtanácsi ülést tart az ügy miatt. Délután felhők szűrhetik meg a napsütést, de így is meleg napunk lesz, 22 és 25 fok közötti maximumokkal. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt lesz. Hétvégén lehűléssel és csapadékkal kell számolnunk.
2: És most...
1: Sziasztok, jó napot kívánunk, a hírek után már is itt vagyunk. István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonoknál. És ígértük, hogy betartjuk, folytatjuk tehát.
0: És hapsű, fúj, mennyien tüsszentenek, és azért elég sok a beteg ember most már így októberre. Mit lehet tenni, hogy megelőzzük a betegségeket? Milyen immunerősítő megoldások vannak? Többek között erről is szó lesz a következőkben. Ugyanis a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház osztályvezető gyermekgyógyász főorvosa, dr. Gál Ramona Éva lesz Nagy Endre kollégánk vendége.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
14: interjúk,
2: játékok
14: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

0: elindult az ősz, elindult az iskola, elindultak a gyermekeink, és sok mindenre figyelni kell, sok mindenre vigyázni kell, hogy az egészségünkre hogyan vigyázunk jól a kisebbekre való tekintettel. Erről beszélgetünk a következőkben. Vendégem a Rádió Gaga stúdiójában dr. Gál Ramona Éva, osztályvezető gyermekgyógyász főorvosa, dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház részéről. Dr. Isten hozta mi hozzánk, köszönjük, hogy bejött.
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm Endre, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ahogy mondtam, tanév elején vagyunk, őszi szezon elején vagyunk, sok mindenre vigyázni kell. Ilyenkor a szülők már nézik, hogy milyen dobozban, milyen gyógyszer van otthon a házban. Jól teszik ezt, rá kell erre készülni egyébként egy kicsit?
1: Igen, egy minimális öt igen nem árt, hogyha van otthon ez az, de nem kell túlzásokba se esni, úgy gondolom.
0: A túlzásokról, vagy akár az öngyógyszerezésről beszéljünk egy kicsikét. Szülői felelősség is, de jó lenne, ha mégis szakemberi segítséggel történne a komolyabb gyógyszereknek a fogyasztása, a bevevése. Kezdjük a mumussal. Mi a helyzet az azonnal futok az otthon maradt antibiotikumhoz kérdéshez? Tudjuk, hogy mi a hivatalos hozzáállás, de azért miért nem kéne ezzel így élnünk?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, hogy feltette. Általában ősszel, tavasszal, koratavasszal, főleg virális betegségek vannak. Ez a hagyományos megfázás, taknyolás, ami nem igényel antibiotikum kezelést, még akkor sem, hogyha több napig tartó lázról beszélünk. Én azt mondom, hogy antibiotikum szedése előtt mindenképp álljanak szóba egy szakemberrel, egy orvos nézze meg azt a gyereket, mielőtt neki fogunk az antibiotikum kezelésnek.
0: Igen, és sokszor az van, hogy türelmünk nincs a betegséghez, ugye, mert a gyerek kimaradt egy napot, vagy kimaradt két napot, még mindig általában rossz a közérzete, nagyon súlyos tünetek nincsenek ugyan, de azért sajnáljuk a kicsikét, és akkor lépni akarunk. Ilyenkor tényleg az az érdemesebb, hogy inkább szálljunk rá az időt, és menjünk el első körben családorvoshoz, vagy szakorvoshoz?
1: Az attól függ. 3 hónapos kor alatti pici babával, lázas pici babával valószínűleg elmennék minél előbb. Viszont ha már nagyobb a gyerek, ismerem a gyerekemet, tudom, hogy körülbelül hogy reagál, megpróbálnék lázat csillapítani, hidratálni, nyugalmat biztosítani neki, jó étkezést, és hogyha pár nap alatt nem szűnnek a tünetek, akkor mindenképpen megnézetném egy orvossal.
0: Ha azt mondjuk, hogy ne egyből az antibiotikumhoz fussunk, ez érthető, de mi az, ami esetleg ott legyen, vagy kéznél legyen? Itt elhangzott a lázcsillapítás kérdése, ebből is most már 1000 millió dolog van a piacon, erre rá lehet egy kicsit készülni azért házi patikából.
1: Így van, az ibuprofen tartalmú gyógyszereket szoktuk ajánlani, paracetamol tartalmú gyógyszereket, azt is nagyobb gyerekeknek, viszont ott az algokálmin, ami még otthon szerintem minden háztartásban, azzal viszont vigyázzunk, mert annak több mellékhatása van, de hogyha egy kicsi ibuprofen és paracetamol tartalmú készítmény van otthon, akár tabletta, akár szirup, akár kup formájában, az nem ártat. És C-vitamin. A C-vitamint első körben el lehet kezdeni, nagyon jót tesz az immunrendszernek.
0: Azt már akár megelőzésként is, de erre majd visszatérünk, erről még beszéljünk. Van egy olyan időintervallum, amikortól már azt mondjuk, hogy én tényleg mindent megpróbáltam. C-vitamint, mézet, hidratáltunk, ibuprofen, lázcsillapítás, és még mindig eltelt. Hány nap kell elteljen, hogy ezt elkezdjük tényleg komolyan venni, hogy nagyobb lehet a gond?
1: Hát ez relatív, mert minden gyermek, minden szervezet másképp reagál, de úgy gondolom, hogy nagyobb gyermeknél, ha 1-2 napot várunk ezzel az egésszel, és nem fordul meg, sőt 3-at is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg megnézze egy szakember. De 1-2 nap várakozás szerintem nem lehet probléma.
0: Így van, egy kis türelem kell hozzá, meg odafigyelés, meg gondoskodás, de ez mindenik szülőben megvan,
1: így
0: gondolom.
1: Van. És attól függ, hogy milyenek a tünetek, hogy működnek a tünetek, hogyha a láz mellett nehéz légzés van, nagyon rossz közérzet, állandó aluszékonyság, akkor meg se várnám azt a 2-3 napot. De ha a tünetek stagnálnak, vagyis maradandóak, nem mennek rossz felé, akkor egy kicsit türelemmel rebiztatnám a szülőket.
0: Én azt hiszem, hogy az első része a beszélgetésnek záruljon azzal, hogy inkább sok türelem és nagyon kevés antibiotikum, főleg úgy, hogy ha orvos nem írta fel. Innen folytassuk a beszélgetést. Dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász marad a vendégem, jövünk vissza rögtön.
2: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

0: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is a Rádiókak a stúdióban, dr. Gára Móna Éva gyermekgyógyász, és a mússal kezdtük, az antibiotikummal kezdtünk, de kicsit menjünk vissza, pörgessük vissza az időkerekét, doktornő, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk vigyázni arra, hogy ne legyen baj. Ugye közösségi térbe járunk, közösségbe járunk, gyerekek mindenféle közösségben megfordulnak, egymáshoz érnek, tárgyakhoz érnek. Tudunk-e fertőzés ellen úgy tenni, hogy egyszerűen bennünk van az a fegyelem, hogy tudjuk, hogy miért vigyázunk magunkra?
1: Igen, és itt elsősorban a kézmosásra hívnám fel a figyelmet, gondolom a csapból is ez folyik, de nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják, mikor és hogy kell kezet mosni. Elsősorban jó lenne, hogyha szappannal mosnák a gyerekek a kezüket, szappan és víz. Valószínűleg a fertőtlenítő folyadékok is jók, de inkább a szappan és a víz van az első helyen. Főleg étkezés előtt, fürdőhasználata után és tüsszentés orr törlés után nagyon jó lenne erre vigyázni.
0: Igen, és ez már egy olyan fegyelem, amire nem várhatjuk, hogy mindig a pedagógus hívja fel a figyelmet, hanem otthoni környezetben van. Igazából ki kell mondanunk, ezt otthonról kell hozni ezt a fegyelmet.
1: Így van, és rutinná kell ez váljon, mert nagyon sokat segíthet a fertőzések megelőzésében.
0: Igen, hogyha folyamatosan ezt műveljük, akkor jó esélye. 100%-ban nem tudunk biztonságos burkot építeni magunk köré, gondolom én, de azért mégis az esélyét lejjebb visszük ennek.
1: Így van.
0: Még ami a fertőzéseket illeti, sokszor azt mondják a szülők, hogy na, egy kicsit köhög a gyerek, nem küldöm, hogy ne fertőzzön másokat. Minden egyes ilyen őszi nyavaja biztos, hogy fertőzés és gócpont?
1: Nem biztos, hogy mindegyik az. Például nagyon sok allergiás gyermek van, aki ilyenkor elkezd tüsszögni, folyik az óra, viszont láztalan. Azért vannak az iskolákban ugye a védőnők, az asszisztensnők, hogy ezt eldöntsék, de a többi szülőnek mondom, aki félti a gyerekét egy kicsit aknyos, tüsszögő másik gyerektől, hogy ez nem minden esetben fertőző, vírusos vagy bakteriális tüsszögés vagy orrfolyás.
0: Amellett, hogy ott vagyunk az iskolában vagy közösségben, amellett ugye egymáshoz is érünk, elővesszük a 10 órait, megesszük. Tehát tényleg olyan körülmények vannak, ahol fontos lenne, hogy vigyázzunk magunkra. A legtöbb ilyen fertőzés lehet, hogy valamennyire elkerülhető lett volna jobb odafigyeléssel.
1: Az is megtörténhet, igen, igen. A gyakori szellőztetés, hogy a gyerekek kimenjenek szünetekbe, az szerintem nagyon sokat jelenthet.
0: Tehát a friss levegő, igen. Az, hogy ne a benti, igen, együtt elhasznált, igen, levegő légtérben legyenek, ez, igen, is érthető. Hát legtöbbször tanárok mondják, hogy közelharcot vívnak a gyerekekkel azért, hogy a friss levegőre ki lehessen jutni, ez már megint egy másik szervezés kérdése. Ugyanakkor pedig a hazaérkezés, az iskolából hazajövetel is ugyanúgy egyfajta stabil pont lehetne, ahol egy kicsit úgymond tisztába tesszük magunkat.
1: Így van. Kézmosás, ez az.
0: Az itthoni környezetre való átállás, akár otthoni ruhába való átöltözés, ez is fontos lehet.
1: Abszolút. Az iskolába használt ruhákat letesszük szépen, és átöltözünk otthoni ruhába.
0: Igen, ezt mind meg kellene tolni, vagy mind be kellene tartani, és akkor lehet máshol tartanánk. Azt még meg kell kérdezni, mielőtt tovább mennénk ilyen típus betegségek irányába, hogy azért nőnek a számok ilyenkor ősszel. Tehát ténylegesen nem csak egy félelem van bennük, hanem a statisztikák is ezt mutatják.
1: Igen, határozottan ezt észrevettük mi is a nyárhoz képest. Hát ilyenkor tele van a levegő cseppekkel, sokkal nehezebb a levegő, úgymond párásabb, és ezekben a cseppekben sokkal jobban terjednek a vírusok, a baktériumok. Ugye egy kicsit lement a hőmérséklet is, ez nagyon kedvez nekik. Bezártság, ugye pont most beszéltünk a közösségről, az iskoláról, órákon keresztül be vannak zárva az ablakok, ajtók, úgyhogy igen, nő a számuk.
0: Ezért kell jobban odafigyelni a részletekre, és a doktornő marad a vendégem, innen folytassuk a beszélgetést, van még amiről kérdezzem, úgyhogy rögtön jövünk vissza a beszélgetés utolsó részével.

0: írtam visszatérő még egyet beszélgetni, mert nem tudunk eléggé vigyázni magunkra is, persze a kisebbekre ebben az őszi szezonban. Továbbra is dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban. És hát a gyerekek egészségéről vagy egészségének megőrzéséről beszélünk most már. Az immunrendszerről egy kicsit, doktornő, beszéljünk. Néhányan azt mondják, hogy jó, az immunrendszer az majd magát beszabályozza, és hogy nem kell ezt agyon segíteni. Azért ilyenkor nem árt, ha tudunk róla, hogy hányadán állunk. Ha volna egy 1-től 10-ig skála, a mutató így ingadozna össze azért az immunrendszert illetően, gondolom.
1: Igen. Viszont én azt gondolom, hogy ok nélkül ne avatkozunk bele a gyerekek immunrendszerébe. C-vitaminnal segíthetjük az immunrendszer működését, segíthetjük a jó étkezéssel, a mozgással, a jó minőségű és mennyiségű alvással bizony segíthetjük. De én nem vagyok híve az ilyen mindenféle gyógyszeres immunrendszer felturbózó hadműveleteknek.
0: Tehát igazából egészséges étrenddel nem kell csodaszereket keresni, nagyjából ez volna itt a tanulság, de beszéljünk erről az egészséges étrendről, mert itt is megint egy kicsit belefutunk abba, hogy az életünk szervezése nem egyszerű. Egy fiatal szervezetnek a kiegyensúlyozott étkezése mit jelent immunrendszer szempontjából? Mit kellene, hogy jelentsen igazából? Ugye reggel 8-kor elmennek otthonról, esznek egy 10 órait amilyet, és lehet, hogy délután 4-5-kor érnek haza. Ez nem segít a dolgon különösebben.
1: Nem bizony. Nagyon jó lenne, hogyha 3 fő étkezést meg tudnánk tartani legalább. Legyen jó lenne, ha lenne minden nap meleg étel, kisebb kiegészítésekkel, uzsonnával, de legalább 3 étkezést azért adnék a gyerekeknek. Jó lenne, hogyha minél több fehérje, vagyis hogy fehérje dús étrend lenne, minél kevesebb cukor, és cukros italok, tehát ezeket zárjuk ki. Egy az, hogy egészségtelen, eltömíti a, tehát hogy az éhségérzetet mindenképp csökkenti, és felturbozza az amúgy is aktív gyerekeket.
0: Tehát nagyjából most azt nevezte meg, amit csinálunk, vagy igen, amit nagyon sokan
1: igen,
0: csinálnak.
1: Gyorskaja.
0: A gyorskaja és a mindenféle igen. üdítők is, és egyéb ilyen gyors igen. energiaforrás, de igazából igen. meddő energiaforrás. Igen. Hogy kellene kinézzen, ha már itt tartunk, ilyen hosszú a nap, és ezt meg kell kérdeznem, hogy kellene egy ideális 10 órai doboz kinézzen, mi legyen benne?
1: Egy ideális, ez relatív szerintem. Én olyan ételt tennék a gyerekemnek, vagy teszek a gyerekemnek, amelyik mindenképp laktató, nincsen benne nagyon sok cukor, van olyan, hogy még egy kicsit csoki is belekeveredik, de legyen laktató, legyen elég mennyiségű, és legyen gyümölcs is benne.
0: Ez így egy elég szép feladat, de nem olyan lehetetlen teljesíteni.
1: Nem. Jó lenne a változatosság is, az nem mindig jön össze, bevallom őszintén nekem személy szerint, de ez lenne a lényeg. Laktató, szeresse a gyerek, legyen egy kicsi gyümölcs is benne, és nagyon sok édesség ne.
0: Ez nem lehetetlen feladat egyáltalán, azt kell, hogy mondjam. Itt beszéltünk arról, hogy megelőzés szempontjából akár az iskolai friss levegő is fontos lehet, de amikor lejárnak az iskolai órák, még mindig ott tartunk a gyerekeinkkel, legtöbben ott tartunk, hogy délután otthon ugyanúgy benn kell üljenek néhány órát keresztül. Az otthoni aktivitás, otthoni szabadidős része segíthet-e abban, hogy egészségileg jobb állapotban maradjanak a gyerekeink?
1: Mindenképp. Úgy gondolom, hogy van szükségük egy kicsi pihenésre, és minőségi pihenésre, kicsi kinti levegőre, aki megteheti, de mindenképp pihenésre lenne szükségük. És a korábbi vagy korai lefekvésre. Egy jó minőségű alvás úgy gondolom a következő nap alapja. De ha fáradtan megy a gyermek iskolába, akkor ez csak gyűl.
0: Itt azt mondják, hogy a korosztályonként különböző alvásigénye van mondjuk igen. egy gyereknek, de hogyha most már itt ülünk, akkor ha mondjuk például egy kisiskolás reggel 7-kor kelljen, vagy még 7 előtt is, este hánykor kell kötelező módon villanyoltásnak lennie?
1: Hát szerintem legkésőbb 9-kor, legkésőbb. Tehát egy kisiskolásnak ennyi. Igen, mindenképpen.
0: És aztán, ahogy nőnek egy serdülőnél, már például más órákkal
1: igen.
0: számolunk.
1: Igen, de mindenképpen 11 előtt, 10, még a 10-et is meg...
0: Megkockáztatjuk,
1: igen.
0: Ja, hát én azt mondom, hogy a feladat akkor fel van adva mindannyiunknak, és nehogy azt higgyék, kedves hallgatók, hogy minden most megmondjuk a tutit, és mindenki így kell cselekedjen. Mindketten szülők vagyunk a doktornővel, mi is ezzel küzdünk, úgyhogy igazából hajrá mindenkinek. Én még egyszer vendégemnek megköszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, dr. Gál Ramona Éva osztályvezető gyermekgyógyász, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórháztól, és kitartást a munkához, és jó egészséget a legkisebbeknek és mindenkinek.
1: Köszönöm a meghívást.
2: A sokszínűség a tekezetben van. Keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Well, hello, Andróval, ez a crush, nem számítottam rád. Szerintem nem számítasz arra, hogy most mire kérlek fel.
1: Egyáltalán táncolni fogunk?
0: Igen. Kapizsgálod még hozzá, kánkánozni fogunk. Tudod miért?
1: Fogalma nincsen.
0: Tudod, megvan a kánkán műfaj.
1: Igen, folytasd.
0: Hosszú szoknyák, magasba lendülő lábak, hangos zene.
1: És mi lesz az én dolgom?
0: Hát, hogy fogod a karomat is, te is emelgeted a lábadat.
1: Ja, én is.
0: Van szoknya rajtad?
1: Hogyne, minden nap abba járok.
0: Persze. A lényeg az, hogy 1889-ben ezen a napon Párizsban megnyílt az a hely, amely később az egész világ számára a francia éjszakai élet egyik szimbólumává vált, a Moulin Rouge Csaba.
1: Nagyon jó.
0: És a hely egyik legismertebb tánca a kánkán lett.
1: Jó, na, gyere, inkább...
0: Jó? Kánkánozunk?
1: Jó, inkább jöjjön Szigala és az Easy Love.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Autógumit keresel?
7: A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető.
8: Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel.
7: Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
9: Robbanj be a színek világába. A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett. Csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
2: A reklám után

0: Az Frissi Amneknél és a Perfect Love. Közben azon gondolkodtam itt a Kánkán kapcsán, hogy vajon ott a Moulin Rouge-ban dolgozó táncikáló hölgyemények mennyi pénzt kapnak azért, mert kánkánoznak.
1: Tőlem is kérdezed? Nem, én nem tudok erre válaszolni neked.
0: 2, 3, 4, 5 ezer euró?
1: Nem tudom, fogalmam nincsen. Nézzük utána,
0: vagy ne? Az a pénz, amiért te ezt bevállalnád?
1: Hát hogy nem? De most...
0: Ez... Na, akkor utána nézzünk.
1: Jó, oké. <Okay.
0: gül> És közben elmondjuk nektek azt is, hogy ha itt megmaradunk az országunkba, és nem megyünk a Moulin Rouge-ba, akkor hol érdemes Romániában dolgozni, hogy jó vastag legyen a hónap végén a pénztárca. Van 3 terület, ahol nagyon jól fizetnek, vagy jobban, mint máshol.
1: Sose voltam nagy IT-s. Egy-két dolgot azért tudok, de lehet, hogy ezért nem dolgozom ebben a szektorban. Állítólag 12 ezer lej havonta a fizu. Az azért nem olyan rossz.
0: Jobb, mint a minimálbér.
1: Jó.
0: De aki ért a technológiához, annak nagyon megéri ebben a műfajban elhelyezkedni. Aztán nem kell feltétlenül az embernek programozónak lennie ahhoz, hogy jól keressen. Például itt van a jogi szakma. Na ez még távolabb áll tőlem, mint például az IT. Sose szerettem a jogot, de mindig irigyeltem azokat az embereket, akik elmennek jogi egyetemre, és képesek órák hosszan át ott csücsölni, és lapozgatni a törvényeket.
1: Így van. De a gyógyszeripar is egy előkelő hely lehet fizetés szempontjából. Most ez, hogy gyógyszeripar így... Nem tudom, gyógyszergyár, mondjuk ezt így, ott állítólag ilyen 10-11 ezer lej körüli fizetést kapnak az emberek, és most nem a gyógyszertárakra gondolunk. Igen, azért ez sem rossz, nyilván vannak ennek a munkának is veszélyei, hátrányai, előnyei, stb. Na, de van egy érdekesség, így a lista másik végén, a kereskedelem az ország egyik nagy-nagy mozgató rugója. Ott az átlagbér, és most a magasabb átlagbérről beszélünk, 5000 lejt sem éri el. Gyengébb városokban, gyengébb városokban ez jóval kevesebb.
0: És a kereskedő, állj meg, bocsánat, lehet, hogy én ezt most félreértettem, arra gondolsz, akik ott vannak a kasszában,
1: így
0: nem
1: van.
0: Akik a pincérek is felszolgálnak az étteremben.
1: Persze, persze, persze. Az ilyen nagy áruházak, kis áruházak alkalmazottai.
0: De milyen jó, hogy ott is vannak azok az emberek, akik pakolják a polcukat. Hogy most alacsonyabb érezésük, mi ezen változtatni nem tudunk, viszont a másik érdekesség, ugye itt több embert megkérdeztek ebben a kimutatásban, hogy mennyiért szeretne dolgozni havonta, és az álláskeresők átlagosan azt mondták, hát egy olyan 7000 lejes nettó fizetés az már jónak számítana, cégek viszont általában olyan 5000-5400 lejt kínálnak, és azért a 7000 és az 5000 lej között azért van egy ilyen 30%-os különbség.
1: Na, írjátok meg ti is, drága hallgatóink, hogy hogy látjátok ezt a témát. Mennyi lenne az a pénz, amire azt mondanátok, hogy jó, hogy elég, hogy rendben van, és jól jár veletek, mondjuk a főnökötök, mert jó munkáról vagytok. Szóval mennyi fizura lenne szükségetek? 07 30 54 88 88, ide írjatok.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol. I got a

0: Alessio Zere Larsonnal közösen ez volt a Word. Nem illik pénzről beszélni, nem illik megkérdezni a barátunkat, senkit sem, hogy mennyi fizetésed van. Viszont én azt el tudom mondani, hogy eddig életem során voltak olyan időszakok, amikor kevesebbet, voltak olyan időszakok, amikor többet kerestem, viszont még soha, de soha nem volt annyi pénzem, amit ne tudtam volna elkölteni. Úgyhogy Csaba, a kérdésedre válaszolva, hogy mennyi lenne az a fizetés, amire azt mondanám, hogy elég, nem tudom, eddig még nem volt olyan soha.
1: Jó, azért várjuk a hallgatóink meglátásait, a számokat, az igényeket. 0735 54 88 88, ide írjatok, érkeznek a hírek.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Reklám.
3: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szováta szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
5: A Brico-ban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445,90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe, és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brico, együtt, munkára készen!
2: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban, amelyet délután fátyol felhők szűrhetnek meg. 71 barna medve kilövését engedélyezik Maros megyében az új jogszabály alapján, és folytatódik a Határtalanul program. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Tűz ütött ki az Istenszéke természetvédelmi területen, Dédabisztra közelében a Kelemen havasokban. A lángok több helyen csaptak fel, a Maros megyei hegyi mentők, a katasztrófavédelem és az erdészet munkatársai késő éjszakáig dolgoztak az oltáson. A nehezen megközelíthető tűzpészkeket végül sikerült eloltani. A területet ma ismét átvizsgálják, hogy kizárják az újragyulladás veszélyét. A hegyi mentők fokozott óvatosságra intik a túrázókat a száraz növényzet miatt. 71 barna medve kilövését engedélyezik Maros megyében az új jogszabály alapján, amelyet az államfő hétfőn hirdetett ki. A kvóta 48 vadászterület között oszlik meg. Korábban 43 példány szerepelt a megelőzési keretben. Országosan 2026-ra 859 medve a megelőzési, további 110 pedig a beavatkozási kvótába került, összesen 969 példány. Az új szabályozás szerint a településekre bejutó medvék esetében a beavatkozó csapat dönthet az elriasztásról, az áthelyezésről vagy a kilövésről. A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása lesz Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök elsődleges célja. A külügyi államtitkár egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kabinet programjáról egyeztet a pártokkal. Az RMDS jelezte, hogy megszavazhatja Niculescu kormányát, de az EU-ral és az SOS Romániával nem tárgyal a többségről. A PNL és az USR egyelőre a kormányprogram, a miniszterek névsora és a kialakuló parlamenti többség ismeretében dönt a támogatásról, az USZIRÉ ugyanakkor kizárta a PSD részvételével vagy ellenőrzésével működő kormány támogatását. Folytatódik a Határtalanul program, döntött a magyar kormány, amely ugyanakkor új pályázatot is indított a külhoni magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A Határtalanul program keretösszege 2 milliárd forint, amelyből pályázatonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A programban 7. évfolyamos diákok tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt, többek között Románia, Szlovákia és Szerbia magyar lakta területein. Az elektronikus sajtó támogatására 200 millió forintos keret áll rendelkezésre. 97 éves korában elhunyt Moresánné Kertész Judit Mirjám, kolozsvári egyetemi tanár, holokauszt túlélő. 15 évesen hurcolták el családjával, túlélte az erőltetett menetet és a pesti gettót, majd 1945-ben hazatért Kolozsvárra. Édesapja Buchenwaldban halt meg, Kertész Judit a Bolyai Egyetemen kémiát tanult, majd ugyanott, később pedig az Egyesített Egyetemen is tanított. A zsidó gimnázium a Zsidlic egykori diákjaként több találkozó szervezésében is részt vett. Az antiszemitizmus elleni küzdelmet és a fiatalok felvilágosítását élete végéig fontosnak tartotta. Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban, amelyet délután fátyol felhők szűrhetnek meg, csapadék nem lesz. Tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szirónia, Győr Dávid Csaba, bekészítettük a jó zenét, úgyhogy megvagyunk.
0: Megvagyunk, mehetünk haza?
1: Haza még éppen nem, de mehetünk a zene irányába.
0: És mesélünk nektek egy olyan munkahelyről, ahol a fizetés nem kevesebb, mint 15 ezer euró, vagy akár ennyi is lehet. Hogy mit kell érte tenni? Megtudjátok nem sokára, addig is Shakira és a VB-s dal, ez a Die Die.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
7: interjúk,
2: játékok
7: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

Kejfadon kívül már recseg, vagy csak csisztereg. Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Calvin Harris és a Desire itt a Rádió Gagán. Szidi megemlítette még az előző megszólalásban, hogy találtunk egy álommunkát. Nagyon-nagyon jó fizetés, friss levegő, jó környezet. 15 ezer eurót jelent ez a jó kereset, és a friss levegő az megvan, mert 160 méter magasban kell tevékenykedni. Azért az úgy nem olyan gyenge. Komoly tériszonyom van.
1: Ez az a kategória, amire azt mondom, hogy nincs az a pénz, amiért én felmásznék ilyen magasba, 163 méter magasra, csak azért, hogy ilyen szélmalmokat javítgassak, meg azokat szereljem. Hát van ez a szakma, igen, ahol havi 15 ezer eurót is lehet keresni, csak az a bökkenő, hogy nagyon-nagyon magasra fel kell mászni. Se neked, se nekem nem való, de köztetek, hogyha van olyan, akit érdekelnem, akkor ebbe az irányba kell kapni. A szélenergia ipari technikusok hatalmas szélturbinákat szerelnek és javítanak, és van egy román szakember, aki nyilatkozott az egyik hírportálnak, azt mondja, hogy 13 éve dolgozik ezen a területen, és aki bírja a magasságot, szerinte az nem kell féljen a munkától, és ha hajlandó sokat utazni, akkor már is megvan a jó kereseti lehetőség.
0: Milyen kár, hogy a Székelyföld nem az a tipikus szélenergia iparra rendelkező vidék, mert akkor ki lehetne próbálni, miért ne? Amúgy nem, 160 méter magasan tuti, hogy meg nem tudnék mozdulni, úgyhogy ez nem nekem való munka, de jó lehet keresni cserébe, ha valaki bírja a magasságot, és nyilván ért is hozzá, tehát nem csak annyi, hogy felmész, azt lejössz, és kifizetik a 15 ezer eurót havonta, de ugye mindennek van egy ára, megérdemlik szerintem ezek az emberek, akik azt mondom, hogy életüket is kockáztatják, nyilván van biztonsági technika, meg kötelek, meg stb. De ott 160 méter magasan, azért szél is fúj, hideg is van, esik az eső, stb. Úgyhogy ez abszolút egy olyan része a munkavállalásnak, akiktől én nem sajnálom. Komolyan.
1: A munkanap 10 órás, van, hogy ilyen 3-4 hetet is az ember távol van a családjától. Utána pedig jön egy-két hét pihenő szabadság, de nagyon sokszor nagyon-nagyon messzire kell elutazni, főleg, hogyha azt veszük alapul, hogy mi itt vagyunk Székelyföldön, és amit Csaba mondta, hogy nem is tudom, van-e itt a környékünkön ilyen szélturbina?
0: Nincs többnyire a Kárpátokon túl a síkság, az Alföld, a megfelelő, és itt inkább napelemek vannak szerintem, azért napelem parkocskáink már vannak, szélenergia parkok nem nagyon. Na, a lényeg, hogyha ilyenben gondolkodtok, most főleg a fiatalokhoz szólunk, pálya, kezdők, pálya választás előtt állók, akkor ez egy jó meló lehet. Igaz, hogy át kell utazni hegyeken, de jól fizetik.
1: Vegyetek részt egy olyan kurzuson, ahol le tudjátok győzni a tériszonyotokat, és aztán pedig ki lehet próbálni, hogy tetszik ez a műfaj. Pénz van benne, az biztos.
0: Jó, jön a Blue, ez az All Rise.

0: Quimby és az ultravaló. Siri, azt mondtad, hogy kurzus, ahol le lehet győzni a tériszonyt. Van ilyen képzés? Mert én ezt el nem tudom képzelni. Én egy ilyen 20-25 méter magasan, mondjuk egy negyedik emeleti tömbház tetején, magyarán tetején, az egy ilyen 15 méter, én már félek. Én mindaz az érzésem, az az érzésem, tudod, hogy ne menjek ki a szélére, mert mi van, ha... kezemben a telefon, és pont most kiejtem, vagy hogy olyan szinten tudok én a magasságtól félni, hogy ezt elmondani nem tudom. Magasan, meg sem mozdulok olyankor, tudod, így megállok, érted?
1: A magasságtól való félelemnek a neve az az akrofóbia, és amúgy ez egy meglehetősen gyakori fóbia, és amúgy nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki nem szereti a magas hegyeket, nem szeret ott tartózkodni, hanem nagyon gyakran arról van szó, hogy valaki annyira pánikba kerül, amikor ilyen magasan van, hogy egyszerűen megmozdulni nem tud.
0: Pont
1: az az
0: érzés
1: lesz órá rajtad, hogy kész, most földbe gyökerezett a lábam, leülök, és felállni sem akarok innen. De igen, ezt le lehet győzni. Nem tudom, hogy kurzus van-e hozzá, de ugyanúgy, ahogy a pókfóbiát le lehet győzni, ezt is le lehet győzni, csak úgy fokozatosan és lassan kell közelíteni hozzá. Nem azzal, hogy egyből felmész a 8000 méteres Mount Everestre, hanem csak úgy tudom én az elején a 4 emeletes tömbház tetejére. Aztán pedig jönnek a nagyobb falatok.
0: Értem én, Mount Everesten lehet, hogy nem félnék annyira, de itt a környékünkön van néhány kilátó, és a nyáron felkerestük ezeket, nagy részüket, és ezek ilyen 20-25 méter magas építmények, nem túl magas, de én már ott hide, nem tudtam lenézni. Komolyan. Én gondolkoztam, hogy hát mégiscsak jó lenne lenézni, vagy megörökíteni a pillanatot, mert gyönyörűen látszott onnan a táj. Valahogy megoldottam, de nem volt jó érzés. Örültem, amikor leérkeztem, és azt mondtam, hogy azért földön mindig jobb lenni.
1: Repülőn? Van-e ilyen félelem?
0: De repülőn nem, nincs, hát úgy, ott nincs, ott szabad.
1: Nem tudsz változtatni, tudod? Ott így is, úgy is földet érsz valamilyen formában, ne. Fent nem maradsz.
0: Így van, úgyhogy a repülőn nincsen ilyen fajta félelem, de amikor egy épületről kell kinézni, vagy én szeretek a földön lenni.
1: Nem küldünk akkor téged ilyen szélmalmokra, ezt meghagyjuk, ezt a harcot Don Quixote-nek, nektek pedig jönnek a slágerek és új zenék, ez Tom Greenan és a Remind Me. Millions

0: Songs My Body Isn't Ready. A mi testünk és lelkünk is készen áll arra, hogy néhány nap múlva elfújjuk a 27 gyertyát a születésnapi tortánkon, mert hogy bulizni készülünk, és drága hallgatók, rátok nézve ez azt jelenti, hogy...
1: Segítsek? Azt jelenti, hogy nem sokára adjuk az ajándékot, ami ebben az órában a Rádió Gaga születésnapi csomagja lesz. Valaki ölébe landol pillanatokon belül, ez a nyeremény. Kinél? Kiderítjük nem sokára.
0: Hát, hogyha regisztráltatok, akkor most ezek azok a pillanatok, amikor telefont kézbe kell venni, és bízzatok benne, hogy nálatok fog megcsörrenni.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urs zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám. A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
7: A Brikóban október 14-ig a 15 literes Savannah beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményára teljes díszvakolat kínálatra. Brikó. Együtt. Munkára készen.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
11: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: A reklám után
12: ismét slágerek,

0: vagyunk a játék pillanatában. Ígértük, hogy adjuk az ajándékot hallgatónknak, viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, Lacit várjuk ide a telefonhoz.
1: Keressük a hallgatókat, akikkel együtt tudunk ünnepelni, így a 27. évben. Hello, László, szia, Győr Dávid Csaba, István Szidónia vagyunk, Rádió Gagától.
2: Nem gondoltam rá, gondolkoztam, hogy mivel ajándékoználok meg.
1: Mire jutottál?
2: Egy vadonatúj dumadubára szerintem szükségetek lenne.
1: Miért gondolod ezt?
0: Úgy látod, hogy szükségünk lenne egy újra, vagy szükségünk lenne még egyre?
2: Hát a régit is megtarthatjátok. Nem, hogy annyira régi az, tudjátok ott lenni.
0: Laci, köszönjük szépen, ez egy jó kis ajándék. Reméljük, hogy hallotta az, aki kellett
2: hallja. Jöhettek Karácsonyfalvára is, ha lesz valami rendezvény, szívesen várunk.
1: Figyelj, hogyha hívtuk, akkor mi megyünk. Azt szokták mondani, hogy van az a pénz, amiért, de amúgy kicsit tovább vívem a te gondolatodnak a fonalát. Mi lenne, hogyha a duba után kötnénk még egy lakókocsit? Mert a dubánk azért viszonylag új.
2: Nagyszerű, tudnék veletek már én is akkor.
1: Akár a hallgatóinkat is fel tudnánk venni.
2: Így van.
1: Köszönjük szépen, Laci, neked ezt az ajándékot. Képzeletbeli ajándékot, nekem tetszik.
0: Jó, Laci, mióta hallgatsz bennünket?
2: Hú, hát amióta adásba került a rádió, én már azóta. Én már.
0: 20 hány éve, ezt tudod?
2: 25 éve biztosan.
0: 25 éve biztos, akkor egy ilyen igazi napi régi szinten hallgató vagy. Jól van, Laci, ezt a jó szokásodat tartsd meg. A nyereményünk számodra biztos egy Rádió Gagás ajándékcsomag. Ehhez gratulálunk, és köszönjük a te ajándékodat is.
2: Nagyon szívesen. Hol vehettem át részletet?
0: Mindent ledumálunk, jó?
1: Elmondjuk ennek a részleteit a későbbiekben, most hagyjuk a hallgatóknak a jó zenét, téged pedig arra kérünk, hogy maradj velünk egy kicsit még vonalban.
0: Köszi, Laci, szia, vigyázz magadra!
2: Sziasztok, hello!
3: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.

0: Thailand és a Water, itt a Rádió Agán. Tegyetek úgy, mint Laci, akár már most eljátszadozhattuk a gondolattal, hogy ti mivel ajándékoznátok meg a 27 éves a Rádió Agát. Aztán, hogyha hívunk, nem akkor kell vacilálni, hogy hát ő azt szeretném, hogy ő, hanem akkor már startból tudjátok, hogy mi az a képzeletbeli fiktív ajándék, amivel minket meglepnétek.
1: Laci megoldotta gyorsan, adna nekünk egy új dumát, meglévő is teljesen patent, de ha lenne még egy, akkor még több irányba el tudnánk mozdulni egy-egy fesztivál, úgyhogy ez egy jó ajándék volt virtuálisan, és érkeznek a hírek, majd folytat.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
4: A mindennapjai része vagytok.
3: Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
7: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
8: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
2: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Meleg délutánunk lesz 22 és 25 fok közötti maximumokkal. Jelentősen nőtt idén a búza, az árpa és a repce termése Romániában, és 25 millió eurós beruházással bővítik a tordai sóbányát. Jó napot kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. A Maros megyében nyilvántartott mintegy 220 ezer jármű, több mint 70%-a 12 évnél idősebb. A használt autók továbbra is jelentősen túlsúlyban vannak. A megyeiek átlagosan 3-4 használt autót iratnak forgalomba minden egy új járműre. Az elektromos autók aránya mindössze 0,7-0,8%, de számuk fokozatosan növekszik. A járművek forgalomba iratására online lehet időpontot foglalni, és jelenleg akár másnapra is van szabad időpont. Jelentősen nőtt idén a búza, az árpa és a repce termése Romániában. Augusztus végéig a búza betakarításának 99%-ával végeztek, a termés pedig meghaladta a 13,5 millió tonnát, ami több mint 14%-os növekedés tavalyhoz képest. Árpa esetében szinte 4 millió tonna termett, 39%-kal több, mint egy évvel korábban. Repcéből 2,7 millió tonnát takarítottak be, ez 19%-os növekedést jelent. A betakarítás mindhárom növénynél csaknem teljesen befejeződött. Júniustól mostanig 117 nyugat-nílusi vírusfertőzést regisztráltak Romániában, ezek közül 105 volt igazolt, 12 pedig valószínűsíthető, közölte az Országos Közegészségügyi Intézet. Ugyanebben az időszakban 7 idős, társbetegségekben is szenvedő fertőzött meghalt. A legtöbb esetet Bukarestben 42-t, valamint Ilfov megyében 12-t és Gyurgyu megyében 11-et jegyeztek. A nyugat-nílusi vírus szúnyogcsípéssel terjed. A Közegészségügyi Intézet azt javasolja, hogy a lakosság hosszú ujjú ruházattal, szúnyogriasztóval és szúnyoghálóval védekezzen, és ne hagyjon állott vizet a lakóhelye közelében. 25 millió eurós beruházással bővítik a tordai sóbányát, a munkálatok során új tárnát nyitnak meg a látogatók előtt, és korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A beruházás várhatóan 2 év alatt készül el, ez alatt a létesítmény továbbra is nyitva marad. A József tárnában panorámalifteket és gyaloghidakat építenek, valamint mesterséges sófolyót alakítanak ki. A beruházás részben Európai Uniós alapokból valósul meg. Csika Hágyi a Románia kispadján betöltött jövőjéről is beszélt a Svédországtól elszenvedett 1-0-es vereség után. A válogatott sorozatban 4. mérkőzését veszítette el a Nemzetek Ligájában. Hágyi szerint a következő időszakban a minőségre, nem a mennyiségre kell helyezni a hangsúlyt. A szövetségi kapitány közölte, a következő napokban átgondolja a helyzetet és dönt a folytatásról. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jövője nem csak tőle függ. Marco Rossi szerint ezúttal a magyar válogatott volt szerencsésebb, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet a Nemzetek Ligája nagyszombati mérkőzésén. A magyar csapat 2-1-re nyert, így 4 forduló után 7 ponttal áll. Rossi elmondta, a szünetben taktikai változtatásokkal próbálták javítani a játékot, ami egy ideig működött. A kapitány külön kiemelte Szoboszlai Dominik, Sáfer András és Billy Orbán teljesítményét, valamint a győztes gólt szerző Csinger Márkot. A folytatás novemberben Grúzia ellen követ. Kezik. Délután felhők szűrhetik meg a napsütést, de így is meleg napunk lesz, 22 és 25 fok közötti maximumokkal. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt lesz. Hétvégén lehűléssel és csapadékkal kell számolnunk.
7: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonnál. A születésnapi játékunkra folyamatosan regisztrálhattok, és az előzőekben hallhattátok, hogy hogy történik a játék lebonyolítás. Nem túl komplex feladat, csupán egy virtuális ajándékra vágyunk tőletek, vagy egy igazira, nem tudom.
0: Jó, megint kezdődik. Már megint ezen rugózik. Drágosságok, szálljatok be, a vonat elindul színes órákra fel, kezdünk már is a magnetikkel, aztán pedig itt lesz velünk még a legszebb szavak Margaret Ellentől, de természetesen Rihab, Ina és Szes közösen sem maradhat el. A Rock My Body felcsendül nem sokára.
7: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
7: helyi aktualitások,
9: interjúk,
7: játékok
9: és sok-sok nyeremény.
7: Ez a Színes Órák.

Gaga veled van. A teljes rádió műsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: A hétköznapok mozgatórugói, Rehab in a Sense, ez volt a Rock My Body. Működünk, még működünk. Ezerre lehet, hogy most már csak 980-nal, aztán pedig péntekre még alább hagy az energia. Főleg akkor, hogyha ma éjszakában nyúlóan meccset fogunk nézni. Talán én nem, viszont kedves kollégám...
1: De nem, tényleg nem?
0: Nem, na nem.
1: Ez sem, az
0: ekkora
1: utolsót
0: vétek.
1: Sem. Az utolsó táncot sem nézed meg?
0: Vissza lehet ezt nézni, nem?
1: Hát jó, de úgy élőben
0: visszanézem,
1: más.
0: Visszanézem, és ezt most itt neked megígérem.
1: Jó, hajnal 2-kor kerülő sor Lionel Messi búcsú meccsére Argentina-Benin ellen mérkőzik.
0: Bele fogsz aludni.
1: Dehogy is. Ez előtt pedig újabb nemzetek ligája találkozó, Horvátország-Spanyolország, ez izgalmasnak ígérkezik, illetve az angolok a csehekkel is játszanak, de más mérkőzésre is sor kerül a mai nap folyamán, úgyhogy ajánljuk ezúttal is a székely sportot, nézzétek.
0: Azt szokták mondani, hogy aki éjjel leány, vagy ez esetben legény, akkor az másnap is legyen legény, úgyhogy Csabikám, holnap, amikor megérkezel műsorba, nem akarok sírásokat, rívásokat hallani, panaszkodni. Jaj, milyen fáradt vagyok, éjjel 4-ig vagy 5. Hányig fog tartani ez a meccs?
1: 2-vel, hát 4 körül járunk.
0: Nem mondod, hogy ezt végignézed.
1: Biztos, hogy megnézzük. Ilyen többet nincs.
0: Hú, na gondolom vannak még olyan fanatikus rajongók, mint te. Kitartás nektek akkor. Feltankoljatok kávéval, energiaitallal, és hajrá! Éjjel 2-kor kezdődik az utolsó tánc, az utolsó mérkőzés, amiben Messit láthatjátok.
1: A válogatottban tegyük hozzá, klubszinten azért megjár.

0: Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, és amikor Aradon újra felállították a szobrokat, akkor én ott voltam ezen a ünnepélyes pillanaton. Igen, most így eszembe is jutott a hír kapcsán, ahogy olvastuk, hogy mely város hogyan ünnepel. Igen, ott voltam, egy érdekes pillanata volt a kis életemnek. Na, de kanyarodjunk rá az ünnepségekre. Székelyudvarhelyen például 18 órától a Városháza udvarára várják az érdeklődőket. Csíkszeredában a Mikóvárnál lesz a megemlékezés 19 órától. Sepsiszentgyörgy is bekapcsolódik, itt délután 16:30-kor lehet összegyűlni.
1: Tehát szerte Székelyföldön koszorúzással, ünnepi műsorokkal, fejhajtással, megemlékezéssel telik ez a mai nap, ami pedig Sepsiszentgyörgyöt illeti. 17:30-től kezdődik a megemlékezés a Bot Péter megyei könyvtár mögötti részen, az aradi 13-ak emlékére felállított kopjafáknál. Illetve Marosvásárhelyen, a megszokott menetben, a Székely vértanúk emlékművénél várják 5 órától azokat, akik fejet hajtanának és megemlékeznének a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt.
0: Igen, ez egy nemzeti gyásznap, és az ilyen megemlékezéses pillanatokon szerintem olyan kevesen vesznek részt, legalábbis ezt láttam régebben.
1: Szépkorúak ott vannak, a diákok, a fiatalok, akik még suliba járnak, úgy szintén ott vannak, mert szerintem kötelező számukra, vagy a magyar tanárnő
0: javasolt,
1: buzdítja
0: javasolt
1: őket, hogy gyertek, állítsunk össze egy ünnepi műsort, de valaki tanuljon meg néhány verset, illetve énekeljünk. Nem tudom, hogy hány olyan fiatal van velünk egykorú, van, aki azt mondja, hogy most hagyok csapot papot, mert számomra a legfontosabb a megemlékezés, habár talán ez lenne helyén való.
0: Igen, de hogy érik az ember, hogy telik az idő, úgy átalakulnak a fejedben a prioritások, a igen, fontossági sorrendek, és lehet, hogy mondjuk 20 évesen nem, de 30 évesen már ez is fontos, vagy 40-50 évesen. Közben pedig Félárbócon a Nemzeti Lobogó Magyarországon, az Országházon is, katonai tiszteletadás, ünnepélyes pillanatok Magyarországon is az aradi vértanúk emléke.

0: a hír, ami sokakat lázban tart, ott vannak a kérdőjelek, ott vannak a miértek, ott vannak a ténylegek. Jön a világ vége, gyerekek!
1: De már megint kitaláltak ezt a hülyeséget, komolyan.
0: Fia, fogalmam sincs, nem tudom, de tele vannak a hírportálok. Péntek 13.
1: Mik a dátum novemberben.
0: Ugye, a dátum péntek 13-ra esik, novemberben, igen.
1: Jó, akkor addig még
0: visszaszámlálás.
1: Élvezzük ki a percet, az órát, mert ha jól nézem, 5 hetünk van.
0: De jó? Van, aki ezt elhiszi közületek?
1: Szerintem
0: van, aki ezt komolyan veszi?
1: Nagyon sok. Én csak így legyintek rá, vagy azt mondom, hogy mi ez a hülyeség már megint, de szerintem sokan hisznek ebben.
0: Figyeljetek, van egy repülő, amire fel lehet ülni, és erről mesélünk nektek majd a későbbiekben.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
5: Kész a 10 órai Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa-György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között. A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Ha már itt mindenki a világ végét hajkurázta, akkor van egy megoldás. Nem biztos, hogy számunkra ez megoldást jelent, de van egy repülőgép, ami azokban az esetekben száll fel, hogyha valami nagyon nagy gebasz van itt a Földön. Tehát nem azért találták ki ezt, hogy embereket eljutasson A pontból B pontba, hanem akkor működik, amikor minden összeomlik itt a Földön.
2: Csak azt nem tudom, hogy kinek elérhető ez a gép. Az Egyesült Államok légi vezetési központjában van. Ilyen eszközök, több ilyen van a világon, egy mindig üzemképes, és arra vár, illetve nyilván nem vár, de hogyha baj van, akkor erre fel lehet szállni. 72 órát képes megtenni a levegőben, drága mulatság, nem tudom, ki tudja kifizetni, ez nagyjából 11,5 millió dollár, ez a 72 órás repülés, de nagyon komoly. Képzeld el, hogy van egy ilyen antenna rendszere, amivel még a tengeralattjárókkal is képes kommunikálni. Na ez.
1: Amúgy négy. Utána néztem időközben, négy darab ilyen gép van a világon, és egy belőlük mindig folyamatosan készenlétben van. Ez azt jelenti, hogy ha most ebben a pillanatban történik valami, akkor az a gép fel tud szállni. És ennek a gépnek a működtetését elmondta 11 millió, mennyi ez a dollár?
2: 11,5 millió a 72 órás repülés.
1: Nem tudjuk képzelni, hogy ez mennyi pénz, de hogyha egy órát tartózkodik a levegőben, akkor az 160 ezer dollárba került.
2: Megfizethető. Sokaknak a Földön 112 ember tud egyszerre ezen a gépen lenni, és csak arra lennék kíváncsi most már, hogy ki az a 112. Érted, hogy...
1: Abból a 8 milliárdból.
2: Történik egy nagy baj, és 112 ember fel tud szállni. Nyilván az amerikai elnök, a nem tudom én ki, tehát, hogy fontos emberek, nem pornép.
1: Figyelj, bízzunk benne, hogy tényleg ez porhintés jelen pillanatban megint ez a világvégi állapot, vagy amit behirdettek, nekünk beharangoztak, és ez a repülő soha, de soha nem kell felszálljon.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: A Medúza itt a Rádió Gagán, és ez azt is jelenti, hogy elköszönünk, de indul a Vagány-vágány a fiúkkal és a Gaga születésnapi nyereményekkel. Úgyhogy kapcsolódjatok be ti is.
1: György Dávid Csaba, István Szidónia, búcsúzzunk tőletek a színes óránktól a holnapi viszonthallásra. Szép délutánt mindenkinek. Sziasztok!
2: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Marosvásárhely szívében a Rózsák tere egy szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
7: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
6: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
7: Mikrokreditlám.ro.
8: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
2: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban, amelyet délután feltyúl felhők szűrhetnek meg. Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejátéktermek Marosvásárhelyi lakóövezeteiből, és nehéz feladat vár Románia új kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelöltjére, írja a Politico. Jönnek a részletek is. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Münchenben mutatja be Maros megye befektetési lehetőségeit és beruházására váró projektjeit a Maros megyei tanács küldöttsége. A cél új üzleti kapcsolatok kialakítása és olyan befektetők megszólítása, akik fejlesztéseket és munkahelyeket hozhatnak a megyébe. A bemutatkozásnak az október 5-e és 7-e között tartandó Real Expo nemzetközi ingatlan befektetési és infrastruktúra kiállítás ad otthont. A részvételt a megye önkormányzata és több üzleti, illetve turisztikai szervezet közös felkészülése előzte meg. Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejátéktermek Marosvásárhelyi lakóövezeteiből, miután a bíróság ideiglenesen felfüggesztette a helyi önkormányzat két vonatkozó határozatát. A döntéseket egy, a városban működő szerencsejátékterem támadta meg a közigazgatási bíróságon. Az egyik határozat a termek és fogadóirodák működésének helyszíneit, a másik a helyi működési engedélyek szabályait rögzítette. Kovács Mihály Levente alpolgármester szerint a döntést megóvják, és új, átfogóbb szabályozást készítenek elő, amely a termeket és sportfogadó irodákat is távol tartaná a lakóövezetektől. Nehéz feladat vár Románia új kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelöltjére, Luca Niculescu-ra, írja a Politico. A külügyminisztérium államtitkára a koalíció májusi összeomlása óta már a negyedik jelölt. Luca Niculescu-nak 10 napon belül kell megszereznie a parlament támogatását a kormányprogramhoz és a miniszterek névsorához. A pártok között továbbra is mélyek a nézetkülönbségek. Az előző 3 jelölt közül 2 a parlament elutasított, egy pedig még az eljárás ezen szakaszáig sem jutott el, a politikai padhelyzet immár 5 hónapja tart. December 1-én Románia nemzeti ünnepén nyílhat meg az Észak-Erdély autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti 26 kilométeres szakasza. Horáció Koszmán közlekedési államtitkár szerint a munkálatok több mint 90%-ban elkészültek. 20 kilométeren már a végső kopóréteg is elkészült, jelenleg az utolsó munkálatokat végzik, többek között a víztározó fölötti, szinte 2 kilométeres viadukt környékén. A szakasz építése több mint 20 éven át húzódott, és 2023-ban az Érbású vette át a munkát. Az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, derül ki az Euróbarométer adataiból. A válaszadók 62%-a tart az életszínvonal romlásától, szemben a 40%-os uniós átlaggal, a szegénységtől pedig 48% tart, 45% az utazást, 44% a közüzemi számlákat, és ugyanennyien az egészségügyi ellátást érzik veszélyben. A válaszadók fele rossznak ítéli Románia gazdasági helyzetét. Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban, amelyet délután fátyol felhők szűrhetnek meg, csapadék nem lesz, tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul.
12: Na mi a pálya, srácok? Most már végre találkoztunk.
13: Szagoljuk el. Várja, oda megyek.
12: Gyere, jaj, írjunk meg.
13: Nyalakodás van, nyalakodás. Jaj, Istenem, jaj, összenyalta a nyakát. Horváth Gábort Kis Bence nyalta össze, én Bészabó Zsolt vagyok, egy stúdióban van a 3 vagány, nagyon-nagyon-nagyon vágányra kerülünk mindjárt.
14: Nem volt ebben semmi nyalás, az azért tegyük hozzá, csak egy sima ölelés. Marshmallow-val, Emmerivel és a Friends-el indulunk, nagyon találóan ehhez az órához, mindannyian egy helyen. Sziasztok!
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
10: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délután.

0: Hello!
1: Hello!
0: Gyertek, Gábor, olyan szép vagy, komolyan. Ja, és most meg tudjuk szagolni egymást.
1: Jött a városra kulturálódni.
0: Nagyon helyes.
2: Igen, és?
0: És hogy alakul
1: hát,
0: a kultúrá?
1: Egyelőre nem találkoztam olyanokkal, akit te át tudnék szívni valamilyen
2: akkor
1: kultúrát.
2: Megnyugodtunk, most már akkor nyugi van.
0: Korváth Gábor át szeretne szívni valami kultúrát. Ha gondoljátok, hogy van nálatok bármi, amit...
2: Ne szívjál kultúrát, mert elvisz a rendőrség.
0: Jól van, jól van.
1: Kértek egy jó oppó telefont? Igen, na, tessék.
0: Igen. De hogy áll a kilátás? Gyergyóban te jött ki vagy téva kirakatba, itt mi van, jól el vagyunk rejtve az emberek elől.
1: Örvendek neki, hogyha egy kicsit tudok rejtőzni én is a nagyvilág elől, úgyhogy ezért is jöttem.
0: Milyen ügyesen beszésztes, jaj, a szemettem, miközben beszésztel, jaj, egész nap tudnálok nézni, jaj, Isten.
1: Bence,
2: ezt érzitek, hogy ez a műsor eléggé homoerotikus vonalat kezd felvenni. Nincs vele semmi baj, de tisztába kéne legyetek vele. Nem másról kéne beszélni?
0: De igen, de még azelőtt a hallgatókat meg akartam
2: hány
0: kérni,
2: óra lekker úr?
0: Hogy írjatok Gábornak ilyen Isten hozta Szent Györgyön üzeneteket, hogy lássa, hogy milyen itt üzenetet kapni, mikor itt milyen jó eső érzés, mikor ugye az üzenőfal leolvad, hogy ilyenek. Jó, képzeljétek el, hogy Trump annyira összeveszett mindenkivel, hogy annyira összevesztek, hogy kiposztolta egy republikánus szenátornak a telefonszámát X-re. Az óra átállítása.
1: Ja.
2: Várjana, Amerikában miért? Hogy került ez szóba?
0: Hát úgy, hogy van, aki el akarja törölni, van, aki nem akarja eltörölni. Na, és Trump annyira összeveszett ezekkel, hogy a végén kiposztolta a bizonyos szenátornak a számát, hogy az emberek hívják fel és győzzék.
1: Tehát ennél... Hát olyan pert akasztanék a nyakában.
0: Hát akasztanak is, gondolhatod. Tehát most, igen, Bence?
2: Nézem, hogy mi,
0: október 26-án állítjuk át az órákat, kereken 20 nap múlva. Mi csinálunk? Előreállítjuk.
2: Úgy néz ki, hogy 2031-ig minimum marad az óra átállítás az Európai
0: Unióban. Nem, 31-ben lesz október 26. Most október 31-ére esik idén, nem?
2: Ez a jövőben. Menetrend jelenleg hatályos szabályok alapján készült el, tehát nem azt jelenti, hogy 2031-ig biztosan marad az óra átállítás. Akkor most marad, vagy nem marad, mert nem értek semmit. Meg mi a nyavajának állítjuk megint át az órát? Esküszöm, hogy olyan...
1: Gertrudot fel fogom hívni.
0: Pozdoljuk ki a politikusoknak a
2: telefon. Majd kapok, mint izétől, autócsillától. Bocs, ez egy belső folyér volt.
1: Ursula Gertrude von der Leyen-t fel kell hívjuk. Mert már hány éve megígérték, hogy eltörik az órát.
0: Te onnan tudod, hogy Gertrude is.
1: Hát, felkészült vagyok. Hát
0: nem is olvassa.
2: Persze, hogy nem.
0: Amúgy 25-e, kedves hallgatók, a rádió hülyeséget beszél. Tehát október 25-én 19 nap múlva állítjuk előre az órákat.
2: Így van, majd 2027 március 28-án visszük vissza. Most akkor megint kevesebbet fogunk, vagy most többet? Nem, kevesebbet fogunk adni, mert 7 óra lesz, de közben...
0: Születésnapom. Még kell a születésnapomra tegyék az óra átállításokat? Őszintén mondom, raktak már húsvétot oda, mindent raktak már, nagy pénteket, de pont az óra átállítás. Gábor, légy szíves, a telefonodat kapcsolt ki, jó?
1: Ja, jó.
0: Ez milyen dolog, jössz ide a Szent Györgyi stúdióba, szól a telefonod, ne hallod meg aztán.
1: Jönnek az üzenetek,
0: a hallgatók.
1: Na, de nézzük azt, hogy miért volt Trump és Tom Cotton republikánus szenátor között ez a vita?
2: Igen.
1: Mert Trump azzal érvel az évi 2 óra átállítás eltörlése mellett, hogy az amerikaiak több délutáni napsütést szeretnének.
0: Ez így van, mi
1: hát
0: is.
1: Európában
0: van,
1: mi nem mi szeretnénk is. Több napsütést.
0: De ezt Trumpot nem érdekli, minket viszont igen.
2: Az, hogy Amerikában mit csinálnak, amúgy is mellékes. Tehát pillanatnyilag olyan nincsen itt az órám, hogy megnézzem, hogy hány óra van ilyenkor Los Angelesben, mert van egy Los Angeles-i órám is, az, van egy barátom, aki ott él azért. Na, de a lényeg az, hogy szép.
0: Los Angeles-i órája, Bence.
2: Na, nagy dolog, hát kizé megosztja az óra, kettőt mutat egyszerre. Nem olyan nagy cucc. Na, de mindegy. Na, de ezt okodjál, mert a barátom...
1: Nem mondtam el, hogy Sir Cotton mivel ír le elne,
2: de... Cotton Sir, igen, mondja.
0: Szerintem érdekel.
2: Szerintem...
0: Ha nem másért.
2: Ez most mind miattad van. Meg ezt mondja a Soulwave.
1: Mindjárt.
2: Ah, de ez az.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: gyakran emlegetett kérdés, hol van a lóvé? Mindig ezt kérdezzük. Pláne, amikor belenézünk a pénztárcánkba. Na, nézegetem, hogy miért nem szeretem én ezt az egész óra villegetést. Egy. Ugye, na Erdélyben nagyjából egy december 12-én megnéztem, itt most Cseh Gézát megkérdeztük, mert tudja a franc, illetve volt Zseminit. Na mindegy, hogy mikor megy le a nap. Nálunk Erdélyben 16 óra 35-kor nyugszik le a nap. Ehhez képest mondjuk, hogyha...
1: December 12-én.
0: December 12-én, így van. Ha Lisszabonban tartózkoz, 17 óra
1: később.
0: Hát egy kicsit más zónában vannak, tehát 17 óra 15 perckor.
1: Egy órával később.
0: Tehát azért az
1: fél órával később.
0: Háromnegyed, de a lényeg az, hogyha nem használnánk téli időszámítást, állandó nyári időszámításon lennénk, akkor 17 óra 35-kor menne le. Jó, napkelte 8 óra 40-kor.
1: Oké, és az.
0: De figyelj, benne
2: vagyok,
0: ki, aki hétre jár, az már mindegy, úgyis sötétbe megy.
1: Így van. De figyeljetek rám, két nagyobb bajom is van. Az egyik, a gyermeknek valahogy megtanítod az óramánusait, megtanítod a dátumokat, a hónapokat, és egyszer csak valaki beköpi a szomszédok közül utcába, hogy holnap óra átállítás, ne felejtsétek el. Apa, mi az az óra átállítás? Na, ott tette meg a fene az egészet.
2: Hát az első évben, de gondolom, hogy csak
1: beletanulok. Hát én 40 vagyok, és most se tudom, most is rosszul mondtam. Tehát most visszavisszük az órát.
2: Visszavisszük. Egy órával többet fogunk.
1: Ez a második kategória, amit utálok bennem, akkor kezdődik az egy órával többet alszunk, vagy kevesebbet, de nem alszunk kevesebbet, csak akkor alszunk többet, amikor átállítjuk, de csak akkor éjjel.
2: Jó, igen.
1: Másnap ez már annyival, vagy később is fekszel.
2: Hát jó, de amit elvettek tőlünk tavasszal, azt most visszaadják így ősszel. Érted?
1: Akkor
2: de
1: éjjel.
2: Igazad van,
1: de akkor éjjel érvényes, mert... Hát, másnapra már nem érvényes.
2: Ennyi haszna legyen a dologban.
1: Ne hűítsenek meg az emberek.
0: Igen, csak utána egy hétig kába vagy, csak akkor tavasszal megint kába vagy egy
1: hétig. De amúgy miért vagy kába, ezt se értettem. Azt, hogy a kicsi gyerekek, igen, mert ők valamiért be vannak állva, de hogy mi vagyunk kábák, már amúgy nem
2: tudom. Hát más miatt van beállva.
0: Nem akkor alszunk, amikor megszoktuk.
1: Hogy érted ezt?
0: Hát mind azért, mert az órában fekszel le. Tolódik.
1: Hát mi vagyunk mi? Terminátor?
0: Úgy nézek ki, olyan kemény.
1: Szerintem az
0: a járásom olyan, de már a film végén Terminatorhoz. Tehát tényleg az van, hogy értem én, hogy itt most ezzel kell spórolni az energiával. Csak az a baj, hogy az egésznek nincs értelme attól a perctől fogva, hogy a téli energiafogyasztásunk nagyjából ugyanaz, mint a nyár.
1: De valaki magyarázza, mert ha hamarabb sötétedik, hamarabb lesz hideg. Ha hamarabb lesz hideg, hamarabb kell elkezdjünk fűteni. Szóval mi ebben a logika?
0: Nem tudom, de neked elmondom.
2: Ebben már semmi logika
1: de
2: nincs.
1: De én nem értem, gyerekek.
0: Tehát nem értem. Srácok, mondjam el, hogy hol a legnagyobb szívás lakni téli szempontból. Hol sötétedik a leghamarabb? Sepsiszentgyörgyön, édes barátom. Amikor lemegy a nap, igen, tehát nálunk 16 óra 31. Csíkban 16 óra 32. Gyergyóban 16 óra 33. Székelyudvarhely 16 óra 34, és a legjobb a Marosvásárhelyieknek, mert Marosvásárhelyen 16 óra 37-kor megy le a nap.
1: Nem 10 perc.
0: 6 perc.
1: Hú, az kemény. December 12-e, ezt mondjad mindig, mert az emberek nem tudják. Amúgy mi bajod van december 12-ével?
0: Mondtam, hát az úgy eléggé egy olyan.
1: Nevezzük ki éves...
2: December 12-e, az legyen az év legszebb és legvidámabb napja. Vagy minek akartad elnevezni?
1: Gyergyóban lehet, de itt aztán milyen depressziósak lesz.
2: Hát de mitől vagytok depressziósak? December 12-e az biztos a depresszió napja.
0: Hát december 12-e egy átlag szombat, mit tudom, mit szeretnél adni.
1: Már elköltötted a pénzed az angyalnak, meg mondjam el tovább. Szóval.
0: Mert? Jó, figyelj, egyébként akkor most mondjuk azt, hogy lehetnénk mi is Portugália, mert ott is 17 óra.
1: Mit vagy úgy jelenben? Hát egy óra nem tudtam.
0: Az az egy óra, az rendben van.
2: Katten, mivel érve Trump-el.
1: Tehát azt hiszem, hogy ez a gazdaságosabb, mit tudom én, mi kevesebbet fogyasztunk, ez arra vonatkozik, hogy régebb, valószínűleg, amikor elvették a villanyt, akkor az emberek le kellett feküdjenek, mert nem volt mit csináljanak. De mi most fogyasztunk, ha lekapcsolják a napot.
0: Így van.
1: Hát nem
2: beszélve. Hát így van, tehát semmi logika nincs abban, ahogy még mindig az óra átállis társalban.
1: Gazdasági. Menj, üljetek le már
2: egyszer. Az ipari forradalom idején akkor volt értelme.
0: Hát mert akkor egy villanykörte nagy volt, de hát ma...

0: Az ipari forradalom idején készült villanykörtéknek a méreteire vagytok kíváncsiak, akkor Kis Bencét keresétek ezzel kapcsolatban.
1: Úgy a fogyasztása volt.
2: Na hát most...
0: Gyükér.
1: Mindenkinél
0: nagy. Jól van.
2: De akkor elmondom én eredetileg, hogy itt miről van szó. Miért az eredeti energiatakarékossági indok ma már kevésbé meggyőző.
0: Mi az, hogy kevésbé? Mert egyáltalán meggyőző.
2: Az óraátállítást eredetileg többek között azért vezették be, hogy kevesebb energiát kelljen világításra használni.
0: Így van. De most direkt világítunk.
2: De nem, ma viszont ugye ledeket használunk főként. És teljesen más az energiafogyasztás.
0: Meg kisebbek is.
2: És kisebbek. Hát nem tudom, kérdezzük meg azt a mértőt, hogy a nagy ledes körti...
1: Meg akinél, szeretnétek nyolni?
0: Akinél nagy lámpa van, az szabad világítson.
1: Akinél kicsi lámpacska van.
2: Figyeljetek, azért menjünk vissza a téma legelejére, mert ugye Trumpnak az érveit azt már elmondtam. De ott van Sir Cotton.
0: Nem akarja Cotton elejönni.
1: Meghallgatjuk a Cotton előtt, hogy mit írt fel, mit üzent Ferenc.
2: Hát hogyne, gyere hallgassuk.
1: Gyere, Ferencet hallgassuk.
3: Hát most jó, hogy most már most visszaviszik az órát, ha így maradna, nagyon jó lenne. Tavaszi az nem jó, mert akkor fel kell kelni egy órával hamarabb, és aki kelt eddig 5, akkor fel kell kelni 4 óra, akkor na, egy kicsit sok.
1: Nem, Ferenc, nem értek veled egyet. Tehát, hogy itt az van, egyébként aki 4-kor kell, az ezután is 4-kor kell, és majd minden óra állításkor 4-kor kell, de nekem az a bajom, hogy mikor megy le a nap. Tehát én amikor 3 órakor is sötétség van, akkor én depressziós vagyok, akkor nézem, hogy lenyelem a mérgezett kötelet, kifekszem a vasúti sínre.
2: Na.
0: Beszéltek a tegnap számunk.
2: Sir Cuttonnak elmondhatom az érvelést. Légy
1: szíves, Cotton Eye Joe, hallatszodjon.
2: Cuttonnak az a véleménye, hogy 1 óra plusz napsütés nem éri meg, ha cserébe rengeteg korán kelő embernek sötétben kell munkába vagy iskolába járnia. Arkansasban. Ahogy mi felénk szokták mondani, Arkansasban.
0: Arkansas. Azt mondta Arkansas.
1: De milyen jól mondta,
0: Úgy ejtik.
2: De mi felénk úgy mondják, hogy Arkansas.
0: Így van. Én szerintem is inkább beszéljünk arról, hogy az Arkansas-ot hogy ejtik. Nincsen arról, hogy Mr. Cotton hogy gondolta az életet. Nagyon hülyeséget beszél, és egyetértek. Most végre egyetértek Donald Trump-al. Valaki írja fel azt a...
1: De én is meglepődtem tőle Donald Trump-al.
2: Trump president. Jaj, ő már
1: azt. Szerintem ennél prezidentebb már nem lesz, úgyhogy ez egy elengedendő dolog.
2: Prezidente, igen.
0: Make the clock great again.
1: Milyen nyomajának hívják az óra átállítás? Nézzük, megszűkültem, elfelejtettem.
2: Clock Bibi.
1: Dispersal, nem.
2: Mi dispersal?
0: Disperzit.
2: Clock changing rutin.
0: Kedves hallgatóink, a Rádió Gaga legújabb Tanulj meg angolul rovatunkat halljátok, vagy nem?
2: Most na keresi? Akkor most mi...
0: De hova írott cica? Nem írott sehova.
2: Kincseim? Redvás, most akkor mi kellene? Nyári időszámítás, vagy téli időszámítás? Én Redvásról mondtam, kincseim.
0: Ezt már játszottuk a tavasszal, és mindenki arra szavazott, kivéve néhány furcsa embert, hogy a nyári időszámításra
2: de
0: van szükségünk.
2: Titeket kérdezlek, nem
0: de mi is elmondtuk
1: nyári.
0: Akkor.
1: Nyári. Az már nyári.
0: Ember, legyen annyit, legyen világosság napközben, amennyit csak tud szegény.
2: Gertrudnak a telefonszámát meg kell szerezni.
0: Kinek?
2: Gertrudnak a...
0: Fú, jaj, Ursula. Azt hittem Cottonnak akarod a telefonszámát.
2: Ne, Cottonnal nem értek egyet, én sem. Tehát itt én is úgy vagyok, hogy akkor Trumpnak a véleménye számít inkább ebben a kérdésben.
0: Na, hallod, de már harmadszor mondtuk ezt a mondatot ki, elég furcsa azért.
2: Hát de na, csak ebben az egy kérdésben.
0: Arról nem mondtatok semmit, hogy a pasas meg kiposztolta, már Trump kiposztolta a pasasnak a telefonszámát X-re. Megkérve az amerikai állampolgárokat, hogy hívják már fel, győzzék meg.
2: Hát ez nem volt.
0: Te.
1: Igen.
0: Hány politikusnak tudjuk a telefonszámát?
1: Többnek, mert?
0: Hát, nem, csak úgy mondom, hogy...
1: Ki akarod valamelyiket?
0: Nem, hogy az órát jó lenne nem visszavinni nálunk.
1: Szeretném az órát nem sehova vinni.
0: Mit kerestél?
1: Nem tudom, én gondoltam, hogy beteszem a nyári gyerekeket, de nincsen kéznél, úgyhogy nem azt hallgatjuk, hanem Bibi Rexát, Faithless-t és a New Religion-t.

0: feligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
1: Ez is a Rádió Gaga.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
5: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
7: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szobátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
8: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
12: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.

Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Reméljük, hogy nektek is, mert amennyiben igen, mi ajándékozunk meg benneteket. Ilyen szülinaposok vagyunk, amúgy, meg általánosan mondom, hogy nem olyan rossz ötlet, ha a szülinapodon ajándékozol. Sokan csinálják, és nagyon szimpatikus dolog.
1: Azt hiszem, hogy kellene egyet sorsolnunk, ugyanis ebben az órában is van nyereményünk annak, aki felköszönt bennünket, mégpedig a Supermarket részéről egy darab 100 leértékű vásárlási utalvány vár. Kit fogunk hívni? Zsolt, nálad van a sorsoló.
0: Dalmát fogjuk hívni, ha minden igaz, akkor már szól is a telefonja.
2: Hello.
3: Szia Dalma, Kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor a Rádió Gagától hívunk. Hello, hello.
2: Sziasztok.
3: Mivel foglalatoskodsz pontosan?
0: Miben mesterkedsz?
2: Most szépen parkoltam le, ahogy jöttem a munkából.
3: Aha, és rendőröket láttál valamelyet?
2: Már a végeztem. Nem.
3: Na jó, oké. Nem ezért hívtunk, hanem azért hívtunk, mert belekerültél te is a születésnapos játékunkba.
2: Nagyon örvendek.
3: Akkor gyere egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ha te neked kellene felköszöntened a Rádió Gagát, akkor mivel ajándékoznál meg bennünket?
2: Mivel ajándékoználok meg benneteket? Egy saját készítmény mascarpone tortával mindenképp, mert ez nem maradhat el a torta. És még sok-sok hosszú rádiós évvel.
0: Ó, köszönjük
3: nagyon
0: szépen.
3: Nagyon köszönjük.
0: Mindkettő egyébként nagyon találó.
2: Nincs semmit.
1: Az a helyzet, hogy ugyan születésnapunk jön, de te leszel az, aki most nyert, illetve kap egy ajándékot. A Supermarket jó voltával egy darab 100 leértékű vásárlási utalvány.
2: De jó, nagyon köszönöm.
1: Csodálatos délután kívánok.
0: Ezért neked. Jó, ha a Gagának szülinapja van.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm.
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének. Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Következő órában is játszani fogunk, úgyhogy készüljetek fel arra, hogy amennyiben regisztráltatok, akkor lehet, hogy a ti telefon készülétek. Na, ezt kimondom, jó? Azt fogjuk hívni, jó?
1: A készüléket?
2: A készüléket, nem a tulajdonosat,
1: a készüléket. A készülétek az mindenképp fel lesz hívva, az már biztos, úgyhogy készüljetek a készülétekkel együtt, mert Rádió Gaga szülina.
2: Így van, készülétek, vagy nem készülétek, rajtatok múlik, ha a telefon csöng, vegyétek fel, hírek jönnek.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
5: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Marosvásárhely szívében a Rózsák tere egy szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
5: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrán.

0: halászcsárda, ahol jó megpihenni. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
1: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Péntekig általában meleg nappalokra és hűvös éjszakákra számíthatunk. November 20-án utalják az idei tanév első ösztöndíjait, és felfüggesztették a The Batman 2 forgatását, hogy miért, kiderül a hírekből. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Megemlékezést tart az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az RMDS Marosvásárhelyi szervezete ma 17 órától a Székely vértanúk emlékművénél. A szervezők mindenkit várnak az eseményre, ahol a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt hajtanak fejet. Nehéz feladat vár Románia új kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelöltjére, Luca Niculescu-ra, írja a Politico. A külügyminisztérium államtitkára a koalíció májusi összeomlása óta már a negyedik jelölt. Luca Niculescu-nak 10 napon belül kell megszereznie a parlament támogatását a kormányprogramhoz és a miniszterek névsorához. A pártok között továbbra is mélyek a nézetkülönbségek. Az előző 3 jelölt közül 2 a parlament elutasított, egy pedig még az eljárás ezen szakaszáig sem jutott el. A politikai padhelyzet immár 5 hónapja tart. November 20-án utalják az idei tanév első ösztöndíjait, a szeptemberre és októberre járó összegeket. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosultak névsorát és a becsült összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek október 25-éig küldik tovább az adatokat az Oktatási Minisztériumnak. A tanulmányi ösztöndíj havi 450 lej, a szociális legalább 300 lej, a technológiai ösztöndíj pedig 300 lej. Az utalásokat havonta minden hónap 20-án végzik. Őrizetbe vettek ma egy 50 éves férfit, aki a rendőrség szerint hétfőn 2 operatőrt bántalmazott a Diégot bukaresti székháza előtt. A férfi Călin Georgescu egyik támogatója, és a hatóságok szerint egy fémtárgyal ütötte meg a 2 operatőrt. Az ügyben testisértés, fenyegetés és köznyugalom megzavarásának gyanújával indult büntetőeljárás. Felfüggesztették a The Batman 2 forgatását, miután Matt Reeves rendező személyes okok miatt szünetet kért. A Robert Pattinson főszereplésével készülő film forgatása májusban kezdődött. A Warner Bros. És a DC Studios közlése szerint Reeves egy családi ügyre szeretne koncentrálni, és a stúdió teljes támogatását élvezi. Egyelőre nem tudni, hogy a rendező visszatér-e a folytatáshoz, vagy más veszi át a munkát. A film bemutatóját korábban többször elhalasztották, jelenleg 2028. február 18-ára tervezik. Új rekordot állított fel Viktor Gyökeres a Nemzetek Ligájában a Románia ellen szerzett góljával. A magyar származású svéd támadó sorozatban 7 mérkőzésen talált be, ezzel egyedül vezeti ezt a rangsort. Gyökeres a Nemzeti Arénában a mérkőzés 15. perce előtt közelről lőtte a svédek győztes gólját. A 28 éves játékos a svéd válogatott történetének góllövő listáján is előrelépett, már 25 gólnál jár a nemzeti csapatban. Kerékpárral indult Malajziából Szingapurba Valtteri Bottas, a Forma 1-es Cadillac pilótája. A finn versenyző az első napon 56 kilométert tett meg, valamivel több mint 2 óra alatt terepen. Valtteri Bottas köztudottan rajong a kerékpársportért, és időnként versenyeken is indul. A teljes út közel 400 kilométer. A Forma 1 idei 17. versenyhét végéjét péntektől vasárnapig rendezik a híres szingapuri utcai pályán. Közös megegyezéssel távozott posztjáról Dragan Talajic, a bahreini labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a boszniai születésű horvát szakembernek azt követően köszönték meg a munkáját, hogy Bahrein címvédőként már a csoportkörben búcsúzott az Öböl kupától. A 2024-es bajnokcsapat mindhárom mérkőzését elveszítette, Katartól 2-0, az arab emírségektől 3-0, Jementől pedig 5-2-re kapott ki, a tornát Szaúd-Arábiában rendezik. Péntekig általában meleg nappalokra és hűvös éjszakákra számíthatunk, délutánonként 22 és 26 fok közötti maximumokra. A hétvégén lehűlés várható, a nappali értékek 20 fok alatt maradnak, de az éjszakák mindeközben megenyhülnek, péntektől ugyanakkor sokfelé csapadékos időszak kezdődik.
7: Most pedig... 16-ot üt az a bizonyos pásztor óra, a vagány-vágány belejön a tempóba, a rím az borzalmas.
8: Jó, rappereknek sem megyünk, angol tanároknak sem megyünk, Kis Bence se, Horváth Gábor se, Bészabó se. Az a lényeg, hogy hárman együtt vagyunk egy stúdióban, ilyen nagyon ritkán van, de nagyon bírjuk.
9: 0735488888, ezt kívülről mondtam, képzelve Bence, nem olvastam se onnan, ahogy szoktam esetleg a másik stúdióba. Oké, megyünk tovább slágerekkel és új zenékkel, itt van Florida és a Whistle.
10: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
11: Vagány-vágány.
10: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: senki sem bán.
1: Úgy szokom, ezt mi is így folytatjuk, Ardiász és Ament.
2: Jó, azt akartuk mondani, hogyha eléggé megfutottatok az idő átállítástól. Fiúk, ha eléggé megfutottatok volna, vagy meg fogtok futni az idő átállítástól, mondjatok egy intézményt, ahová beszöknétek és megnéznétek, hogy ott hogy mi hogyan működik. Nagyon kíváncsi vagyok.
3: Zátosztály.
2: Kíváncsi vagyok a zátosztályra?
3: Vannak azok a napjaim, amikor úgy érzem, hogy kéne nekem is egy ilyen kellemes kis ruhadarab, amit hátul össze lehet gombolni, tudod, hogy egy kicsit nyugodtabban.
0: Milyen intézmény lenne az, amit beszökni is, körülnézni? Hát legyen akkor a Román Nemzeti Bank például.
2: Jó.
0: Érted?
2: Én arra gondolt, engem nem tudom, engem mindig érdekeltek ezek a nagy gépek, meg tényleg nagyon, tehát tegnap képes voltam ott egy órán keresztül nézni, hogy darut összeszerelnek. Uh-huh. Még soha nem láttam élőben, amúgy nem tudom, ti láttátok-e. Mindenesetre az a bácsi, aki ott a tetején volt, de mondja már meg valaki, hogy miért nem tudnak egy walkie-talkie tenni a nyakába, hogy beszélgessen. Ne az legyen, hogy fékezével kellett mutogass, hogy még kicsit fel, kicsit jobbra, kicsit balra. Na jó, mindegy.
0: Hát 2026 Romániájában akkor ez még nem normális.
2: Nem, öcsém, ott állt, érted, másik szerencsétlen 80 méteres, mutogatott a jobb karjával, a bal karjával, meg a 20 tonnás vasdarabot próbálta behelyezni a másik 20 tonnás vasdarabra. Na mindegy. Engem mindig nagyon érdekeltek ezek a gépek, és szerintem valami gyárban szöknék én be. Véleményem szerint. Vagy egy olyan helyre...
3: Csoki gyárba. Nem kanállal.
0: Taru gyárba.
3: Sörgyárban.
2: Darugyárban voltam. Bocsai,
3: egy olyan gyárban, ahol rendes ipát készítenek. Voltam már, de még tudnám
2: nézni. Na, sörgyár, az tetszik.
3: Voltam több sörgyárban.
2: Na, de
3: is.
2: Mit gondolt az emberünk, aki beszökött a Magyarországon a Nemzeti Színházba, és beöltözött?
3: Szerintem
0: És úgy próbálta kifosztani.
3: Tudod, azt szokták mondani, színházba. Hogy a nálunk fele azért a szereplési vágy az sok mindent legyőz.
2: Hát meg állva, mint el akart lopni is.
3: Hát az volt a cél, hogy kifosszon.
2: Nem maradtam. Azt hittem, hogy csak biztos hallott valami beszélgetést a színész, hogy milyen vagány dolog színésznek lenni, mert életed során gyakorlatilag minden lehet.
0: Ja igen, vonzott a színpad,
2: és akkor igen, bemész, beöltözöl, nem tudom, Júliának, mert éppen ki akar próbálni milyen hangnak lenni. Mondom, Júlia.
3: Nem,
2: akkor Ofélia.
0: Jó,
2: énekelettél Oszfiltól.
0: Most minek költözök Júliának?
2: Hát kipróbálhatod, hogy milyen Oféliának vagy Júliának lenni a színpadon.
3: A Féli... Ja, bocs, oké, rendben. Figyelj,
0: tudjátok, hogy melyik volt az első LMBTQ opera?
2: KHLMT.
3: Volt olyan?
0: Traviata.
3: Ez most egy vicc akar lenni? Nem értem.
2: Lefagytam, öcsém. Rövizálhatod kapott az agyam.
0: Térjük vissza ehhez az esethez.
3: Ja, hogy Travi, az volt a poén, oké.
2: Szegény Verdi, na jó.
3: Gábor, légy és szívd ezt vissza.
2: Ja, Isten.
3: Minden szempontból.
2: Szegény lelkünk.
0: Én esküszöm. Vártam, hogy találkozunk.
3: Ha valaki mondjuk drag queenként dolgozik a hallgatóinkban, ne hallgassatok Gáborra.
2: Írjatok ránk.
3: Így van.
2: Nem ismerek drag queent élőben, nagyon szeretnék amúgy tényleg.
3: Van Szent Györgyön.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Tényleg?
3: És még ügyes is.
2: Komolyan? Őszintén nagyon-nagyon. Nem tudom, van egy nagyon jó film amúgy ezzel kapcsolatban, nem jut eszembe a címe, de tényleg nagyon-nagyon jó.
3: Igen.
2: És amúgy mindig nagyon érdekelt a világok. Na jó, átmentünk másik oldalra. Szóval.
0: Tehát az történt, hogy egy parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát egy 18 éves fiatal.
3: Aha. Kicsit meg van budjanva az ember?
0: Nincs meg budjanva, legalábbis a híradásból én nem, okay.
2: Sok Verdi szólt.
3: Aztán ablak be Verdit.
0: Még a helyszínen színpadi jelmezbe öltözve fogtak el a rendőrök.
3: Hallod, képzelni, hogy Tógába a rómainak öltözve.
2: De hol fogták el, mit csinált közben? Nem írják? Úgy érdekelne.
3: Jó, figyeljetek, utána nézünk, hiszen az időnkből kitelik. Előtte nézzétek, milyen dal jön.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Balán sírját gyalázták meg meglehetősen sok pénzzel. Egyébként David Guetta és a One Republic. Gondoljátok, hogy azért a Numa Numa Jej-re nem két lejt kellett fizetni, hogy itt felhasználhassák.
1: Hát de Rihanna is felhasználta. Egyik mi is volt a dalán.
2: Only One. És mi a Dan Balán?
0: Hát ez neki jött a lóvé ebből. Ő birtokolja a jogokat. Képzeljétek el azt a fószert, aki a Romániában, nem tudom, valamelyik stúdióban, milyen voltak ezek híresek, rögzítette. És azt mondta, jó, kell a francnak, adtok 300 lejt, mentek a fenébe innen, vagy 300 euró. Lett volna normál körülmények közt ilyenkor úgy jön a hangmérnök, az kap valamennyi részesedést a jogokból. Éjjön. Lemondott róla a csávó. Szerinted az mekkora piros X-et rajzolt a falra? Tehát volt az az év, amikor egyszerre olasz rádióban három változatban szólt az Ozon, akkor utána volt Hajducsi, aki románcsa is, tök ugyanaz a dallam, és akkor volt valami szétdiszkózott változata. Azt hittem, érted, hogy megbolondulok
2: tőle. Mi az, hogy olasz? Hát Nagy-Britanniában lett a legnagyobb sláger egyébként ez a Dragostad Intéi.
0: És nem volt szerintem, hogy mit énekelnek, de...
2: Amerikában az ilyen tehetségkutatókon ezt énekelték a felvételen.
0: Ez a Maya.
2: Igen.
1: Te is indulhattál volna.
2: Abszolút.
0: Figyelj, én tudod, a vicces percekben én lettem volna az egyik ilyen visszatérő csóka.
1: A nem élő
2: csóka. Nem, hogy Bence majd egyszer éjjel beszöksz egy stúdióba, figyelj, beöltöző hangmérnöknek.
0: Egyébként kipróbálnám, hogy tényleg egy autotune-nal mit lehet a hangomból kihozni. Egy nagy bogit én is összehozok.
1: Á, azért nem.
2: Nem, hogy hívják azt Manuelt, na azt tudnál összehozni. Ő az autotune-os.
0: Ezt a kézi vezérdésű fickót.
1: Hát most már rengeteg fiatal előadó művész, aki van a magyar
2: zenei. De emlékeztek a Vibe-on Manuelre?
1: Én nem tudom, hogy voltam a Manuel koncerten.
0: Én biztosan voltam, hogy ha lettem volna, sem mentem volna, mert
2: nem, mi csak elsétáltunk előtte, és akkor úgy gondoltam, és lecsapolnák az agyamat, akkor télen megehetnék zakuszkának. Tehát egészen elképesztően, hú, de mocsok volt.
0: Ilyen képzeltem az a baj. Nem kellett volna, jó? Na. Figyelj, egyébként biztos van, aki szereti, és biztos, hogy okkal szereti.
2: Ha valaki van, aki hallgat bennünket, megkérlek szépen, ha éppen valahol szágult az autóval, akkor is írd meg. Van ember, aki ezt az autotune-t szereti, ha nem
1: a
2: tudjátok,
1: fiatalok
2: hogy mi
1: meg az... vannak bolondulva, érte?
2: Dehogy vannak.
0: Ez egy hangzásvilágot hozott.
2: De most
0: az másrészt egy rossz a hangzás.
2: Valaki magyarázza el nekem, tehát az egyik, úgy néz ki, hogy az egyik recept a slágerre, az, hogyha úgy beszélsz magyarul, hogy ne értse senki. Tehát, ezt Tóth Andi kezdte el. Ez nekem megyünk, szakam más, ha nem magyar, akkor megyünk esze.
1: Pedig azért jegyezzük meg, és nem szeretném megvédeni Tóth Andi, de ő tud énekelni, és tudna normálisan énekelni, de valamiért mégis felvette ezt a stílust.
2: Na, de utána meg őt nagyon sokan követték ebben. Na, például Nagybokinak is őszintén a dalainak nagy részében nem érted, amit énekelted. Annyi lesz, beszélünk, köszönjük.
0: És van benne három angol szó is, így randomra eldobálva, mondom én randomra, ugye?
2: Hát ezt Azari hozta be a magyar zenepiacra.
0: Yeah. Figyelj, szerintem egyébként az már generációs jelenség, hogy rengeteg angol szót használnak.
2: Tehát nem értjük, amit énekel, utána pedig ne halljuk, ahogy énekel.
0: De Zsolt, hányszor volt ilyen? De csomó olyan zenén nőttünk fel, amit nem értettük, hogy mit énekelnek. Egyrészt nem volt kellő angol tudásunk, kettő.
2: Nem volt norvég tudásunk.
0: Elég sok sátánmetált hallgattunk. Tehát amikor a csávó úgy ír neki, hogy előtte egy defibrillátort ráraknak a heréjére, akkor utána nem vártuk azért.
1: De ezzel szemben, hogyha Backstreet Boys hallgattatok volna, akkor ott minden értető volt.
2: Everybody. Show me the meaning of being gone, legalább, jaj, te mondd el nekem, aztán, jaj, Istenem, jaj. Na, hallgattunk azt is, mert nem volt más választásunk. Te... Azt vágjátok, hogy ez a pasos, aki betört a Magyar Vészki, Színház vészkiáratába, azt vágjátok?
1: Szűröm, ja.
0: Ne nyávogjál.
2: Azokat a ruhákat szedte össze, amit épp egy aktuális előadásra készítettek elő.
1: Hát most mi szedjen?
0: Az volt elő.
2: Gondoltam, bement a ruhatárba, és beöltözött Quasimodónak, nem tudom. De amúgy tényleg, jön a Netflixen a Notre Dame-i toronyőr.
0: Jól van, Kazika, ide figyeljél. Én azt mondom, hogy ezek után nagyon-nagyon fontos hallgatnivalónk van, ezt figyeljétek meg.
1: Ja, I love you, Bence.
2: Nagyon kellett. Ó, főleg, hogy mi énekeljük. Kellett.

0: Na. Nagy rocker fejünk-e végén eneltük, azért csak mondom ezért. Figyelj ide. Mondtam én, dobjuk ki az összes megkopott, elporosodott előadót, akit hívunk Erdélybe ide minden évben össze-vissza, minden hülye fesztiválra. Csináljunk egy fesztivált, egy koncertet, én mondom nektek, Csíkszeredába akarjuk látni a Backstreet Boys-ot. Indítsunk-e petíciót. Szerintem az egész csiki medence megtelne. Sándor még a múlt órában küldött egy üzenetet az alkalmazásra, nem olvastuk el, mert hogy itt mind mondtuk, hogy korábban kerünk, és később alszunk, igen, és nem tudom mi, és nagyon-nagyon jó ez, hallgassátok meg. Van egy indián mondás, hogy csak a fehér ember hiszi azt, hogy a takaró egyik végéből levág, és a másik végéhez varja, akkor hosszabb lesz a takaró.
1: De jó.
0: És ez nagy igazság. Ez csodálatos.
2: Én nyilván egyébként igaza van a hallgatónak azzal, hogy az óra átállításban ez nem segítene. De igen. Inkább az, hogy mikor kezdődjön a reggel. Ha engem kérdezel, délben.
0: Jó, ez most csak egy zárójel volt, majd a témát már magunk mögött hagytuk. Tényleg, annyit beszéltünk már, tavasz is beszélünk egy csomót az óra.
1: Azt mondjátok meg, hogy ez a 18 éves srác,
0: igen,
1: akit a különböző cikkek férfinak neveznek, miért kezdett az épületben kutatni, és a saját ruháját a színpad mellé bekészített fellépő ruhákra cserél. Hogyha ő be akar törni, és valamit el akart tulajdonítani,
3: hát meg közben nemzeti...
2: be volt állva, mint a franc, de hát lehet, hogy csak
0: ki akarta próbálni, mondom, milyen, mit tudom én.
2: Don Juannak. Van egy felvételről, azért látszik a járása, egy kicsit szerintem, hogy mondjam, tehát... Hogy
0: hát most nézek, milyen ruha van rajta, a segge alatt van a nadrágnak a bereme.
2: Figyelj, mindjárt leesik róla, szerintem azért vetette le, mert kényelmes volt. Zúgy be az ablakon, nem ment elsőre, zúgy be a második,
0: nadrágot felhúzta.
1: Ez meg van csattanva.
2: Ez nem, hogy meg van csattanva, ez vagy be van állva, mint a franc, vagy olyan részeg, mint Szándokán. Aztán jönnek a hely, az a rendőrség, vagy ki össze-szedik?
0: Nem tudom, színészek vagy rendőrök, de...
2: De tetszik neki.
0: Pantomimosnak volt, de már tudna, rendesen mozog már ebbe a pantomimos ruhába.
2: Figyelj, akkor a rendőrség megjön, akkor...
0: Pantomimes.
1: Kihozanod hirtelen.
0: Pantomimes. Mímes, igen, igen.
2: Igen, a mímes ház.
0: Na, itt valaki írja, hogy az 51-es körzetbe szökne be. Ezen én is gondolkodtam sokat, csak az a helyzet, hogyha kiderülne, hogy semmi sem igaz abból, amit gondolunk róla, az rosszul esne. És így inkább megtartom magamat ebben a...
2: Nem lehetne oda, ahol a Victoria's Secret és csajok öltöznek?
0: Na hát ez hogy nem jutott eszembe, érted? A Victoria's Secret
2: éri. Egy szupermenes cuccba. Mondják, hogy mit csinál ez a pervers kövér szupermen itt közé? Ne foglalkozzatok, csajok.
0: Bugyival a nadrágján.
2: Hát figyelj, ott a csajok a Victoria's Secretnél úgyis bugyiba járnak. Vagy sem.
1: Ne, én beszöknék, én ki szeretném deríteni az igazságot az 51-es körzettel kapcsolatban.
0: De ha kiderülne, Gábor,
2: az igazság oda
1: átvan. De biztos, hogy az
2: nem oda bent.
1: Ez az egyik, a másik pedig biztos, hogy ott ilyen földön kívüli. Én ebben hittem gyerekkorom óta, hát az UFO magazint azért vásároltam a 90-es években.
2: Az nem volt benne, hogy miért adják kompótban ezeket a földön kívülieket? Minden film, igen, de nagy befőttes üvegből vannak berakva, gondolom, formalinba, nem?
1: Hát, mint az emberi embriók is, nem?
0: Hát, hogyha beszöksz az 50-es között, akkor lássad, hogy miről beszéltek. Na, mindegy, szerintem nem. Én nem lőném ezt le őszintén. Én megtartom magam ebben a nemes nem tudásban.
2: Hallod, még esetleg Fort Knox tűnik egy jó helyne.
1: Vagy mit szeretnél ott látni?
2: Néhány arany rudat, így hónaj alatt, amit lehetne. Én vállalnám a sérvet, azt hiszem, hogy kihozzam azt.
1: Romániában nincs ilyen? Valami
2: Románia átadta az ország aranyát Oroszországnak megőrzésre a második világháború után. De azóta se kaptuk vissza.
1: Hát őrzik.
2: Hát, hogy megőrzik, azt szerintem majd.
1: Mondja. Amikor szükségünk lesz rá, akkor majd
0: fogják. De már szükségünk lenne rá, csak szerintem nincs vele elhozni.
2: Igen.
1: Ja.
2: Mivel nem adják ide, ezt így kellene értelmezni. Jól van, Alex Warren és a Passenger jön, utána pedig fogunk egyet játszani. Regisztráljátok a játékunkra, tudjátok, hogy kell.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
2: A Brico-ban október 14-ig a 0,4 mm-es smart fémtetőcserép négyzetméterenként jár a mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: Itt az ősz.
4: És a tavalyi cipőd már nem az igazi?
5: Akkor irány a Camo Shoes.
6: Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
7: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát.
8: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
9: Várunk a Camo üzleteiben.
10: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
11: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
12: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
13: Autógumit keresel?
14: A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető.
13: Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel.
14: Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
15: Unod a megszokott kínálatot?
16: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14. Amuresmol közelében.
15: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
16: Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
17: Kalandra fel!
18: A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
19: Társadalmi célú hirdetés.
20: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
21: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
22: A reklám után
23: ismét lágerek és új

0: vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: itt vagyunk a Rádió Gaga születésnapos játékánál. Annyit kell tennetek regisztrációként, hogy elkülditek a neveteket, telefonszámotokat és annak, amennyinek a nevét onnan hallgattok bennünket. Mi pedig megkérdezzük, hogy amennyiben a Rádió Gagát felszeretnétek köszönteni, akkor mivel tennétek azt?
1: Igen, vagy hát mi az az álomajándék, amit úgy gondoltok, hogy a Rádió Gagának jó lesne, ha tegyük fel a Rádió Gaga valaki lenne, nem pedig valami. Egy nagyszerű rádió, ami 27 éve működik. Egy nagyszerű játékkal és nagyszerű nyereményesővel, ahogyan ígértük nektek, születésnapunkon csodaszép nyeremények várnak mindenkit. Például, akit most fel fogunk hívni, amennyiben elbeszélget velünk és felveszi a telefont, annyira jól jár, hogy a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kávédaráló boldog nyertese lehet. Hát ennek most pont örülnék, az az igazság.
2: Erikát hívjuk.
3: Halló!
2: Halló, szia Erika!
1: Szia Erika!
2: A Rádió Gagától, Horváth Gábor, Bésza Bozsot, Kis Bence, mi ott
3: csinálsz? Én a szomszédban vagyok kávézni.
2: Nagyon jó!
1: De jó!
2: Mindjárt ki fog derülni, hogy...
1: De jó, ezt olyan ritkán hallom ezt, és ezt mindig csináljátok? Mesélj egy kicsit erről a kávézásról.
3: Nem, nem csináljuk mindig, csak munka után jól esik egy kicsi kávézás.
2: Szerintem is rátok fér. Jó, figyelj csak, tudod, hogy miről szól a játékunk? Mit kell csinálni?
3: Igen, 27 éves a Rádió Gaga.
2: Igen, igen. És esetleg mondd el, hogy mit csinálnál a 27 éves Gagának, mit ajándékoznál?
3: Hát én egy tortát.
2: Köszönjük szépen.
0: Elfogadjuk.
2: Melyik az a torta egyébként, amire gondolsz ilyenkor?
3: Hát én egy gyümölcsös, szép nagy tortára.

0: Na jól van, a játékunkra még mindig lehet regisztrálni, és az az igazság, hogy van még néhány jó üzenetünk.
1: Igen, Rokonac írja, hogy matracgyárba szökne be aludni. Én egyébként ezt gyakran szoktam csinálni, hogyha fáradt vagyok, de tényleg csináltam sokszor, hogy fáradt vagyok, bemegyek egy ilyen bútorüzletbe.
2: De ilyenkor megengedik, hogy lefeküdj.
1: Az azért van, hogy van egy olyan része a matracnak,
2: az egy dolog, amire kipróbálod,
1: én befekszem.
0: Én kidobnálok.
1: Né. Hát most 10 percet lazítok, kérted, olyanok megkérdezik, megmondom, hát most egy percig üldögélek, itt nem derül, hogy kényelmes-e.
2: Na jó, menjünk tovább a hírekkel.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Reklám.
8: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
9: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
8: És az új polt meg az erszámok?
9: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
8: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
10: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
11: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról?
12: Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében.
11: Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében.
12: Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt ön is.
13: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
15: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
16: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen.
17: Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
18: Marosvásárhely, készen állsz az adrenalinra?
19: Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Grift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok.
3: És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömbbe.
19: Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transil Stadion parkolójában.
3: Ezt érezni fogod.
19: Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
6: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
6: Gamma Electronics.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Péntekig általában meleg nappalokra és hűvös éjszakákra számíthatunk, a hétvégén lehűlés és csapadék várható. 71 barna medve kilövését engedélyezik Maros megyében az új jogszabály alapján, és megkezdte a kormányalakítás előkészítését Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. A Maros megyében nyilvántartott mintegy 220 ezer jármű, több mint 70%-a 12 évnél idősebb. A használt autók továbbra is jelentősen túlsúlyban vannak. A megyeiek átlagosan 3-4 használt autót iratnak forgalomba minden egy új járműre. Az elektromos autók aránya mindössze 0,7-0,8%, de számuk fokozatosan növekszik. A járművek forgalomba iratására online lehet időpontot foglalni, és jelenleg akár másnapra is van szabad időpont. 71 barna medve kilövését engedélyezik Maros megyében az új jogszabály alapján, amelyet az államfő hétfőn hirdetett ki. A kvóta 48 vadászterület között oszlik meg. Korábban 43 példány szerepelt a megelőzési keretben. Országosan 2026-ra 859 medve a megelőzési, további 110 pedig a beavatkozási kvótába került, összesen 969 példány. Az új szabályozás szerint a településekre bejutó medvék esetében a beavatkozó csapat dönthet az elriasztásról, az áthelyezésről vagy a kilövésről. Megkezdte a kormányalakítás előkészítését Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A körügyi államtitkár közölte, hogy elsődleges célja egy stabil parlamenti többség kialakítása és egy európai, illetve euróatlanti irányultságú kormány létrehozása. Niculescu komolyabb pénzügyi fegyelmet, kiszámítható gazdasági környezetet, a beruházások és reformok folytatását ígéri. Luka Niculescunak 10 napja lesz a miniszterek kijelölésére és a parlamenti bizalmi szavazás előkészítésére. Ő a negyedik miniszterelnök jelölt a Bolozsán kormány bukása óta. Folytatódik a Határtalanul program, döntött a magyar kormány, amely ugyanakkor új pályázatot is indított a külhoni magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A Határtalanul program keretösszege 2 milliárd forint, amelyből pályázatonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A programban 7. évfolyamos diákok tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt, többek között Románia, Szlovákia és Szerbia magyar lakta területein. Az elektronikus sajtó támogatására 200 millió forintos keret áll rendelkezésre. Jelentősen nőtt idén a búza, az árpa és a repce termése Romániában. Augusztus végéig a búza betakarításának 99%-ával végeztek, a termés pedig meghaladta a 13,5 millió tonnát, ami több mint 14%-os növekedés tavalyhoz képest. Árpa esetében szinte 4 millió tonna termett, 39%-kal több, mint egy évvel korábban. Repcéből 2,7 millió tonnát takarítottak be, ez 19%-os növekedés jelent. A betakarítás mindhárom növénynél csak nem teljesen befejeződött. Péntekig általában meleg nappalokra és hűvös éjszakákra számíthatunk, délutánonként 22 és 26 fok közötti maximumokra. A hétvégén lehűlés várható, a nappali értékek 20 fok alatt maradnak, de az éjszakák mindeközben megenyhülnek, péntektől ugyanakkor sokfelé csapadékos időszak kezdődik.
20: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá.
1: Most pedig. Álló, jó napot kívánok! Továbbra is itt van a három vagány, mégpedig élőben a Sepsiszentgyőri stúdióban üldögélünk. Hát tök mindegy, melyik stúdióban, az a lényeg, hogy élőben vagyunk itt mind a hárman. Élőben szoktunk lenni amúgy is, csak nem egy helyen.
2: Na figyelj oda, hogy megmagyarázsz a dolgokat. Itt van Bészavó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, szágoldozunk. Tovább várjuk az üzeneteket és a regisztrációt játékunkra.
21: Múltkor én is úgy jártam, hogy bementem a török édességboltba, és mondtam, hogy élve vagy éhhalva. A lényeg az, hogy Goldingot fogjuk hallgatni, és ebben meg ilyen rossz vicceket.
22: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
23: Vagányvágány.
22: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Én ugye nem tudtam, hogy így mondják. Ugye itt alszol, és én mutatom a várost.
1: Hát de figyelj, mennyi minden változott. Máté Péter még azt mondta, hogy ma éjjel felmegyek majd hozzá. Nem kérdezett, ment ember. Hol van a férfiasság? Na, erre mondjuk azt, hogy kiherélték a mai férfiakat.
2: Hát jó, de ugye itt alszol, ne haragudj, itt aludnál.
3: Előbb azért jól megkérdezni, hogy ugye itt alszol.
1: Nem, szervusz, jövök, reggel meg.
3: Megfogod a kezét is.
1: Ennyi az egész, nem izé.
0: Ugye itt alszol, az a te jössz hozzám, nem én megyek hozzád. Szerintem ez kicsit.
1: Én ma felmegy hozzád, reggel hazamegyek. Mondtam egy dolgot. Nem, ugye itt ugye.
0: Szedjék dupla viszkivel, mi?
1: Hát simán. De fiúk, én kérdezem, én a magamba beszélős bajnok, szoktatok magatokban beszélni?
0: Igen.
3: Van, amikor.
0: Nem az a baj, néha az utcán.
3: Van, amikor nem veszem észre magam?
1: Hát én mindig észreveszem, hogy nem vettem észre magam. Ez a legrosszabb variáns.
3: Igen, akkor ez az utcán. Látható? Ez látható, igen, hogy te magadban beszélsz?
1: Igen, igen. De általában csúnyákat szoktam kimondani, mint egy Tourette-szindrómás. Amúgy nem vagyok Tourette-es, de érdekes, hogy beszélek, így csendben motyogok, és akkor, amikor valami csúnya szóhoz érek, az hangosan mondom.
3: De ez ilyenkor monológ, vagy valakivel beszélgetsz?
1: Nem, járatok egy sztorit a fejembe, és akkor úgy jönnek ki részletek belőle, és akkor úgy nem tudom.
0: Egyre idegesebb leszel.
1: Igen, nem? Igen, de küldök el ilyenkor a fejembe embereket.
0: Túlázod magad. Ja,
1: figyelj,
0: én adott ponton tényleg megkérdeztem egy pszichológus ismerőst, hogy te ez hogy van? És azt mondja, hogy mindenki csinálja. Tehát ez az első, amit azért kell tudni, hogy kisebb-nagyobb mértékben. Hogy amikor, de gondolja, jó, most nem biztos, hogy az utcán, ahol mások hallják. De egyedül otthon. Tehát hányszor fordul az elő, hogy belerugsz, mit tudom én, az asztalba? Nem olyan nagyon, csak úgy, hogy elég rendesen
3: fájnak. Hát jó, de az nem magadban beszélgetés.
1: Nem, a pókjaimnak szoktam olyankor szegény, amit végighallgatnak.
0: Nem, de ilyenkor az van, hogy te nem szoktatok ilyet, hogy ügyes vagy. Tehát csak így ennyit
1: mondasz. De szoktam én mást is magamra mondani.
0: Jó, hát most figyelj, rádióban nem fér bele, hogy banánnak hívom magam, vagy valami hasonló.
1: Ami érdekes, jellemzően ez akkor történik, amikor vásárolni megyek. Nem tudom miért.
0: Na, de az például nekem teljesen nyugodt.
1: De ha megyek vásárolni útközben arra, és útközben haza, olyankor mindig előfordul, hogy valamit kimondok hangosan is.
0: Tudod, mi szokott lenni, hogy én közben magamban ismételem, hogy kukorica, banán, kenyérszalám, kukorica, banán. Az inkább szerintem azért ne felejtsed el.
1: Nem.
0: Tehát te, hogy mondjam, a kukorica, banán, szalámi megy a fejedben, és te közben mondod, hogy
1: Igen, kb. Így képzeld.
0: Az best.
3: Hú, én nem tudom, milyen társaságban ültem, de kezdem úgy érezni, hogy problémások vagytok ilyen szempontból.
0: Nem, tényleg nem beszélsz magadba?
3: Nem nagyon veszem észre magam, ezért mondom, hogy van, amikor úgy rájövök, hogy teljesen fölöslegesen beszélek magamba, de nem várjál. Gyakran.
0: Na mindegy, tovább fűzöm a dolgot. Kérdeztem a pszichológust, hogy az is az baj-e, hogyha veszekszem magammal? Mondja, hogy nem, az egy teljesen normális dolog. Az baj, ha nem értesz magaddal egyet. Tehát, hogyha több hangon beszélsz ez egyszerre.
3: Ez nem a skizofrénia? Hát előjele? Vagy előszobája?
0: Igaziból szerintem ez manapság...
1: Lehet, ez manapság,
3: és saját magaddal összeveszel magad?
0: Manapság már diszociatív személyiségzavarnak hívják, mert nem egyfajta van ezekből, hanem elég sok, egy egész széles spektrum. De hogyha...
1: Diszociatív személyiségzavar... Magdi...
0: Én is éneket gondolok rá. Nem, ne vigyél be. Jó, hagyjad békén az emőkét. A lényeg tényleg az, hogy haragszol magadra, mert valami hülyeséget csináltál, az egy normális érzelem. Hogyha ez olyan fokú, hogy hangosan kell kifejezned, az is rendben van. Hogyha egyszerre két hang van benned, az egyik, amelyik egyetért ezzel, a másik, amelyik nem, és mind a kettő megszól, na akkor viszont már baj van.
1: Nem, nincs akkor... ilyesmi. Mindig egyetértek, de általában csúnyán beszélek.
3: Hát gondoltam, hogy saját magaddal egyet szoktál te érteni.
1: Abszolút.
3: Megveregetted a saját
1: magad. Megbeszéljük mind a ketten, hogy mindenki hülye rajtunk kívül. Jó, Dermot Kennedy és egy nagyszerű dalszól a háttérben. Kiss me, mondhatod magadnak is, de azért még mindig a másnak.

külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rossz jó arcot hallgatuk itt a Rádió Gagán, és arról beszélgetünk, hogy nagyon úgy néz ki, szinte mindenki beszél magában időnként, és hát ebből önmagában nem lehet levonni messze menő következtetéseket, mondják a szakértők, de vannak olyan vélemények is, amelyek szerint ez a kivételes intelligencia és a szokatlan kreativitás jele. Úgyhogy Zsolt.
1: Igen, ezt tudjuk, ez egy régi közhiedelem, de ezt még tudományosan nem igazolták. Amúgy, de figyelj, csak mondom, hogy a rádiós szakma az alapvetően erről szól, tehát hogy mi elég sokat beszélünk. Hát én hány évig, négy évig vezetem egyedül reggeli műsort, tehát az ne haragudj meg.
2: Azért mondom, szombatonként
1: meg itt is
2: gyakorlatilag egyedül. De nem egészen igaz, mert azért néha kapunk válaszokat.
1: Meg itt azért van egy hallgatóságunk legalább.
2: Nyilván, igen. Tehát, hogy annak
0: van egy interakció, igen. Ilyen szempontból.
1: Ahó, itt vagytok, vagy magunkban beszélünk?
2: Ahó.
1: Hello.
2: Hello. Ti beszéltek-e magatokban? Ha igen, a hangok mit válaszol? Na, egyébként a hangokat hallasz, az nem jó jel.
1: De az nem
2: hallok, ezt csak a saját hangom hallom.
1: Írja. Valaki írja. Csabi.
0: Csabi
1: írja nekünk, hogy most össze-vissza hárman kaptogtatunk itt most.
2: Egyszerre.
1: Sziasztok, azzal nincs baj, amikor magamban beszélek, a baj akkor van, amikor válaszolok is magamban.
2: Nem, egyébként a szakember azt mondja, hogy nem. Az még mindig
1: én szoktam normál. Amúgy azt is.
0: Akkor van a baj, hogyha más hang válaszol.
2: Igen, tehát a más hangom. Nekem szokott ilyen, hogy ezt most hogy a francba csinál? Mi lenne, hogyha? Tehát amikor van ez a nagyon gondolkozom, amikor hangosan gondolkozom. Az benne van.
1: Ne, az valami csak jelent, hogy én tényleg csak csúnya dolgokat mondok ki hangosan. Tehát amit magamban mondom el. Tehát
0: szerintem miért nem fordítod meg a dolgot? Tehát inkább a csúnyát tarts magadban, és
2: nem,
0: magadban
2: nem jó.
1: Nem, de ezt nem irányítom.
0: Ki kell mondani, vagy
1: de ezt nem irányítom.
2: A csúnya szavak használata, vagy káromkodás, hogyha úgy akarod, az egy funkciót lát el. Tehát azt jelenti, hogy a benned felgyűlemes stresszt, hogy mondjam, Zolt világnézetedet egy csavaros mondatban
0: kiköpöd
2: vezeted
0: magadból.
2: Le. Így igen. Van, tehát, hogy kiengeded, nem bent tartod.
1: De ez most
2: tehát
1: nem olyan, hogy
2: nem suttoghatod magadba. Tehát magamban én sem szoktam mondani.
0: Dehogy
2: nem. Nem, azt nem mondod ki hangosan azért, mert valakire tekintettel vagy.
1: Na, lényeg az, hogy nem eldöntöd, hogy magadban fogsz most beszélni, Gábor. Ez így kijön belőle, csak egyszerűen kijön. De belőle nem csak a csúnya jön ki.
2: De nem csoda, tehát, hogy ez szerintem érthető. Tehát feszültséget vezet.
1: De úgy értem, hogy nem csak olyan helyzetekben, amikor feszült vagyok, hanem ha gondolkodom valamin, és a gondolataim eljutnak egy olyan pontra, ahol valaki eszembe jut, aki, hát tudom én, valami nem feltétlen kedves számomra, akkor azt viszont a véleményem hangosan mondom.
2: Az egy feszültség.
1: Az végül is egy mikrofeszültség, de most...
0: De szerintetek korral jár?
1: Mert a francokat nem. Tehát én ezt 20 évesen pont így csináltam.
0: Én meg pont ezért tettem fel a kérdést, mert gyerekkoromban magamban sokkal többet beszéltem, mint most felnőtt koromban.
1: Ja, hogy korral jár az, hogy felnőtt korodban kevesebbet beszélsz magadban.
0: Hát, hogy fordítva.
2: Úgy igen.
1: A gyerekek
2: gyerekek hangot beszélnek
1: folyamatosan, persze, folyamatosan.
2: Az lassacskán fejlődik ki ez a képességünk, hogy csukott szájjal beszéljük magunkba. Nézzétek meg, hány ember van, aki például úgy olvas, hogy közben mozog a szája.
0: Én egyet sem.
1: Engem nagyon idegesít, de van még valami, ami jobban idegesít ennél. Akkor beszélsz valakihez, és a szájával formálja azt, amit mondasz neki.
2: Mert ilyen nem volt a szerencsém
1: talán. Nagyon sokat ismerek, tehát nem egy-kettőt, hanem sok embert, aki.
2: De valamilyen ilyen hosszú szavakat mondasz, hogy dezoxiribonuklein savrododendron.
1: Most csináltam, amit nem.
2: Igen, jó, hogy megdobjálok egy cipővel.
1: Te mondasz neki egy történetet, hogy voltál ma a piacon, és vettél murkot, egy kilót, és 15.
0: Közben saját szájával amiket te mondasz.
1: Igen, megnyugtató olyan szempontból, hogy látom, hogy figyel rám.
2: Hát
0: inkább
2: telefonhozzunk közben, tényleg jobban
1: bírom. Ez tényleg nagyon idegesítő. Sokkal idegesítőbb, mint az, hogy valakinek mozog a szája, miközben olvas.
2: Na jól van. Volt, ami volt, mondjuk az ilyen helyzetekre. Berkes Olivér felvételével folytatjuk itt a Rádió Gagán.

0: semmit. Berkes Olivér volt itt a Vagányvágányban. Na de, srácok, még azt is olvastam, hogy az is célra vezető, hogyha kérdezünk is önmagunktól.
1: Azt szoktam.
0: Mert hülye vagy. Magunkban beszélünk, ne azt mondjuk, hogy keresem a kulcsom, hanem tegyük fel a kérdést, hogy hova tettem a kulcsom.
1: Na, és ha azt kérdezed magadtól, hogy most vajon keresem a kulcsom? Na, ott a baj.
2: Nem, még meg abban is rendben van. Ez az is rendben van. Tudod, amikor állsz, hogy benyaltam valamit, föltem, ezt a kállam volt.
1: Szóval, hogy nem mindig benyaltam, ember van, hogy ott marad.
2: Na, a lényeg az, hogy szoktam, hogy én ezt úgy szoktam, hogy te hülye, hova tudtad megint elrakni a kulcsot? Nem igaz, hogy kezedben volt? Igen, persze.
1: Sokkal csúnyábbakat szoktam mondani.
2: Hát kezdetnek.
0: De miért ostorozzátok magatokat?
1: Nem ostorozzuk, csak nem tudom, jól esik én magamat
2: komolyan
1: is néha.
2: Volt-e, hogy ostorra véletlen magadra ütöttél?
0: Nem. Miért lett volna ilyes?
2: Nem fordult el, én kipróbáltam, hogy milyen. És az a vékony, egyszerre...
1: Jó, mi?
2: Igen. Egyszerre fáj, és egyszerre jó.
1: Hallod, mi érdekes? Az a helyzet.
2: Így kezdődik, aztán később már izé. Jó. Hogy mondják, aztán...
1: Inkább hagyjuk.
0: Jó, hogy a hátvakarástól eljutottunk.
1: De amúgy én az övemmel csinálom ezt, és néha megfeledkezem, sok egy ülök, és akkor csak úgy azon veszem észre magam, hogy...
2: De látod, hogy nem a beszélgetés a legnagyobb bajunk.
1: Semmi baj, a mazohizmus elkezdődik mindenki életében elő vagy utóbb. Hát így
2: Romániában
1: vagy
2: élünk, Romániában ebben van már egy mazohizmus.
0: Már itt van a mazohizmus.
2: A francot, a jelen, elmész tankolni, az a mazohizmus.
1: Amúgy én a bal nemi szervet szoktam magamra legtöbbször használni, de komolyan, tehát ezt mondom a legtöbbször.
0: A bal?
1: Igen.
0: Hát most... Jaj, értem. Most én gondoltam, hogy...
1: Kimondanám, de azt hiszem a főnök hallgat, hagyjuk.
0: Tehát, jó, csak én tojáskára gondoltam.
2: Figyelj, én is mondtam ki ezt a szót az Igazság Rádióban. Na, gyertek, ne legyetek herék, legyetek szorgos méhecskék.
1: Így van.
2: Tegyük hozzá azt, hogy a szerintem nem feltétlenül rossz dolog ez. És vannak helyzetek, amikor azt mondják a szakemberek, hogy célra vezető lehet kérdezni is önmagunktól. Tehát ez a te balfék. Hát maradjunk a rád. Hova tetted el a kulcsod?
0: Igen, viszont azért azt mondják, hogy a pontosabban a tudomány szerint a kérdésfeltevés arra ösztönöz.
2: Nem tudom, miért kacsingatok, valami nincs rá.
0: Rendes, hogy itt vagyok a stúdióban.
1: Te most rákacsintottál, Gábor?
0: Esküszöm.
2: De valami muszáj volt a szememben.
1: Hagyjalak magatokra?
0: A francokat.
2: Rángatózik a bal szemem.
0: Beszélünk az ostorozásról, utána kezd kacsingatni.
2: Ez nem is eléggé elfajzott egy irányba.
0: Tehát a tudomány szerint a kérdés feltéve is arra ösztönöz, hogy megfogalmazzuk a saját indokainkat, míg ha csak tényszerűen állítunk valamit, akkor egyfajta kényszert érezhetünk az állítás elfogadására. Azaz. Ha még egyszer, amikor itt járok, szembe kacsintasz, miután az ostorozásról beszélünk. Én komolyan latexbe fogok.
2: Én ezzel a kijelentéseddel egyet értek, csak egyszer várd meg a januárt, mert szeretném látni, latexben hogy feszülsz
1: januárban. Te azért, hogy már az új Victoria Secretet mutassák be, és akkor te meg azt húzod fel. Há. Jó, megnézném.
2: Amúgy... Csak egy lenarka.
1: Szóval, visszatérítve a hülyeséget a komoly talajra, mert van a komoly talaj. Ha kimondod annak a tárnak a nevét, amit keresel, vagy amire éppen figyelsz, vagy amit éppen elkészíteni készülsz, sokkal aktívabban neki fogsz, meg gyorsabban neki fogsz bárminek.
2: Egyébként nem szoktatok magatoknak tényleg ilyen motivációt csinálni? Na, gyere, haladjunk. Jól van. Vannak helyzetek, amikor nem kell erőltetni a műsort, én lehúzom a két másik mikrofont, halljanak ezek meg nyugodtan a röhögéstől. 0735488888 csatlakozom a röhögéshez, Taylor Swift-tel.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duma kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
5: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
6: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
7: Október 17-én Marosvásárhelyen.
6: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
8: A Brikóban október 14-ig az Arunál fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókhagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
9: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét slágerek

0: alig-alig volt elég három dal arra, hogy kiröhögjük magunkat. Hát van, amit hallottok a rádióban, és van, amit nem láttok, maradjunk annyiban. Amit azt mondják a kutatók, vannak néhányan, akik ezzel foglalkoznak, hogy mit jelent, ha magunkban beszélünk, sőt, akkor készítettek ilyen különböző felméréseket, és azt mondják, hogy a név valaminek a kimondása felgyorsította a feladat elvégzését azokban az esetekben, amikor a képernyőn látható, mert ugye az embereket képernyő elé tették, és amit láttak, azt kiket mondják annak a nevét. Tehát, hogy a képernyőn látható és a keresett tárgy között szoros összefüggés volt.
1: Ezt én reálisnak is tartom a dolgot. Nagyon sokszor van az például, hogy valamit el akarok végezni, volna valami Facebookos munkám. És ott a legnehezebb megcsinálni valamit, rámész, automatikusan felfedezek két pöttyöt, rámész, hogy na nézd meg, mit lájkod. Az információ elúszott valamerre, hogy mit akartál csinálni.
0: Hát erről beszéltünk, amikor ugye

0: fókuszálni, igen, és szabályozni az érzelmeinket, mintha egyes szám első személyben beszélgetünk.
1: Ez igaz, de így szoktam. Tehát nem azt mondom, hogy én milyen vagyok.
2: Így, ahogy
1: mondom,
2: mondod, hogy... volt olyan, hogy szakított velem a valamelyik barátnőm, és akkor mondta, na, te aztán jó nézel ki, ezt jó megjártad.
1: De én mindig így beszélek.
2: Tudom, hogy lementem az 5. emeletről a földszintig, meg is beszéltem magammal. Hát végső soron, ha dolog már így alakult, akkor elismertnél meginni egy sör.
1: Tényleg amúgy szakításokkor a legjellemzőbb talán ez a dolog, azt hiszem.
2: Hát még mindig jó, mint hogyha a lakásban ülsz egyedül, és beszélsz a borcsajodhoz, aki
1: hát, nincs ott. Biztos.
2: Na, abban már látok én is valami.
1: De még a fejed a párnába temetve áztatni a párnát is.
2: Na, arról nem is beszélve.
0: Azt írja László, hogy persze, hogy beszélek magammal, néha szükséges, intelligens emberrel szobában.
1: Na ez a hozzáállás,
2: de igaza is van ebben. Maradjunk abban az intelligens embert, László, engedd meg, hogy annyit azért szépítsek rajta, hogy olyan emberrel, aki megért 100%-ban.
1: Nem kell magyarázkodni.
2: Így van, nem kell neki.
1: Akár, hogy nincsenek titkaid. Elég baj, ha igen.
0: Hát az már egy továbbító verzió, hogyha saját magaddal össze tudsz vitatkozni, vagy összeveszni.
1: Összeveszni?
2: Azt hagyjám, de hogyha önmagam előtt titkaim vannak, na, én azt akkor kell. Azt hiszem, hogy ezért valami továbbképzésre csak beiratkoznék.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Na, jól elbeszédültünk egymás mellett, de legalább magunkban magunkkal beszélgettünk. Örülünk, hogy ti is beszélgettek magatokkal. Azt mondják, akik ehhez jobban értenek, hogy nincs ezzel semmi baj. Ezt mi is így gondoltuk az elején, de gondoltuk, azért megfuttatjuk, hogy egy-egy tanácsot adjunk magunknak.
1: És hogyha nem beszélgettek önmagatokkal, akkor hallgassatok minket, mert megyünk tovább a vagányvágánnyal, lesz még egy óránk.
2: Így van. Egyelőre tartunk egy kis szünetet. Telefonszám, alkalmazást tudjátok, 0735588888, Rádió Gaga minden platformon. Regisztráljatok a játékunkba, annak mindig örvendünk, és nektek is jó.
3: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Marosvásárhely. Készen állsz az adrenalinra. Október 16 és 18, valamint 23 és 25 között Monster Truckok, Drift, Kamikázé, látványos üldözések, borulások és hihetetlen kaszkadőr mutatványok várnak rátok. És ami mindent visz, a lélegzet elállító halálgömb. Pénteken 18, szombaton és vasárnap 15 órától Marosvásárhelyen, a Sziget utcában, a Transzil stadion parkolójában. Ezt érezni fogod. Christopher Team Monster Truck Show, ahol a kerekek alatt kezdődik az igazi adrenalin.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijel szóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
9: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruiter@hochland.com e-mail címre.
12: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Péntekig általában meleg nappalokra és hűvös éjszakákra számíthatunk, a hétvégén lehűlés és csapadék várható. November 20-án utalják az idei tanév első ösztöndíjait, és az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat. Köszöntöm Önöket, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejátéktermek Marosvásárhelyi lakóövezeteiből, miután a bíróság ideiglenesen felfüggesztette a helyi önkormányzat két vonatkozó határozatát. A döntéseket egy, a városban működő szerencsejátékterem támadta meg a közigazgatási bíróságon. Az egyik határozat a termek és fogadóirodák működésének helyszíneit, a másik a helyi működési engedélyek szabályait rögzítette. Kovács Mihály Levente alpolgármester szerint a döntést megóvják, és új átfogóbb szabályozást készítenek elő, amely a termeket és sportfogadó irodákat is távol tartaná a lakóövezetektől. Október 15-ig nyújthatják be a fűtés támogatás iránti kérelmet azok, akik a 2026. november 1-től 2027. március 31-ig tartó hideg időszakban állami támogatást szeretnének kapni. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó nettó havi jövedelem legfeljebb 1386 lej, egyedülállóknál pedig a jövedelem nem haladhatja meg a 2053 lejt. A kérelmet a lakáshelye szerinti polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani a háztartás összetételére, jövedelmére és fűtési módjára vonatkozó nyilatkozattal együtt. Megkezdte a kormányalakítás előkészítését Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A körügyi államtitkár közölte, hogy elsődleges célja egy stabil parlamenti többség kialakítása és egy európai, illetve euróatlanti irányultságú kormány létrehozása. Niculescu komolyabb pénzügyi fegyelmet, kiszámítható gazdasági környezetet, a beruházások és reformok folytatását ígéri. Luka Niculescunak 10 napja lesz a miniszterek kijelölésére és a parlamenti bizalmi szavazás előkészítésére. Ő a negyedik miniszterelnök jelölt a Bolozsán kormány bukása óta. November 20-án utalják az idei tanév első ösztöndíjait, a szeptemberre és októberre járó összegeket. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosultak névsorát és a becsült összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek október 25-éig küldik tovább az adatokat az Oktatási Minisztériumnak. A tanulmányi ösztöndíj havi 450 lej, a szociális legalább 300 lej, a technológiai ösztöndíj pedig 300 lej. Az utalásokat havonta minden hónap 20 végzik. Az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, derül ki az Euróbarométer adataiból. A válaszadók 62%-a tart az életszínvonal romlásától, szemben a 40%-os uniós átlaggal, a szegénységtől pedig 48% tart, 45% az utazást, 44% a közüzemi számlákat, és ugyanennyien az egészségügyi ellátást érzik veszélyben. A válaszadók fele rossznak ítéli Románia gazdasági helyzetét. Ma befejeződik az aktuális válogatott időszak a labdarúgó nemzetek ligájában. A negyedik fordulóban az N-ligában Horvátország, Spanyolország és Anglia, Csehország mérkőzést rendeznek. A B-ligában Skócia, Szlovéniát fogadja, Svájc pedig Észak-Macedóniát. A C-ligában többek között Albánia, San Marinoval, Fehéroroszország, Finnországgal, Moldva, Szlovákiával, Észtország pedig Izlanddal játszik. A találkozók többségét 21 óra 45 perctől rendezik. És Robert szerint megfelelő helyre került, miután átvette a másodosztályban szereplő Szatmár Németi Olimpia VSK irányítását. A szakember rövid távú szerződést kötött, és célja, hogy megmentse a csapatot a kieséstől, majd a felsőház közelébe vezesse. És elmondta, a klubnál jó a kommunikáció a vezetőséggel, és olyan közösséget talált, ahol nyugodtan tud dolgozni. A szatmáriak 8 forduló után még nyeretlenek a bajnokságban, és legalább a 7.-8. helyet célozza meg. Péntekig általában meleg nappalokra és hűvös éjszakákra számíthatunk, délutánonként 22 és 26 fok közötti maximumokra. A hétvégén lehűlés várható, a nappali értékek 20 fok alatt maradnak, de az éjszakák mindeközben megenyhülnek, péntektől ugyanakkor sokfelé csapadékos időszak kezdődik.
0: Most pedig. Ütött már az utolsó óra így a keddi napon. A vagányvágányban a fiúk ellenállnak mindenféle kísértésnek, és veletek vannak az elkövetkezőkben. Hogy miért beszélek ilyen furcsán, nem tudom.
1: Akik az ellenállók, az Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor, van tehát még egy óránk a mai vagányvágányban.
0: Na, ezek megfutottak, semmi baj. Szevasztok, szegények itt a szegények, mindenki szegény, aztán arról beszélünk, hogy miért vagyunk ilyen szegények. Erről lesz szó itt az utolsó órában többek között, meg hát természetesen jönnek a jó zenék. Balkán fanatikkal folytatjuk, jön a furcsa lebegés, így szegényen, furcsán.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
16: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Kezdjük meghatározással. Mi az az elszegényedés?
1: Amikor nincsen a minimum.
2: Tehát a lead minimumra.
1: Pénzed. Magyarán nincs pénzed arra, hogy egyél, nincs pénzed arra, hogy fűtsél, nincs pénzed arra, hogy orvosi ellátásban részesülj. Nincs pénzed.
0: Nem, az a mély szegénység. Az elszegényedést miben határozzuk meg?
1: Itt, amikor egyfelé közeledsz egyre inkább.
0: Nem, szerintem itt ez egy szociológiai kifejezés az elszegényedés, mert hogy amennyiben a társadalom szegényedik el, az nagyon sok mindennek a minőségének a romlását is eredményezi. Nem csak társadalmi folyamatoknak, hanem emberek hétköznapi életében
2: akkor
0: is.
2: Akkor egész társadalomra kell gondolnunk ilyenkor, amikor az elszegényedésről beszélünk.
0: Határozottan.
2: Nem egyénekről, személyekről beszélünk.
0: Határozottan társadalomról beszélnék elszegényedés kapcsán. Egyénről, ha beszélünk, akkor szegénységről beszélünk, vagy mély szegénységről beszélünk.
1: Ezzel kapcsolatban jött ki a statisztika a Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint, hogy az életszínvonal csökkenése, illetve az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek egyébként erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában. Ez annak tükrében, ugye, hogy májustól például nincsen kormányunk, az euró rossz nyelvek szerint jövőre 5-50 lesz, ami azért rá fogja nyomni mindenre.
2: Hát jó, de ilyenkor jó, akinek eurója van, az nem kell.
1: Értem, csak a fizetést azt nem euróban kapjuk.
0: Viszont a telefonszámlát abban fizetjük.
1: Így van.
0: Na, gondoljatok bele, hogyha ezeket a jelenségeket összetesszük, akkor az elszegényedés valójában könnyen eredményez korrupciót, bürokráciát, a különböző büntetteknek a sokasodását, és a többi, és a többi.
1: De figyelj, ha nagyon meg akarod az elszegényedést határozni, inkább azt mondanám, hogy itt mire térnek ki. Tehát a romániai állampolgárok 45%-a attól tart, hogy az elkövetkező egy évben nem engedheti meg magának az utazást.
2: Hát ez nyaralás. Jó, de akkor még nem beszélünk itt elszegényedésről.
1: Jó.
2: Hanem az élet színvonal csökkenés.
0: Szegény romániaiak nem mehetnek a...
1: Menjek egy lépéssel tovább.
0: Dubajba.
1: 44%-uk a közüzemi számlák, és ugyancsak 44%-uk pedig az egészségügyi ellátás megfizethetetlensége miatt aggódik. Uh-huh. Akkor közelebb vagyunk ahhoz, amit én mondtam. Nem azért, hogy magam igazoljam, hanem azért, ezt, mert jó,
0: én
1: reális.
0: Most csak a kifejezés használatára próbáltam belekötni, mert szerintem a szegénység miatt fél.
1: Mondjuk az is gyenge, hogy 40%-a a megkérdezetteknek attól tart, hogy nem lesz elég pénze élelmiszerre.
2: Igen, tehát 10-ből 4 emberről beszélünk,
1: hát a válaszok.
2: Igen.
1: Tudod, hogy hol van még rosszabb hely, vagy jobban, hol aggódnak még jobban? Állítólag Írországban.
0: Na, segénye.
1: De én nem értem, hogy miért pont Írországban, akik aztán adókedvezményből, tehát tényleg ott aztán van munkahely is, hogy mondjam, Írország.
0: Mindenben jól állnak.
1: Így van.
2: Hát, sőt, rengeteg román állampolgárságú vendégmunkás tudok én Írországban felsorolni. Legalábbis csak az ismerősi körömből. Úgyhogy nem tudom, hogy ott is gazdasági válság lenne, hogy...
1: Mindenütt gazdasági válság van szerintem. Tehát, hogyha őszinték vagyunk, akkor van a Globusnak most olyan pontja, ahol jó élni, mert nagyon megy a szekér? Mert hát, számomra ez nem derül.
2: Egyesült Államok. A Kína azért szerintem annyira nem mennek olyan rosszul.
1: Hát te figyelj, még. Én azt tudom, hogy a dízel export korlátozást akar Amerika is bevezetni. Jó, ez mondjuk nem egyenlő az, hogy nincs pénzed fagyira. Uh-huh. De,
2: vagy élelmiszerre.
1: De hogyha nem tud a dízellel közlekedni a teherautó, ami hozza a cuccaidat, mondjuk az élelmiszered, akkor az már megint probléma.
0: Állj meg az, hogy nem jutsz élelmiszerhez, vagy nem tudod megengedni magadnak az élelmiszert, az két külön kategória.
1: De attól függ a végeredmény szempontjából nem, de értem én, hogy miért mondod ezt.
0: No, mindegy. Ezt az Írországot amúgy nem értem.
1: Na nem baj, akkor visszatérünk nem sokára, és egy kicsit még elemezzük a dolgot.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igen, egyébként beszéltünk erről, ha visszaemlékeztek, hát régebb, de beszéltünk erről, hogy van egy lufia Írországgal kapcsolatban. Rengeteg a külföldi befektető Írországban, ugyanakkor tudjuk, hogy miért rengeteg az a külföldi befektető, a pénzüket nem hagyják ott. Tehát gyakorlatilag átmossák, ez rossz szó, tehát átszűrik Írországon. Tehát ez a statisztikai torzulás, mert hogy a kimagasló gazdasági mutatói nagyrészt annak köszönhetők, hogy sok amerikai óriás cég oda jegyezte be az európai központját az alacsony társasági adó miatt, és ez a GDP-t óriásira duzzasztja, de az átlagpolgár mindennapi pénztárcájában ez a vagyoni előny nem csapódik le egyértelműen, sőt, ez, mivel a GDP ennyire megnőtt, ezt követte az ingatlan piac. Tehát gyakorlatilag Írországban majd, hogy nem megengedhetetlen a lakhatás. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés ember ugye megenged magának, nem hogy saját lakása legyen.
1: Már nyitott ingatlant vásároljon,
0: vagy a bért is. A bért is. Tehát az a baj ezzel a megpuffasztott GDP-vel.
1: Totális padhelyzet alakul ki.
0: Igen, de erről, pont erről beszéltünk még korábban, azt hiszem egy évvel ezelőtt beszéltünk erről, hogy ez milyen hülye padhelyzetet eredményez, hogy óriási a GDP, de az állampolgáraid nem tudják fizetni azt a szintet, amivel az ország gazdasága gyakorlatilag nem gyakorlatilag, elméletileg.
1: Jó, de ezt elmondhatjuk Európára is, legalábbis az Európai Uniós tagállamok közül a kelet-európai blokkot, hogyha felemlegetjük, akkor ugyanaz a helyzet, mint amit te említettél Írország esetében, hogy rengeteg a külföldi befektető.
0: De közel sem annyi, mint Írországnak.
1: Még.
0: Nem is tud, tehát gyakorlatilag európai adóparadicsomnak
1: számít. Azért multicégek vannak, épp úgy Romániában, mi Magyarországon vagy beszélgettek.
2: Jó, érted, csak az igaza van Zsoltnak az európai adóparadicsommal, ugye nem véletlen, hogy még 1% adót se fizetnek, nagyjából azért van ott az Apple, a Google, bocsánat, az Alphabet, a Meta és az összes többi nagy. Tehát ennek
0: Alibaba, AliExpress, Temu.
2: Nyilván. Ott teszik be a lábukat Európába, és ott tudják majd a dolgokat. Na mindegy, tehát a gondolat az, értem én, hogy Írország, egyébként Írországban élő ismerősök azt mondják, hogy ez annyira nem rossz a helyzet. Nyilván függ attól, hogy hol vagy, mert lehet, hogy egy kis hátra mögötti faluban vagy, ahol a munka lehetőség a semmi, akkor nyilván, hogy aggódsz.
1: Mit szóltok ahhoz, hogy a felmérés szerint a románok 42%-a arra számít, hogy a mai gyermekek felnőtt korúban alacsonyabb életszínvonalon élnek majd, mint a szüleik? Tehát akkor beszélhetünk most akár magunkról is.
2: Nem tűnik nekem reálisnak ez a felvetés egyébként. Gondolom a románokban mi is benne vagyunk.
1: Hát a román
2: romúni. Igen. Tehát akkor romának leszünk hirtelen, nem bozgolok.
0: Őszintén ennél csak jobb lehet. Tehát, hogy ennyire mélyen az ország nagyon-nagyon régen volt.
2: A 90-es években.
0: 90-es években, igen.
1: A 2008-as válság
0: pénzügyi
1: nem hozott ekkor?
0: Nem.
2: Rövid távú volt. Ez most már, hogy gondolom, Covid-tól arrafele ráz a szekér.
0: És ez ugye nagyon érdekes, de hogy az egy csomó mindent nem ingatott meg, mert hogy a jegybankunk valahogy jól átravírozta magát rajta. Tehát Románia pont a kevésbé vesztesek közé tartozott 2008-ban, viszont nem, hát emlékezz vissza, hát nem éreztük a hétköznapokban, nem éreztük ennyire a hatását, mint most, és mert akkor nem volt politikai válság. Itt a politikai válság az, ami az egészet megfejeli.
1: Ezt nem tudom, inkább az idősebb korosztálytól kellene megkérdeznünk, mert hogyha a 90-es évekről beszélünk, akkor még mi annyira fiatalok voltunk, hogy lehet, hogy nem is
0: éreztették
1: velünk, akár a szüleink, hogy mekkora válság
0: volt. De kérdezem én, hogy miért van, hogy van az rendben, vagy hogy egyáltalán hogy alakulhatott ki, meg ezt valaki miért nem tudja már valahogyan ellenőrizni, vagy korlátozni, hogy Kolozsváron magasabbak a lakbérek, mint Budapesten.
1: Atya úristen.
2: Ez mondjuk inkább a...
0: Összehasonlítottam, tegnap megnéztem.
2: Értem, de hogy ez Kolozsvár irányába mutató diszkrepancia, tehát nem pont azt
0: jelenti. Nem, ebben ugyanez a mese, tehát a nagyobb városokban, Temesváron, Szebenben, Bukarestben, Jasban, ugyanez.
2: Értem, csak nem biztos, hogy ki tudják fizetni az emberek ott is, tehát ez már egy másik történet. Na mindegy, lehet, hogy még egy kicsit elmélkedünk erről.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Bárki bármit mond, engem nem nyugtat meg az a tény, hogy május óta nincsen gyakorlatilag csak ügyvívő kormányunk. Úgy gondolom, hogy a szociáldemokraták, a liberálisok, a... hát tulajdonképp ők, mert még közben alkalmasint az Uszeri, és külön Nikusor, gyakorlatilag az országgal szórakoznak, velünk szórakoznak, és ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem így van, nézze meg, hogy mennyibe kerül az euró. Összetettebb a történet, de az, hogy egy országban nincs egy kormány, az valahol azért politikán kívül, mondjuk pénzügyekben is nyomot fog hagyni. Arról nem beszélve, hogy egy ügyvívő kormánynak nincs egy csomó jogköre. 2027-es költségvetés, el tudjátok képzelni, milyen fázisban van, leginkább semmilyenbe. Értem én, hogy csak hiányból állna, de akkor is.
1: Nem is beszélünk a különböző támogatásokról, amit egy ügyvívő kormány se le nem bonyolíthat, se le nem hívhat. Hát
0: lebonyolíthatja, de maradjunk abban, hogy hívhatja le.
2: Jó, de már többször beszéltünk erről is, ugye most már több mint fél éve lassan nincsen egy normális kormánya Romániának. A kérdés az, hogy ti az elmúlt fél évben éreztétek a saját bőrötökön, hogy nincsen egy kormány, mármint nem alakul meg egy kormány Romániában. Ez a mindennapi életünkre ennyire rányomja a bélyegét, mert én azért tettem fel ezt a kérdést, mert én a saját bőrömön még egyelőre, hál' Istennek, nem érzem ezt.
1: Figyelj, ezek kohéziós dolgok. Az a helyzet, hogy lehet, hogy te a saját bőrödön nem érzed, de a környezeteden érzed, ha nem is közvetlenül, de közvetetten. Tehát az a helyzet, hogy az emberek vezetésbe, politikába vetett hite, az teljes mértékben felbomlott. Most gondolj bele, ez olyan, mint egy nyáj, hogyha meghal a juhászkutya, érted? Tehát, hogy ez érződik. Tehát érződik a levegőben, érződik a dolgok menetében. Plusz ezt kiegészítette egy gazdasági válság, amit nem volt, hogy az ügyvívő kormány megoldjon, hogy Bence is
0: nem is tudta meg, de egyébként a világ legjobb kormánya se tudta volna megoldani, mert Románia ebben nem tényező. Tehát azért mondjuk a nemzetközi folyamatok, az iráni háború, az ukrán háború, ezekre nem tudunk ráhatni, na legyünk tisztában. Tehát, hogy nyilván, de hogy ennél jobban lehetett volna csinálni, az egyértelmű. Megvan a tegnapról az új miniszterelnök név, Luca Nicolescu. Grindeanu nagyon óvatosan fogalmazott, szerintem ő is érzi, hogy itt most vagy előre hozott, vagy legalábbis a levegőben ott van. A tegnap, amikor megjelent ez a név, pont ezt írtad.
2: Igen. Hogy egyre gyorsabb léptekkel, hát szágoldozunk afele, hogy előrehozott választások legyenek Romániában, hogyha Niculescu-t nem fogják megválasztani miniszterelnök.
0: Én egy nagyon gyorsat érdeklődtem egy képviselőnél, akivel gyakrabban beszélgetek, és ő mondta azt, hogy nem volt semmilyen párttag az ember. Mondom, egyebet tudunk-e róla, azt mondta, hogy nem erősen. Na most ez akármit is jelenthet. De egy kicsit mondom, úgy vagyok vele, hogyha a juhászkutyából csinálnak miniszterelnököt, én ma abban is rendben vagyok. Ki az új miniszterelnök, nem tudom, mondjál román nevet kutyának, mert nem tudom, hogy mi az.
1: Rex.
0: Igen, a Rex, de tipikusan román név, mindegy, Decebál hagyta hátra, mindegy, tehát a Rexi kutya is alkalmasabb miniszterelnöknek, ha be tudja tölteni a funkciót.
2: Viszont az az érdekes, hogy az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője Csoma Botond kedden, tehát a mai napon azt jelentette ki, hogy a Luca Nicolescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Muresan kabinetjének, és emlékezzünk vissza, hogy amikor Siegfried Muresan volt szó, akkor talán az RMDSZ úgy ítélte meg, ha emlékeim nem csalnak, hogy támogatják a Muresan féle kormányt, mármint a kormány alakítást. De, hogyha most Csoma Botond azt jelenti ki, hogy talán Niculescu-nak, jól mondom, igen, nagyobb az esélye, hát akkor hátha eljön a Kánoán most már lassan, és nem lesznek előrehozott válaszok.
3: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urs zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
4: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
5: Autógumit keresel?
6: A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető.
5: Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel.
6: Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük.
8: Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellett.
7: Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
8: Mikrokreditlám.ro.
9: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Kamosúz! Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Kamo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Kamosúz. Cipők mindenkinek elérhető áron.
10: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsirt, a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét slágerek.

0: Jó, a legfrissebb hír tulajdonképp kevés. Grindeanu azt mondta, hogy egyszer leszeretné ülni beszélgetni ezzel a Luca Niculescu-val. Ezt lehet akárhogy értelmezni, én egyelőre bizakodó vagyok. Azt mondják a rossz nyelvek ugyanis, hogy Grindeanu elnöknek készül. Úgy érzem, hogy Niku Sornak nem lesz egy másik mandátuma. Tehát azt egyszer, egy kicsit megint ugyan, nem ugyanabban a helyzetben vagyunk. Bocsánat, azt akartam mondani, olyan helyzetben, mint Johannisban. Én Johannisban bíztam az első körnél, a másodiknál már tudtam, hogy mindegy, itt csak max a rosszabbik változat van. De most már tényleg úgy vagyok, hogy Niku Sor, még mindig azt mondom, hogy jobb volt izénél, hogy hívják a záuros fickót, Jordan Simeonnál, de ennyi.
1: Most kit akarod a Simeont, vagy Georgescu-t
0: mondani? Én minden, nem, Simeont akartam mondani, mert ő volt az államelnök jelölt a második fordulóban. Vagy a második felvonásban, bocs.
1: Az újra.
2: Ja, igen.
0: Tehát, hogy mondjam, de lehet, hogy egyébként Georgescu-val is, hogy nagyjából
1: ugyanik lennénk. Szerintem amúgy ott tört meg valami. Tehát, hogy azt látom, hogy odáig, minthogyha lett volna kémia legalább valamilyen szinten, és úgy az erőviszonyokat, minthogyha úgy látták volna, még az ország lakói is, az a Călin Georgescu fordulat, az annyira meglőtte az országot.
0: Nem feltétlenül az, hogy oda jutott, hanem az, ahogy kicsinálták. Tehát azt én, na örvendek, hogy kicsinálták, én ezt tartom magam ehhez, mert a csávó szerintem futóbolond, de...
1: Az érvénytelenítés, arra gondolsz?
0: Igen, tehát hogy az
1: én ezt mondom, hogy
0: nem, tehát az embereknek a demokrácia halvány illúzióját is sikerült ezzel elfújni a szem elől.
1: És akkor kérdeznétek, hogy akkor hogy tudunk ilyet mondani? Hát úgy tudunk ilyet mondani, hogy ezeket folyamatában kellene észrevegye egy ország, nem pedig a végén. Tehát nem egy választás végén kéne észrevenni ezeket, amiket Georgescuhoz vágtak, hanem a folyamat során. Ki ez a Georgescu? Beszéljünk róla.
0: Figyelj, tehát egyébként azt mondta a román haver, aki elég jól látja a dolgokat, hogy lehetett látni, hogy jön fölfele TikTokon. Csak én nem TikTokozok.
2: Hát igen.
1: Már előfordulhat ilyen, hogy egyszer csak megnyeri valaki az amerikai elnök választást, annak, hogy tudna az országot
0: kihagyni. Ország
1: ki
0: az, meg ki
1: az, ne vics meg, na.
2: De Zsoltán egyetértek amúgy, tehát szerintem ott volt egy törés, hogy amikor a Románia népe, a szavazatra jogosultakra gondolok, azok amikor látták, hogy a romániai hagyományos politikai pártok, úgy mint a Penelli, Peszedi, stb. Egyszerűen nem tudnak megbírkozni ezzel a hirtelen jött sikerrel, amit az AUR, vagy hát pontosabban Georgescu hozott. Ott valami megtört, és én úgy érzem, hogy vérszemet kaptak a szavazók, és azt mondták, hogy akkor most váltsuk le teljesen a hagyományos politikai pártokat.
0: Bár az lenne, tudod, hogy ez valami sikerre vezet, de még olyanok sincsenek.
1: Te ez olyan érted, mint egy ilyen szétrohadt

0: Srácok, egy élmény volt. Ismét együtt. De ha minden
1: a szagot. Jaj.
0: A szagom vagy illatom?
1: Illatod. Hát, a Gábor illat maradjon itt a stúdióban, bár a reggeliek széthasználják majd úgyis.
2: A szagjas az illatja, a szívem szomorítója, mondja a dal, ugye? Na jól van. Azt hiszem, hogy nem szomorkodunk, csak búcsút intünk.
1: Nem, angyalkák ma sem lettünk, Staniol glóriásak sem semmilyenek. Köszönjük a figyelmet nektek. Várunk holnap is itt a Vagányvágányban. 15 órától 19 óráig. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új polc meg az elszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út